0: Visszatérés és végállomás a Pest, a drága, bűnös, bűzös, poros és elegáns Budapest. Falusi Marian jön az utazási élményeivel, és sok mindent el fog árulni egyébként magáról, a Padödő együttes egykori sztárja, aki rendszeresen dolgozott és dolgozik is együtt Presser Gáborral, szólóestjein pedig gyakran jazz átiratokat és saját feldolgozásokat is ad elő. Ez a koncert túl az Operencián címmel egészen különleges lesz augusztus 7-én, pénteken este 20 órától.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Országosan irányított program indult a hazai intenzív terápiás osztályokon a fertőzések monitorozására. Pozitív visszajelzéseket kapott a megújult MOL-Bubi a tesztidőszakban. A magyarok közel fele még soha nem vett részt anyajegy szűrésen egy friss kutatás szerint. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Gyökeresen átalakul az oktatás irányítása, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban, amely szerint megszűnik a Klebersberg központ középirányítói szerepe, a szervezet 2027. januárjától kutatási és szakmai háttérintézményként működik tovább. Az oktatás irányítása közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, emellett augusztus 20-án nyílt pályázatot írnak ki valamennyi tankerületi igazgatói posztra, a kiválasztásba pedig a polgármestereket is bevonják. A miniszter elnök szerint az átalakítás célja, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz és javuljanak az oktatás működési feltételei. Országosan irányított úgynevezett Surveillance program indult a fekvőbeteg ellátó intézmények intenzív terápiás osztályain a fertőzések monitorozására július 1-én, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A cél, hogy egységes módszertannal gyűjtött adatok álljanak rendelkezésre az intenzív ellátással összefüggő kiemelt jelentőségű fertőzésekről, támogatva a megelőzést, az infekciókontroll fejlesztését és a betegségbiztonság erősítését. Minden fekvőbeteg ellátó intézmény egy intenzív osztálya kötelezően részt vesz a programban. Szeptember 30-áig adatokat gyűjtenek a betegforgalomról, és figyelik, kialakul-e az ellátással összefüggő tüdőgyulladás, véráramfertőzés vagy húgyúti fertőzés. Jól vizsgázott a megújult MOL-Bubi a tesztidőszakban. A VKK közlése szerint több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A rendszer elégedettségi mutatója 4,48%, az új alkalmazásé 4,25% lett. A tesztelők 86%-a biztosan vagy valószínűleg használni fogja a szolgáltatást az éles indulás után is. A legnagyobb sikert az elektromos rásegítésű kerékpárok, a könnyen állítható nyereg és a gyors, egyszerű használat aratta, valamint az új app átlátható felülete és a kerékpár foglalási lehetőség. Tombol a nyár, egyre többen vannak közvetlen napsugárzásnak kitéve, mégis a magyarok 48%-a soha nem vett részt melanoma szűrésen vagy bőrgyógyászati anyajegyvizsgálaton. Ugyanakkor egyre többen ismerik a fényvédelem fontosságát, derül ki egy friss kutatásból, amelynek részleteit dr. Kósa Péter, az Affidea bőrgyógyásza ismertette a Sláger FM-nek.
3: Inkább nézzük azt az oldalt, hogy kb. Fele a lakosságnak az már volt anyai szűrésen, és azért ez egy nagyon pozitív szem. Budapesten évente kb. 600 új melanomás beteget diagnosztizálunk. Veszprém vármegyében ez kb. 100. Ennek oka részben az, hogy jóval kisebb a lakosságnak a száma. Másrészt meg azért Budapestre sokan bejárnak, és nagyon sok anyai szűrő állomás működik. Itt, tehát valószínűleg a statisztika miatt is Budapestre adhatja ezeket a bőrdaganatoknak kb. 90%-át a napnak az UV hatása és a szoláriumoknak az UV hatása okozza. 9 bőrdaganat megelőzhető lett volna egy megfelelő UV védelembe, és ez egy nagyon nagy arány. Figyeljük az anyajegyeinket, és hogyha bármi változást észreveszünk benne, tehát hogyha azt látjuk, hogy megváltozott az anyajegynek a méretet, megváltozott az alakja, besötétedett az anyajegy, ezek mindig fontos tényezők.
2: A szakértők rendszeres önvizsgálatot, éves bőrgyógyászati ellenőrzést és legalább 30-as faktoros fényvédő használatát javasolják. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, mondhatom így, hogy régi kedves barátunkat? Nem sértődsz meg. Köszönöm szépen, Cipernoszki Kornél, mindig jó vendégül látni, és mindig jó beszélgetni veled, mert annyi kulturális eseményt szervezel mindenhová, hát itt a fővárosban is, főleg meg országszerte, és pont a múltkor meséltem a Hollerung Gábornak, hogy annyi sok jó fővárosi kulturális programot köszönhetünk neki élményben, emlékben, neked is, és ezért teszünk mindig gyakorlatilag egy gesztust felétek azzal, hogy az Empléni Fesztiválról is beszélgetünk, mert közben rengeteg fővárosi van. Bizony. Ugye egy fővárosi rádió van, olyan. És most hát a Borterasz főszervezőjeként, alapembereként beszélgetünk, vagy művészeti van. Vezetőjeként is.
2: Így van, nagyon kedves most ez a bevezetés, köszönöm szépen. Igyekszem, én mindig igyekszem a általános közönségnek, nem a jazzklub rajongóknak, mert ők úgy is oda találnak.
1: Az jogos.
2: Hanem az általános közönségre gondolva összeállítani ilyen programokat.
1: Hát arról nem is beszélve, bocsánat, szabad ne feled, hogy rengeteg fővárosi utazik hozzátok.
2: Ez igaz. Ez mindig így van, persze. Az eredeti célja ugye a fesztiválnak az volt, amikor még a Liszt Ferenc Kamara zenekar volt a házigazda, hogy kvázi a Sárospatak és a többi városba, az egész zempléni térségbe, Szerencs, most nem sorolom.
1: Igen.
2: Egyre komolyabb kulturális helyszínek vannak, nem csak a fesztiválnak, nem csak ennek a fesztiválnak, hanem az egész általános tájékozódásnak köszönhetően, hogy oda vigyük kvázi a programokat, hogy ott játszhasson. Hát mikor jutott el egy Liszt Ferenc Kamara zenekar, egy szimfonikus zenekar Szerencsre, vagy a Bodrog Parti Metropolisba, ugye, Patakra, stb. Tehát ezek nagyon szép találkozások, de meghozta az eredményét, ahogy mondod, mindig vannak budapestiek, mindig találkozom ismerősen.
1: Na, most is így lesz. Nagyon színes a program, ahogy láttam.
2: Így van, akár csak a Borteraszt nézzük, akár az Empléni Fesztivál általános hagyománynak megfelelően ilyen nyitott programban, tehát ahogy a Borterasz sem csak a jazzrajongóknak szól, úgy a fesztivál egésze sem csak a színházmániásoknak és a klasszikus rajongóknak, a klasszikus zenerajongóinak szól, hanem mindenkinek. És ezért én boldogan veszek részt benne, mert mindig is így gondoltam, hogy ez fontosabb, mint azoknak dolgozni, akik úgy is oda találnak.
1: Igen, jogos, teljesen jogos.
2: Jazzlemez gyűjteménye, és így tovább. Úgyhogy ennek a jegyében azt is mondhatnám, hogy van egy ilyen elképzelésem, hogy mindenkinek valamit, és valakinek mindent.
1: De jó.
2: Igyekszem úgy összerakni ezt a 10 koncertet estéről estére, hogy ha valaki végigüli, ez volna a valakinek mindent, egyszer se gondolja azt, hogy hát ezt én már hallottam.
1: Igen.
2: Tehát hasonló stílusú zenekar nem nagyon van. Viszont hogyha valaki kikeresi, hogy őt például a rock jobban érdekli. A záró koncert az egy Hendrix emlékszenekar. Akkor őt az énekesek jobban vonzák. Akkor, és így tovább mondhatnám az összes ilyen fogalmat, ráfogást, stíluson belüli árnyalatokat, hogy színes legyen, hogy változatos legyen, és megtalálja mindenki, ami őt érdekli. És ennek jegyében persze van is néhány különlegesség. Én rögtön azzal szeretném kezdeni, hogy Budapesten még csak egyszer lépett fel Klotil Bonner Farkas. Klotil Bonner Farkas és férje Farkas Norbert úgy találkoztak, hogy mind a ketten professzionális jazzzenészek voltak a Mississippin egy hajón. Klotil volt az énekes, Norbert a bőgős, Norbert nagykanizsai, először Budapesten, aztán Grazban végezte a jazz szakot, előbb alsó, aztán már mesterfokon, és kijutott Amerikába, ott elkezdett dolgozni, és megismerkedett. Mondom úgy, hogy egy munkahelyük lett, a feleségével azóta együtt vannak, jelenleg itthon élnek, hazaköltöztek, de Budapesten még csak egyszer szerepeltek, egy-két kisebb koncertjük volt, Nagykanizsán több is, mert ott élnek, de hát így a Podrogpartra, Zemplénbe, Kelet-Magyarországra, hát nagyon kellett igyekezni, hogy megszervezzük. Ez nem rövid autóút, de eljönnek a kedvünk.
1: De jó, szuper.
2: És a Bonnernek a hangja az valami olyan elképesztő, tehát Whitney Houston szint, nem túlzok. Whitney, meg fogjátok hallani, Whitney Houston szint, és olyan soul van a hangjában, jazz is, meg blues is, de ő azért elsősorban soul énekesnő, így nyúl hozzá a jazz standardekhez. Hát nagyon várom ez a... De szerintem ez lesz a legnagyobb durranás, mert még senki nem ismeri.
1: Igen.
2: Halper Lacit, ugye a Hendrix emlékzenekarával már sokszor lehetett hallani, de ő se valami olyat hoz, amit már sokszor lehetett hallani, egy új programot, ez a Hendrix World, tehát Halper Hendrix World, a pontos neve az együttesének, az újjá alakított együttesének, amiben cimbalom is van, és fúvós hangszerek is, méghozzá az utánozhatatlan és nélkülözhetetlen Szokolai Dongó Balázs megszólaltatásában, úgyhogy ott egy kis world music lesz, igen, persze a rockkal együtt. Úgyhogy sokféle stílus van.
1: De ez már most egy kicsit szupergrupnak hangzik.
2: Elég jó lesz.
1: Hogy képzeljük el a te munkádat ebben, hogy mennyi meló van? Tehát ez egy éves, fél éves? Hogy...
2: Hát inkább fél éves, azért nem akarom eltulozni, uh-huh, de mivel én így is úgy is elmegyek a jazzkoncertekre, a fesztiválokra, mindjárt mondok egy konkrét példát is, amikor már több mint egy fél éves távlatban előre gondolkozom, uh-huh, és azt keresem, mint például ezt a fantasztikus River Walk Jazz Band néven fellépő farkas házaspárt, hogy magyar-amerikai házaspárt, hogy az új produkciókat keresem, hogy a premierekre vagyok kíváncsi, hogy az újjá alakított együttesekre vagyok kíváncsi, mert ilyen rendszeres jazzkoncert és jazzklubba járó embernek az az érdekes, hogy mi az új.
1: Igen,
2: úgyhogy mindig
1: igen,
2: van olyan, ami kifejezetten új, ilyen például a River Walk Jazz Band, de van is egy másik fesztivál, ami február legelején volt, ez a MUPA-nak a showkésze. Jazz showkész, ez egy ilyen tehetségbörze, így is szokták mondani, ahol 6 előválogatáson túlesett zenekar mutatja meg, hogy mit tud, és egy csomó olyan díj van, ahova meghívják őket fesztiválokra, a miénk is ilyen, és van egy fődíj. És most már az az igazság, hogy nem műhelytitok, de én, amikor kiadom azt, hogy melyik együttes szeretném látni a MUPA Showcase Fesztivál fellépői közül abban az évben az Zempléni Fesztiválon, még nem tudom, hogy ki lesz a fődíjas.
1: Uh-huh.
2: De hát ez idén is egybeesett, nem először, úgyhogy erre büszke vagyok, mert komoly szakmai zsűri adja nagyon alapos megtárgyalás és döntés végén a fődíjat, és ez a The Black Tea Quartet, ami nagyon szépen hangzik amerikaian esetben, uh-huh, de a kulcsember benne az Pap Tamás Bőgős, ő írja a számokat, és van egy fantasztikus szaxofonos, Rabócki Balázs, ő altón játszik, és egy csatlakozott hozzájuk eredetileg így hárman voltak, még egy Bőgőssel, hogy Fehér Melissa a konzervatóriumi, most már pedig jazz tanszaki hallgató csatlakozott hozzájuk, ami azért izgalmas, mert a tenor szaxofon az egyik legférfiasabbnak gondolt hangszer.
1: Igen, jelos, igen.
2: De hát ezek a gondolások, ezekről kiderül, hogy olyan sztereotípia, amit, hogyha megszokjuk az ellenkezőjét, akkor azt fogjuk róla, igen, gondolni.
1: Igen.
2: És
1: igen,
2: gyönyörű, most már elég sok kiváló jazz női tenor szaxofonos van, és bizony ott lesz köztük Fehér Melissa is, a Black Tea Gruppal, akik, mondom, mint külön díjas Zemplén fellépők, elhozták a fődíjat is a jazz showkésztől.
1: Óriási. Ne is félre, kérlek a kérdést, csak tényleg próbálom magam beleírni a te helyzetedbe. Tehát szervezet nyitott szemmel jársz, tudják is rólad, hogy te vagy ennek a felelőse, és azt úgy képzeljük el, hogy sok-sok önjelölt zenész kerestéged, és ajánlatokat tesz, hogy szeretnék oda menni?
2: Igen, hát ugye én a fesztivál, engem a fesztivál szerződtetett, mondjuk azt, hogy jazz kurátornak, hát,
1: tudom.
2: Szervezőnek, tehát a megkeresések az együttesek, zenészek, produkciók részéről, sőt, menedzserek részéről, az a fesztiválhoz érkezik, igen. És akkor a kollégák hát szinte automatikusan továbbítják mm-hmm. nekem az összes jazz vonatkozású olyan megkeresést, ami érdekes lehet, és hát ilyenkor osztozunk. Mert nem titok, hogy ugye, ahogy emlegetted, Karnagy úr, Hollerung Gábor nyitottságát a többi műfaj iránt, úgy nagyon sok olyan produkció van a Borterasz kifejezett jazz színpadon kívül, ami való, ami illik oda a például egy barpincének, a nagy közös auditoriumába, vagy olyan helyekre, ahol még jazz szól, művelődési házban, stb. Úgyhogy én nem is kezdtem el, vagy nem is fejeztem be a számolást azt, hogy hányan lehetnének a jazz színpad nevesített zenekarvezető fellépői a jelenleg más színpadon is játszó produkciókban résztvevő muzsikusok közül. Hát itt van például Micheller Mirtil, aki mindig nagyon szerényen azt mondja, hogy ó, én csak énekes vagyok, én nem jazz énekes vagyok, de hát olyan csodálatosan, szépen, kiművelten, több nyelven, kidolgozottan mozog, énekel, és olyan produkcióban gondolkodik, hogy ez bármely jazz színpadnak boldogan lehet beprogramozni a műsorába. Vagy otthon az említett Szokolai Dongó Balázs, aki igen. egy másik produkcióban is játszik aha. történetesen. Ezt a véletlen hozta, hát ezt nyilván mindenki megcsinálja a saját házi feladatát, aztán végén kiderül, hogy Dongó például kétszer játszik. De a legérdekesebb az, hogy a klasszikus zenészek is rengeteg crossover, tehát a klasszikustól a könnyű zene felé elmozduló, olyan bizonyos konvenciókat elengedő produkciókban vesznek részt, amik mindig nagy érdeklődésre uh-huh. tarthat számot. Például ugye van Piazzolla műsor, hát ott megint lehet mondani, hogy hát ez inkább klasszikus zene, megírta a Kottába Piazzolla a műveit, nem úgy, mint a jazzisták, akik valamilyen témát igen. leskiccelnek, igen. aztán játszanak valami akkordot hozzá. Piazzollának ismertek a Kottái, aztán ott van ugye egy csomó más produkció, hogy ne mondjam, a Jazz Aranykora című produkció is, amiben
1: milyen jó a cím?
2: Amiben a Budapest Ragtime Band, hát az egyik legrégebb hát működő magyar zenekar játszik, és a sztár vendégük az Robi Lakatos. Úgyhogy ez
1: mondom
2: egy
1: olyan szuper találkozó.
2: Ez egy tényleg nagy esemény lesz a mi késő esti színpadunkon kívül is. De egy csomó más. Említhetném a debrecenieket, akik egy jazz trióval jönnek úgy, hogy a Kodály kórus pedig énekli a spirituálékat, és hozzá ez a bizonyos jazz trió, és nem csak spirituálét, tehát nyilván improvizálni fognak, mert jazz standardeket is játszanak, de itt is a műfaji határokat olyan jó semmibe venni.
1: Igen.
2: És ezt fogják élvezni, nem én bízom benne, és hosszú évek tapasztalata azt mutatja, hogy így is lesz, hogy nem csak a zenészek élvezik, amikor kinyithatják ugye a zsabót, és akkor, és akkor mennek most már más, kicsit könnyebb light music, könnyű zenésebb irányba.
1: Kornél, most a szakembert kérdezem. Nem tud mindenki jazzt énekli? Tehát énekelni, tehát hiába jó énekes valaki, de azt külön technika, azt külön meg kell tanulni?
2: Egyszer megkaptam azt a feladatot, hogy az egyik leghíresebb világhírű szoprán énekesnő jazzlemezéről írja a kritikát. Hát nem volt könnyű.
1: Aha.
2: És minden a helyén volt, nem mondok nevet,
1: okay.
2: de mindenki, de aki zenét hallgat, mindenki ismeri nevet, de mégsem volt jazzlemez. A jazzben van egy olyan feeling, ami az elengedettség, ami a ritmusban ez kifejezhető azzal, hogy nem takra lépek be, nem az ütem elejét hangsúlyozom, hanem eleve késleltetek azon kívül, nem biztos, hogy az első négynegyedben, hanem inkább a második, negyedik, ez a swing ritmus. Tehát egy csomó olyan dolog van, amit lehet, hogy meg tudott technikailag valósítani, de ez a feeling nem volt benne. Szép lemez volt, végig lehetett hallgatni, de nem volt emlékezetes. Úgyhogy az, hogy mindenki... Vannak bizonyos pillanatok, amikor azt mondom, hogy nagyon jó, hogy jazzt is játszik, jazzt is énekel, de lehet, hogy otthon a saját területén jobban érzi magát, és akkor azt a közönség is jobban fogja érteni és venni alapot. De ez azért ritka, tehát a legtöbb zenész, és ma már egyre nyitottabb az oktatás is. Mm-hmm. Tehát a jazzzenészek járnak át a Liszt Ferenc térre, mert a jazz tanszék nem ott van, hanem kicsit máshol, és akkor átjárnak a Zeneakadémia patinás épületébe, hogy ott trónol a félisten Liszt Ferenc szobor formájában. Aha. A tér fölött is szemléli, hogy mindenki pontosan lépjen be ütemre, és tehát egy kicsit eltúzom ezt az ellentétet. Ez nem ellentét, ez inkább csak kontraszt.
1: Igen.
2: Ahogy lehet éles a kontraszt, és lehet kevésbé éles.
1: Mit tapasztalsz évről évre, hogy a szakma jár ide? A borteraszra?
2: Abszolút, tehát nagyon sok olyan...
1: Megnézik egymást?
2: Igen, és nagyon sok olyan produkció van, hiszen én azt mondanám, hogy az előadó művész egy szakma, és aztán azon belül, hogy ki mivel foglalkozik, hogy a Mirtil inkább azt fogja mondani magáról, hogy én sanzont éneklek, és örökzöldeket, táncdalokat, nem jazzt. Hát az is, az mind bele, az egy szakma. Ő ezt csinálja jól, és több benne a sanzonos, mint a jazzes, bluesos, de attól még nem. Tehát a szakmán belül az az érdekes, hogy mivel megnyitja már eleve a Hollerung tanár úr, Kanagy úrnak a filozófiájának megfelelően ezeket a határokat, átjárnak egymás produkcióira. Tehát, hogyha a színház, hogyha az is van. Van például egy nagyon izgalmas olyan kamaszoknak szóló előadás, hol próza is van, tánc is van, és zene is van.
1: Aha.
2: És ezekre biztos, hogy be fognak ülni. Klasszikus zenészek, lehet, hogy a kamasz gyerekükkel együtt, és itt a, tehát egy csomó olyan szakmai érdeklődésnek lehet ez a terepe, ami nem biztos, hogy a saját szakmája, de átjár, mert úgyis ott van, és mert érdekli, és mert nyitottan próbál hozzá.
1: És egyébként a jazz meg a bor kéz a kézben járnak?
2: Ezt sokan mondják, és az az igazság, hogy ha arra gondolunk, hogy ez eleve egy éjszakai műfaj, annak indult, a környezete az mindig ilyen mundén volt, hogy nem mondjak erősebb kifejezést, tehát egy kicsit világias, egy kicsit olyan kültelki, olyan szemben ugye a frakban meghallgatott páholyból, aztán végképp opera előadással, vagy klasszikus koncerttel. De így indult, de hát ezek a dolgok azért most már megváltoztak, és most már nincsenek ilyen merev határok. Hogyha azt mondjuk, hogy a jazz nagyon sok mindenbe bele került, belehívták, beletették. A 30-es években, a 30-es évek elején Budapesten egymást érték a Király Színháznak, az Operett Színháznak, az Orfeumnak, és így tovább. Az olyan produkciói, amiben jazzzenekar játszott operettet, aztán az operett díva elénekelt egy jazz örökzöldet. Tehát itt ezek a határok nagyon hamar összecsúsztak, úgyhogy azt mondanám, hogy ma már nincs ilyen nagyon lekezelő álláspont, hogy ez csak egy
1: jazzklubas.
2: Nem, ezt már nem lehet mondani. A jazzisták szerint az improvizáció az olyan dolog, amit nem minden klasszikus zenész tud megtanulni.
1: Igen,
2: a klasszikus zenészek meg azt mondják, hogy persze olyan pontosan leírni, vagy leírva kottából eljátszani, ahogy ők tudják, azt a jazz zenészek úgyis hiába próbálják. Tehát van egy ilyen versengés, van egy ilyen froclizás mindig, de hogy egyet mondjak, Pece Balázs fog egy Miles Davis koncertet játszani nálunk, hiszen idén volt a Miles Davis születésének a centenáriuma, egész pontosan májusban, és Pece Balázs ez legalább 3 vagy 4 klasszikus fesztiválon játszott, már az egyik legjobb magyar trombitás, úgy, hogy ott persze kottából kellett játszani, akár a Budafoki Dohnányi Zenekar vendégeként, tagjaként, szólistájaként, kamaraprodukciókban. és most eljön a saját zenekarával, és Davis-t fog játszani, Davis szerepében fog játszani.
1: Izgalmas ez is.
2: Úgyhogy ez is egy olyan dolog, hogy tényleg itt a nyitottság a fő szempont, hogy nyissuk ki a fülünket, legyünk nyitottak a szemléletben arra, hogy szokatlanabb dolgokat is meghallgassunk.
1: Erre a borterasz tökéletes.
2: Erre a borterasz azért tökéletes, mert ma már a legelegánsabb hotelekben is felszolgálnak bort meg jazzt.
1: Igen, jogos.
2: Egy belvárosi, New Yorki vagy bármilyen szállodában, és nagyon sok olyan hely van, ahol jazz szól a hangszóróból háttérzeneként, és minimum ugye zsakor nyakkendőbe kell velünk.
1: Igen, igen.
2: Egy somó ilyen kötöttség az megszűnt. Én magam inkább borivó vagyok, mint bármi más, nem azért, hogy biztassak másokat, de bizony, ha egy vagy két pohárral megiszik az ember, főleg vacsora után, főleg amikor például egy ilyen programon vesz részt, az biztos, hogy inkább segíti, mint bármi más hatással volna a művélvezetre.
1: No, Kornél, jó társaságban repül az idő, megvan, ugye, a mondás. Szerintem, ha most ebből nem keltettük fel az érdeklődést, akkor semmiből, mert tényleg szuper. Szuper grup. Hol találjuk meg a pontos információkat, meg a dátumokat?
2: Igen, Zempléni Fesztivál. Ez egyszerűen a honlapunknak a neve is, az URL alapja, ugye, .hu. És akkor mindenféle, tehát például ugye a borterasz van, hogy este 9-kor kezdődik, van, hogy 10-kor, azért, mert ha egy nagy koncert van a közelben, az csengjen le, bevárjuk, és akkor jönnek a Sárospataki várból, Rákóczi várból haza az elegáns népek a koncertről, és akkor bejönnek a borteraszra, hogy ezt hallgatni.
1: Profi szervezés.
2: Ez nekünk ilyenkor nagyon jó.
1: Profi szervezés, nagyon örültem, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, mindig boldogan.
1: A helyszínen. Kedves hallgatóink, Cipernowski Kornéllal beszélgettem, és azt a sok-sok energiát, ami beletesz ebbe az imádott hivatásába, van még pár, de ebbe is, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Kornéltól most elköszönök önöktől, még nem, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Schlagerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél.
2: Rév Szilvia pszichológus Budapest belvárosában dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók felismerjék a családból hozott mintáikat, közelebb kerüljenek saját működésük megértéséhez, és időben segítséget kérjenek a szorongással vagy a párkapcsolati elakadásokkal szemben. Könyvével, személyes konzultációival és online munkájával olyan közösséget épít a fővárosban, ahol az önismeret gyakorlati segítségé válik a hétköznapokban.
3: Én köszönöm, is nagy szeretettel köszöntök.
1: Hogy eljöttél, és köszönöm az idődet is. Nagyon fontos témát, ahogy már mondtam, most másodszor is hangsúlyozom, hogy ez azért tényleg szerintem mindannyiunkra illik a mentális állapot, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, aki itt Budapesten praktizálsz, ugye a Blaha Lujza téren lehet téged megtalálni, könyvet is írtál, folyamatosan emberekkel foglalkozol, és nagyon tetszett az is, hogy a szorongások leküzdésére is adsz jó néhány praktikát, akár a weboldaladon keresztül, hogy mit látsz, milyen a mentális állapotunk most, javul-e valamit?
3: Azt látom, hogy az elmúlt években egyre több ember érdeklődik a pszichológia iránt, tehát ez nagyon látszódik a számokban, abban, hogy egyre több ember megy el pszichológushoz. Egyre több férfi is valójában, ami nagyon meglepő és pozitív, mert ugye régebben mindig a hölgyek szerettek pszichológushoz járni, úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyar lelki állapot még mindig nincs jó helyen, ugye a mutatók abszolút erről beszélnek, de ugyanakkor az emberek elkezdtek nyitni, elkezdtek könyveket olvasni, videókat nézni online, és érdeklődnek, hogy mit is tudnának tenni magukért, és ez egy nagyon jó dolog.
1: Aha, tehát akkor ez első lépésként még talán pozitív változás.
3: Igen,
1: is.
3: Abszolút.
1: Mert én, aki nem vagyok szakember, csak próbálom figyelemmel követni az emberek kitöréseit, vagy éppen nem kitöréseit. Én azt látom, hogy ugye már mindenki elvégzett mindent. A spirituális, meg az önfejlesztő ipar az virágzik, de valahogy nem azt veszem észre, hogy előzékenyek lennénk, vagy kedvesek lennénk egymással. Aztán, hogy ez mennyire hozható összefüggésben a mentális állapottal, kérdezem a szakembert.
3: Hát itthon a hangulat alapvetően az nyilván nagyon sokszor lehangolt, hogyha megnézzük, hogy a buszon, járműveken, vagy az utcán, hogy bánnak egymással az emberek, azért ez még mindig nem ott van, ahol jó lenne, hogy ha lenne, mint például Olaszországban, stb. Tehát sajnos ezzel még mindig nagy probléma van, de én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy egyáltalán érdeklődjenek, és egyáltalán így a mélyre nézzenek, hogy miért is vagyok állandóan lehangolt, vagy miért így szólalok meg a másikhoz, és elkezdjék ezeket boncolgatni, mert aztán akkor el tudnak indulni egy úton, ahol egy picit jobban érzik magukat a bőrükben.
1: Tehát akarjanak tenni ellene. Jó, és ezt akkor legalább ez ilyen szempontból tényleg egy nagyon jó irány.
3: Ez egy lényeges pont.
1: Válasz szabadon ez a könyved címe, amit most megkaptam tőled, és szívből köszönöm. Hogyan lépj ki a transzgenerációs trauma alapú és kollektív mintákból? Mert hogy minták alapján élünk.
3: Hát abszolút, és ezeknek egy része nagyon pozitív és nagyon építő, amit a családunktól kaptunk, a társadalomból, stb. De szükségünk van mintákra. A probléma azzal van, amikor korlátoznak minket, amikor azt látjuk, hogy az életünket ténylegesen bezárják, vagy a cselekedeteinket, a döntéseinket és szenvedést okoznak. Tehát akkor kell belőlük kilépni.
1: Na, tehát most nyilván tudom, hogy köt a titoktartás, és nem is azt kérem, hogy most áruld el a hozzád fordulókat, hanem hogy általában mikor jön el az a pont, amikor azt mondják, hogy jó szakemberhez fordulok?
3: Amikor nagyon szenvednek.
1: Na, de mitől szenvednek? Mitől szenvedünk általában, akkor így kérdezem.
3: Én sok pánikbeteggel is dolgozom együtt, és hát ők például nagyon szenvednek, és az a pillanat, amikor az embernek halálfélelme van, remeg a keze, stb., hogy igazából bele akar nézni abba, hogy most miért is van ez az egész probléma, ugye, hogy azt gondolják, hogy valami komoly szervi bajuk van, és aztán kiderül, hogy semmi, egy komolyabb kivizsgálásnál. És ilyenkor kezdenek el tenni érte. Sajnos ez úgy működik, mint a fogorvosnál, hogy amikor már nagyon fáj, akkor lépnek az emberek legtöbbször.
1: Na, mert hogy mikor kellene?
3: A prevenció, ez nagyon jó lenne. Így van. Tehát, hogyha elkezdjük észrevenni, hogy valami nem teljesen jó, ha akkor mennénk el pszichológushoz, vagy mondjuk egy párkapcsolati problémánál, amikor elkezdjük látni, hogy ez nem jó, nem jó, nem jó, akkor még nem nagyon szeretünk elmenni családterapeutához, párterapeutához. És amikor már nagyon-nagyon régóta nem működik, sajnos sokan akkor mennek el, de akkor meg már nem lehet megmenteni.
1: Aha, tehát a leges-legelső jeleknél már érdemes lenne?
3: Amikor a legelső mondjuk kommunikációs problémákat felfedeztük, hogy na ez most már ismétlődik sokszor, és nem tudjuk megoldani, akkor jó lenne belenézni, mert akkor még nagyon-nagyon nagy esélye lenne, hogy ezt meg tudjuk oldani. De amikor már még 10 éve két ember el van hidegülve,
1: az már késő, oké, megértettem.
3: Így van, így van.
1: Tehát akkor magát az időhúzás kellene lerövidíteni, vagy redukálni.
3: Igen.
1: Egy rövidebb időre.
3: Igen, meg tudatosabbnak lenni, hogy ha valami nem működik jól, akkor sokkal jobban járok, hogyha egy picit előbb teszek érte. Kevesebbet fogok szenvedni.
1: Jó, ez jogos ilyen szempontból. Azt mondod, hogy sokkal, vagy hogy elkezdtek a férfiak is immár nyitni a szakember felé. Ők is általában hasonló problémákkal jönnek? Mint a hölgyek, vagy ott azért más a fókusz?
3: A szorongásos problémák ma egyre gyakoribbak a férfiaknál is, párkapcsolati témában is. Most már egyre nyitottabbak. Régen például idősebb férfiakat nagyon nehéz volt rávenni arra, hogy eljöjjenek, de ma kezd népszerűbbé válni, és van, hogy maguktól nagyon nyitottan jönnek, aminek mi örülünk, mert ténylegesen tapasztaltuk, hogy régen szinte csak a nők voltak hajlandóak erre.
1: Én most nem akarok általánosítani természetesen, és bocsa hallgatóktól, senki ne vegye magára, de én jól mondom azt, hogy mintha azt tapasztaltam volna, hogy mondjuk a mi korosztályunknak a szüleinél, hát az se volt divat, hogy otthon beszélgettek egymással, úgy igazán mély párkapcsolati dolgokról.
3: Így van, ez is egy probléma, ugye, hogy régen a családokban nagyon sokszor az érzelmi megnyilás nem is volt meg. Illetve a mai világban is sok családban ugye nincsen érzelmi beszélgetés, csak felszínes dolgokról, kivel mi történik, de az, hogy kinek mi van a lelkébe, vagy mi nyomja, vagy mi történt vele valójában, azt nem nagyon osztják meg sokan, és ez egy nagy probléma.
1: De miért? Mert ezt látták, hogy otthon se volt divat?
3: Igen, nagyon sokszor ezek ugye hozott minták, tehát már a nagyszüleink is így működtek, és akkor valamiért úgy döntök egyszer, lehet gyerekkoromban, hogy nem mondom el, hogy mi történt velem aznap, nem mondom el, hogy mi bánt, és aztán így kezdem élni az életet. Igen, nagyon sokszor a minták miatt.
1: A másik véglet is tud elmenni egy rossz irányba? Tehát amikor annyira kompenzál nánk azt, hogy oké, mi nem kaptuk meg, mert nem beszélgetett velünk sem mondjuk a saját édesanyánk vagy édesapánk, de majd mi a gyerekünkkel akkor ezt másképp csináljuk. És akkor meg ész nélkül beszélgetünk mindenről.
3: Igen, az egy jó
1: dolog. Tehát túlzásba lehet vinni?
3: Az egy jó dolog szokott lenni, amikor eldöntjük, hogy mi máshogy szeretnénk, csak ott van egy kérdés, hogy tudjuk-e úgy csinálni. Vagy kéne valakitől segítséget kapnunk, hogy valakitől ellesnünk a jó mintát, vagy egyáltalán foglalkozni vele, hogy lehetne azt a jó mindent létrehozni. Mert sokszor hozunk egy döntést, hogy igen, máshogy szeretném, és aztán a gyakorlatban pedig ugyanabba vissza tudok esni.
1: Ez a könyv, amit írtál, ez ad ilyen gyakorlati kapaszkodót a hétköznapokhoz? Nekünk?
3: Igen, mindenképpen. Tehát olyan módszereket tartalmaz, amik egyszerűek, mindenki számára megoldhatóak, és hogyha gyakoroljuk, akkor fogjuk érezni, hogy egyre jobban érezzük magunkat a bőrünkbe, fel tudunk oldani magunkba dolgokat, hozzáállásokat tudunk módosítani. Tehát mindenképpen egy ilyen gyakorlati segítséget ad.
1: Van itt egy szokás ebben a műsorban, hogyha bárki, aki vendég közül hoz nekem könyvet, akkor azt szoktuk játszani, hogy kinyitom valahol, fogalmam nincs, hol nyílik ki, de kíváncsi leszek, hogy majd mit indít el benned a saját gondolatsorra.
3: Jó, izgalmas.
1: Na, 92. oldal. Azt mondja, pontosan ezért a legcélra vezetőbb, ha az általunk összeírt korlátozó mintáikat, tehát ezek szerint akkor össze kell írni, helyettesítendő pozitív mondatokat az ismétlés eszközével erősítjük meg magunkban. Kitehetjük ezeket a mondatokat a lakásunkban, a munkahelyünkön egy jól látható helyre, ahol nem zavar, ha mások is látják, kiírhatjuk a számítógépünk egy jegyzetére. Tehát még egy gyakorlat is van itt, a másik oldalon, azt mondja, az általad összeírt negatív mintáidra adott pozitív megerősítő mondataidat, igen, tedd ki akár a hűtőre, a tükörre, a falra, stb. Sőt, ha szeretnék, még hangfelvételt is készíthetsz. Éneket én is csináltam régen egyébként. Mondtam hangfelvételeket. Szóval megerősítés, És igen, a pozitív?
3: Itt valójában arról van szó, hogy először ismerjem fel azt, hogy milyen negatív minták vannak. Ez lehet családi, bármilyen jellegű, ami nagyon-nagyon korlátozza az életemet. Tehát ténylegesen a hétköznapjaimban folyamatosan problémát okoz, és ez egy nagyon egyszerű kis trükk, ami a tudat alatt itt ugye tulajdonképpen át tudja programozni, és helyettesítjük ugye ezeket a negatív gondolatokat pozitívval. Most én erről nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ez egy hülyesség egyébként.
1: De és közben ilyeneket tanítanak az agykontrollban is.
3: Igen, itt le is van írva, hogy pont amit felolvastál, hogy az agykontroll alapja az itt megjelenik, de valójában ez egy olyan nagyon egyszerű kis módszer, ami nagyon-nagyon jól működik, és most már sok évnyi tapasztalat, mert én azt látom, hogy egyszerű dolgok nagyon-nagyon meg tudják változtatni az embert azáltal, hogy a tudatalattit átprogramozzuk.
1: Én is mindig azt mondom, hogy a közhelyekben vannak a legnagyobb igazságok, tehát nem szabad őket lesöpörni az asztalról.
3: Nem, én magam se hittem benne, és aztán tényleg azt látom, hogy sok emberrel beszélgetve, a saját életemet megnézve, tapasztaltam, én magam is felmondtam hanganyagot, kiírtam, stb. Egy dolgozva emberekkel, azt látom, hogy ez tényleg működik.
1: Én, ha már most az előbb megemlítettem, hogy csináltam én is hanganyagokat, nekem az például azért kellett, mert volt egy időszak, amikor tényleg azt éreztem, hogy semmi nem jön össze. Pedig egy mákkor is akár a külső szemlő által is sikeres ember voltam, de valahogy mindig éreztem, hogy falakba ütközöm, és úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor saját magamból fogok erőt meríteni a korábbi sikerekből. És ezeket a korábbi sikereket kezdtem elmondani, hogy hát még akár be is mondtam azokat a bizonyos jelzőket, hogy szedd össze magad, hiszen ez is összejött, az is összejött, akkor mi bajod van. Tehát én ezekkel próbáltam magam erősíteni, egyébként működött is. Ha már praktikumokról beszélünk, ez a könyv tele van ilyenekkel?
3: Még ilyenekkel tele van, de az, amit felolvastál, az igazából csak egy nagyon kis apróság, és nagyon sokféle olyan gyakorlat van benne, amit lehet csinálni. Úgyhogy érdekes volt, hogy pont ezt találtad meg.
1: Látod, nem beszéltük meg, hát abszolút, csak én nyitottam. Rév Szilvia válasz szabadon, így keressék, kedves hallgatóink, a könyvesboltokban a könyvet, hogyan lép ki a transzgenerációs trauma alapú és kollektív mintákból. Nekem nagyon szimpatikus volt, hogy készültem a veled való beszélgetésre, hogy azt írod, hogy már 12 évesen elhatároztad, hogy te pszichológus leszel, vagy segíteni fogsz az embereken. Na, de egy 12, akkor ez nagyjából ötödikes lehettél?
3: Igen.
1: Ez azért tudom így, mert én is 12 évesen határoztam el, hogy majd újságíró leszek, és embereket fogok interjúvolni, és pont ötödikes volt, amikor bekapogtam a helyi megyei napilaphoz, de nem én vagyok itt a főhős, hanem te. És sokkal inkább az érdekel, hogy miért akarsz pszichológus lenni egy 12 éves lány.
3: Igazából ezt én magam se tudom, és a szüleim se értették. Igazából csak megkérdezte az osztályfőnök, hogy ki mi szeretne lenni, hogyha nagy lesz. Egyébként egy barátom mellettem ült a padba, és egy pár évvel ezelőtt mondta, hogy te szívvitel, mert akkor ezt mondtad, ugye? És visszaemlékezett. És valamiért ezt válaszoltam, és a szüleim kérdezték, hogy tudod egyáltalán, hogy ez mit jelent, stb. És nem nagyon tudtam, de valamiért nagyon határozott voltam ebben.
1: Na, és akkor az érdekel igazán, hogy amit elterveztél gyerekként, az most milyen megélni felnőttként, nagyon más, mint amit gondoltál róla?
3: Nem nagyon más, igazából az mindig is bennem volt, hogy így segíteni másoknak, de ezt nagyon-nagyon sokféle módon tettem. Tehát ilyen apró pici dolgoktól a kicsit nagyobb dolgokig, ez mindig így bennem élt, és igazából a későbbiekben nagyon erősen úgy éreztem, hogy harcolnom kell ezért, és hát nem gondolom, hogy teljesen más, mint elképzeltem gyerekkoromban. Persze a gyakorlat az mindig egy picit más, mint ahogy azt a képzeleti képben látjuk, de én úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit a mai napig nagyon szeretek csinálni.
1: És teszed is. Ott a Blahán, ahogy már mondtuk, a Blaha
3: Luzet érdemelt. Igen, illetve online is sokat.
1: Na, akkor erről beszéljünk, hogy mi van manapság a Covid óta. Elmennek és személyesen találkoznak, vagy inkább kényelmesebb nekik online?
3: Egyre többen online is szeretnének beszélgetni, és ezt én is nagyon szeretem, mert igazából mind a kettőnknek kényelmes is, illetve ha valaki nagyon szorong, akkor nehezen tud ugye kimenni az utcára, agorafóbia esetén, és akkor kifejezetten ez egy megnyugtató dolog, hogy ő otthon tud lenni. de van, amikor egy párterápia is nagyon izgalmas tud lenni, hogy látja, vagy egy családterápia, hogy látja az ember otthon ugye a családot, a párt a saját közegébe, és az a helyzet, hogy ott azért kicsit máshogy viselkednek, mint egy rendelőbe.
1: Még akkor úgy is, hogy veszi őket egy kamera?
3: Mindenképpen, mert a saját közegükben vannak, és, uh-huh. és az ember egy kicsit jobban belelát, szóval én azt gondolom, hogy van előnye ennek abszolút.
1: Na de most azért nyis ki az ajtót, hogy belássunk a kulisszák mögé, tehát ez úgy megy, mint a filmeken, hogy itt össze is vesznek egy ilyen párterápia?
3: Abszolút.
1: Tehát akkor megy az egymásnak
3: igen,
1: esés?
3: Mindenképpen. Vannak nagy veszekedések, sírások, van, hogy megáll a történet, tehát hogy nem tudjuk folytatni. Nyilván ez nagyon-nagyon ritka esetekben, de úgy, ahogyan az életben is persze. És ugye, hogyha párkapcsolati probléma van, akkor eleve ugye feltornyosult már egy csomó konfliktus, minden, és akkor az ott nagyon ki tud jönni.
1: Uh-huh. Na most neked pszichológusként milyen vagy hogyan tudsz védekezni az ellen, hogy ne vidd haza a sok őrületet? Mert mindenki ugye a problémáival fordul hozzád.
3: Igen, van egy olyan működésmódom, hogy amikor véget ér, akkor utána úgy visszatérek a saját életemhez. Tehát ez a mindfulness, hogy az ember ott van jelen, ahol van, és utána arra figyel, ahol utána van. És én ezt el tudom engedni azután. Nem gondolkozok órákig még azon az eseten. Ha nagyon nehéz esetről van szó, akkor persze, hogy él még bennem, és úgy hullámzik, uh-huh. de nagyon nagy százalékban könnyen el tudom engedni utána.
1: Na mit kívánjak akkor neked ezen a nem könnyű úton? Vagy az egyébként?
3: Hát én azt gondolom, hogy nem is nagyon nehéz, hogyha az ember szereti, amit csinál. Mit szeretnék
1: kívánni?
3: Mert
1: neked is könnyedén kell hozzáállni, mások problémája, az a jó
3: együttérzéssel, de mégis könnyedén.
1: Aha, meg empátiával, ugye? Az fontos ezen az úton. Hát akkor sok csillogó szempárt, nem? Akkor nagyon nem nyúlok mellé. Akkor
3: köszönöm, ez egy szuper.
1: Akkor a tiéd is úgy fog...
3: Vagy kívánás.
1: Úgy fog csillogni, ahogy a többiek, és akkor nagy baj nem lesz. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, élmény volt a beszélgetés, és szerintem sok útra valót adtál most, akár tudatosan, akár tudatalatt itt a...
3: Én is nagyon köszönöm azon, a beszélgetést.
1: Hol találunk meg téged, ezt mondd el
3: a www.revszilvia.hu weboldalon.
1: Rév Szilvia néven keressenek, gondolom.
3: Így van, vannak közösségi oldalon is.
1: Szilviától most elbúcsúzom, önöktől még nem, kedves hallgatóink, mert jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, de elbúcsúzás erejéig még mindenféleképpen visszajövök.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Cipernovszky Kornélnak és Rév Szilviának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Példátlan energiakrízisre figyelmeztet a miniszterelnök. Budapest is energiatakarékossági lépéseket tesz. Átvilágítás indul.

0: Magyar Állami Operaházban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Példátlan energiakrízisre figyelmeztetett a miniszterelnök. Magyar Péter szerint legkésőbb hétfőtől rendkívüli helyzet alakulhat ki a hazai energiaellátásban, mert a rekordalacsony Dunavízállás miatt várhatóan teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. A kormány arra kéri a nagyipari fogyasztókat, hogy a csúcsidőszakban önként csökkentsék áramfelhasználásukat, és szükség esetén jogszabállyal is lehetővé tennék egyes nagyfogyasztók ideiglenes korlátozását. A lakosságot arra kérik, hogy a nagyobb áramigényű tevékenységeket lehetőség szerint ne a 17 és 22 óra közötti időszakra időzítsék. A kormány hangsúlyozta, hogy a kórházak és más létfontosságú intézmények energiaellátása továbbra is kiemelt védelmet élvez, és jelenleg az ország villamos energiaellátása biztosított. Budapest is kiveszi a részét az energiatakarékosságból. Karácsony Gergely főpolgármester arra utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű leállása esetén a leállás idejére ne kapcsolja fel a díszvilágítást az általa kezelt több mint 300 díszkivilágítással rendelkező épületen. Mindez a közvilágítás természetesen nem érinti, tette hozzá. A díszvilágítás elhagyásával, amely éppen az energiafelhasználás szempontjából kritikus időszakot érinti, jelentős mennyiségű energia takarítható meg. A díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló megtakarításra kéri a főpolgármester. Átvilágítás indul a Magyar Állami Operaházban. Az intézménybe szakértői csapat érkezett, és megkezdi a Magyar Állami Operaház tevékenységének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzését, közölte Nagy Ervin kulturális államtitkár. Azt írta, a vizsgálat célja a bizalom megerősítése és a működés hatékonyságának biztosítása a magyar kultúra egyik legfontosabb intézményében. Az állami fenntartású kulturális intézmények éves szinten sok-sok milliárd forintnyi közpénzzel gazdálkodnak. A magyar adófizetők joggal várják el, hogy minden egyes forint felhasználása átlátható, indokolt és felelősségteljes legyen, tette hozzá az államtitkár. Megállapodás született az IKEA Magyarország és a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete között, így a dolgozók egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak az augusztusi fizetésükkel. A munkavállalók szavazással fogadták el az ajánlatot a korábban követelt 6%-os alapbéremelés helyett. A felek abban is megegyeztek, hogy már decemberben megkezdik a következő évi bértárgyalásokat, valamint kidolgoznak egy hosszú távú bérfejlesztési és juttatási rendszert. Szombaton megtartják a Balaton átúszást. A szervezők végleges döntése alapján augusztus 1-én szombaton rendezik meg a 44. Klubi Balaton átúszást. A Hungaromet előrejelzése szerint az időjárási feltételek alkalmasak a verseny lebonyolítására, ezért ismét megnyitották a nevezést a szabad helyekre, és várhatóan ma délig lehet jelentkezni. A szervezők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hullámzó Balatonban való úszás komoly nyílt vízi tapasztalatot igényel, ezért csak azok induljanak, akik biztosak az úszás tudásukban. Az útvonal mentén mintegy 50 méterenként biztosítanak pihenési lehetőséget és segítséget a résztvevőknek. Tikasztó hőség és zavartalan napsütés vár ránk ma is. Felhő alig lesz fölöttünk, csapadék nem érkezik. A hőmérséklet délután eléri a 37 fokot. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt. A hétvégén sem lesz változás, csak még melegebb lehet. 39-40 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be, a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen-dal mellett a Bohem Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Be Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újra kell gondolni a paksi atomerőmű hűtési rendszerét. Tiltakoznak a taxisok a repülőtéri parkolási szabályok változása miatt. Jól vizsgázott a megújult MOL-Bubia tesztidőszakban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A klímaváltozás miatt hosszú távon újra kell gondolni a paksi atomerőmű hűtési rendszerét. Erről beszélt Aszódi Attila nukleáris szakértő. Szerinte a jövőben olyan műszaki megoldásokra lenne szükség, amely kevésbé függ a Duna vízszintjétől, például hűtőtornyos rendszer alkalmazásával. A szakember úgy véli, a mostani rendkívüli aszá is azt mutatja, hogy a korábbi klímamodelleket érdemes felülvizsgálni. Hozzátette, a paksi blokkok várható leállása komoly kihívást jelent az ország energiaellátása és az áramimport költségei szempontjából. Az erőmű újraindítása pedig a vízszint helyreállása után is több napot vehet igénybe. Tiltakoznak a taxisok a repülőtéri parkolási szabályok változása miatt. Augusztus 3-ától ugyanis a Budapest Airport megszünteti a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségét a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér felső parkolójában. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint ez azt jelenti, hogy a taxisoknak minden utas felvételért és kiszállásért parkolási díjat kellene fizetniük. Az érdekképviselet attól tart, hogy emiatt sok taxi csak a termináltól több mint 1 kilométerre tudja majd felvenni és kitenni utasait. A

0: A szervezet az intézkedés felfüggesztését kéri addig, amíg a felek mindenki számára elfogadható megoldást találnak. A Budapest Airport szerint ugyanakkor a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a taxikat érintő intézkedés. Tombol a nyár, egyre többen vannak közvetlen napsugárzásnak kitéve, mégis a magyarok 48%-a soha nem vett részt melanóma szűrésen vagy bőrgyógyászati anyajegyvizsgálaton. Ugyanakkor egyre többen ismerik a fényvédelem fontosságát, derült ki egy friss kutatásból, amelynek részletei dr. Kósa Péter, az Afidea bőrgyógyásza ismertette a Sláger FM-nek.
1: Budapesten évente körülbelül 600 új melanómás beteget diagnosztizálunk. Veszprém vármegyében ez körülbelül 100. Ennek oka részben az, hogy jóval kisebb a lakosságnak a száma. Másrészt meg azért Budapestre sokan bejárnak, és nagyon sok anyajegyszűrő állomás működik. Tehát valószínűleg a statisztika miatt is Budapestre adhatja ezeket. A bőrdaganatoknak kb. 90%-át a napnak az UV hatása és a szoláriumoknak az UV hatása fokozza. A 9 bőrdaganat megelőzhető lett volna egy megfelelő UV-védelemben, és ez egy nagyon nagy arány. Figyeljük az anyajegyeinket, és hogyha bármi változást észreveszünk benne, tehát hogyha azt látjuk, hogy megváltozott az anyajegynek a méretet, megváltozott az alakja, besötétedett az anyajegy, ezek mindig fontos tényezők.
0: A szakértők rendszeres önvizsgálatot, éves bőrgyógyászati ellenőrzést és legalább 30-as fényvédő használatát javasolják. Jól vizsgázott a megújult MOL-Bubi a tesztidőszakban. A BKK közlése szerint több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait, a rendszer elégedettségi mutatója 4,48, az új alkalmazásé pedig 4,25 lett. A tesztelők 86%-a biztosan vagy valószínűleg használni fogja a szolgáltatást az éles indulás után is. A legnagyobb sikert az elektromos rásegítésű kerékpárok, a könnyen állítható nyereg és a gyors, egyszerű használat aratta, valamint az új app átlátható felülete és a kerékpárfoglalási lehetőség. Folytatódik a zavartalan napsütés. A tikkasztó hőségben ma is szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk. A hőmérséklet délelőtt 25, délután 37 fok körül alakul. Hétvégén még fokozódik a hőség, elérjük a 40 fokot is, emellett az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. Így a déli órákban kerüljék a tűzőnapot és fogyasszanak sok folyadékot.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem.

A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ki vagyok én, azt mondd meg te. Ígéretes, ígéretek, nem ígértem, hogy más leszek.
1: Programajánló. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 4-én, kedden este 20 órától jön az Egy Életem sorozat Szinetár Dórával. Dóri mesél az életéről, a számára meghatározó pillanatokról és a történetekről. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Ő azt mondja, izgatottan várja, hogy a nézők szeretnének-e igazán, mármint hogy szeretnék-e őt igazán megismerni és megtudni, mi van a látszólag jól ismert történetei mögött. Őt már annyit elemezték az elmúlt 4 évtizedben, hogy elege lett. Most ő fogja saját magát elemezni. Aztán meglátják, mire jut. Mondta Dóra, aki a legkedvesebb projektként hivatkozott, és hivatkozik a róla szóló estre. Augusztus 4-én tehát ott egyébként a Városmajori Szabadtéri Színpadon megtekinthetik. Aztán augusztus 7-én pénteken érkezik Falusi Marian Túl az Operencián című előadásával. Sőt, egyenesen koncertjével, mert van-e unalmasabb mások utazási élményeinél? Jönnek, pörgetik a képeket a telefonon, itt jártam, ott voltam, ez is csoda, az is csoda. Ha már jártunk ott, azért nem érdekes, ha még nem, akkor meg azért. Kivétel persze van, zenés kivétel, mert ha valaki dalban mondja el, merre járt, mit látott, milyen volt, akkor az más. New York, Kairó, Pireusz gyermekei, Los Angeles zsebemben lesz, van London, van Nápoly, van Konstantinápoly, és ott az örök visszatérés és végállomás, a Pest, a drága, bűnös, bűzös, poros és elegáns Budapest. Falusi Marian jön az utazási élményeivel, és sok mindent el fog árulni egyébként magáról, a Padödő együttes egykori sztárja, aki rendszeresen dolgozott és dolgozik is együtt Presser Gáborral, szólóestjein pedig gyakran jazz átiratokat és saját feldolgozásokat is ad elő. Ez a koncert Túl az Operencián címmel egészen különleges lesz augusztus 7-én, pénteken este 20 órától.
2: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Példátlan energiakrízisre figyelmeztet a miniszterelnök. Budapest is energiatakarékossági lépéseket tesz. Átvilágítás indul a Magyar Állami Operaházban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Példátlan energiakrízisre figyelmeztetett a miniszterelnök. Magyar Péter szerint legkésőbb hétfőtől rendkívüli helyzet alakulhat ki a hazai energiaellátásban, mert a rekordalacsony Dunavízállás miatt várhatóan teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. A kormány arra kéri a nagyipari fogyasztókat, hogy a csúcsidőszakban önként csökkentsék áramfelhasználásukat, és szükség esetén jogszabállyal is lehetővé tennék egyes nagyfogyasztók ideiglenes korlátozását. A lakosságot arra kérik, hogy a nagyobb áramigényű tevékenységeket lehetőség szerint ne a 17 és 22 óra közötti időszakra időzítsék. A kormány hangsúlyozta, hogy a kórházak és más létfontosságú intézmények energiaellátása továbbra is kiemelt védelmet élvez, és jelenleg az ország villamos energiaellátása biztosított. Budapest is kiveszi a részét az energiatakarékosságból. Karácsony Gergely főpolgármester arra utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű leállása esetén a leállás idejére ne kapcsolja fel a díszvilágítást az általa kezelt több mint 300 díszkivilágítással rendelkező épületen. Mindez a közvilágítás természetesen nem érinti, tette hozzá. A díszvilágítás elhagyásával, amely éppen az energiafelhasználás szempontjából kritikus időszakot érinti, jelentős mennyiségű energia takarítható meg. A díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló megtakarításra kérdezik.

0: írja főpolgármester. Átvilágítás indul a Magyar Állami Operaházban. Az intézménybe szakértői csapat érkezett, és megkezdi a Magyar Állami Operaház tevékenységének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzését, közölte Nagy Ervin kulturális államtitkár. Azt írta, a vizsgálat célja a bizalom megerősítése és a működés hatékonyságának biztosítása a magyar kultúra egyik legfontosabb intézményében. Az állami fenntartású kulturális intézmények éves szinten sok-sok milliárd forintnyi közpénzzel gazdálkodnak. A magyar adófizetők joggal várják el, hogy minden egyes forint felhasználása átlátható, indokolt és felelősségteljes legyen, tette hozzá az államtitkár. Megállapodás született az IKEA Magyarország és a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete között, így a dolgozók egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak az augusztusi fizetésükkel. A munkavállalók szavazással fogadták el az ajánlatot a korábban követelt 6%-os alapbéremelés helyett. A felek abban is megegyeztek, hogy már decemberben megkezdik a következő évi bértárgyalásokat, valamint kidolgoznak egy hosszú távú bérfejlesztési és juttatási rendszert. Szombaton megtartják a
1: Balatonfesztivált. Most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
0: Ezért ismét megnyitották a nevezést a szabad helyekre, és várhatóan ma délig lehet jelentkezni. A szervezők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hullámzó Balatonban való úszás komoly nyílt-vízi tapasztalatot igényel, ezért csak azok induljanak, akik biztosak az úszás tudásukban. Az útvonal mentén mintegy 50 méterenként biztosít.

sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt. A hétvégén sem lesz változás, csak még melegebb lehet. 39-40 fokot mutathatnak a hőmérők.

Példátlan energiakrízisre figyelmeztet a miniszterelnök. Budapest is energiatakarékossági lépéseket tesz. Átvilágítás indul a Magyar Állami Operaházban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Példátlan energiakrízisre figyelmeztetett a miniszterelnök. Magyar Péter szerint legkésőbb hétfőtől rendkívüli helyzet alakulhat ki a hazai energiaellátásban, mert a rekordalacsony Dunavízállás miatt várhatóan teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. A kormány arra kéri a nagyipari fogyasztókat, hogy a csúcsidőszakban önként csökkentsék áramfelhasználásukat, és szükség esetén jogszabállyal is lehetővé tennék egyes nagyfogyasztók ideiglenes korlátozását. A lakosságot arra kérik, hogy a nagyobb áramigényű tevékenységeket lehetőség szerint ne a 17 és 22 óra közötti időszakra időzítsék. A kormány hangsúlyozta, hogy a kórházak és más létfontosságú intézmények energiaellátása továbbra is kiemelt védelmet élvez, és jelenleg az ország villamos energiaellátása biztosított. Budapest is kiveszi a részét az energiatakarékosságból. Karácsony Gergely főpolgármester arra utasította a budapesti közműveket, hogy a paksi atomerőmű leállása esetén a leállás idejére ne kapcsolja fel a díszvilágítást az általa kezelt több mint 300 díszkivilágítással rendelkező épületen. Mindez a közvilágítás természetesen nem érinti, tette hozzá. A díszvilágítás elhagyásával, amely éppen az energiafelhasználás szempontjából kritikus időszakot érinti, jelentős mennyiségű energia takarítható meg. A díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló megtakarításra kéri a főpolgármester. Átvilágítás indul a Magyar Állami Operaházban. Az intézménybe szakértői csapat érkezett, és megkezdi a Magyar Állami Operaház tevékenységének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzését, közölte Nagy Ervin kulturális államtitkár. Azt írta, a vizsgálat célja a bizalom megerősítése és a működés hatékonyságának biztosítása a magyar kultúra egyik legfontosabb intézményében. Az állami fenntartású kulturális intézmények éves szinten sok-sok milliárd forintnyi közpénzzel gazdálkodnak. A magyar adófizetők joggal várják el, hogy minden egyes forint

0: felhasználása átlátható, indokolt és felelősségteljes legyen, tette hozzá az államtitkár. Megállapodás született az IKEA Magyarország és a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete között, így a dolgozók egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak az augusztusi fizetésükkel. A munkavállalók szavazással fogadták el az ajánlatot a korábban követelt 6%-os alapbéremelés helyett. A felek abban is megegyeztek, hogy már decemberben megkezdik a következő évi bértárgyalásokat, valamint kidolgoznak egy hosszú távú bérfejlesztési és juttatási rendszert. Szombaton megtartják a balatonátúszást. A szervezők végleges döntése alapján augusztus 1-én szombaton rendezik meg a 44. Lidl balatonátúszást. A Hungaromet előrejelzése szerint az időjárási feltételek alkalmasak a verseny lebonyolítására, ezért ismét megnyitották a nevezést a szabad helyekre, és várhatóan ma délig lehet jelentkezni. A szervezők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hullámzó Balatonban való úszás komoly nyílt vízi tapasztalatot igényel, ezért csak azok induljanak, akik biztosak az úszás tudásukban. Az útvonal mentén mintegy 50 méterenként biztosítanak pihenési lehetőséget és segítséget a résztvevőknek. Szikasztó hőség és zavartalan napsütés vár ránk ma is. Felhő alig lesz fölöttünk, csapadék nem érkezik. A hőmérséklet délután eléri a 37 fokot. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt. A hétvégén sem lesz változás, csak még melegebb lehet. 39-40 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Köszi Bori, nézzük a közlekedést. Az M1-es autópálya komáromi terelt szakaszán a főváros felé a 89-es kilométernél egy személyautó az árokba hajtott. Lezárták a külső sávot, nagyjából 2-3 kilométeres már a torlódás. Veszprém vármegyében a Balatonfelvidéken tart még mindig a Művészetek Völgye Fesztivál, így a 77-es számú főúton Kapolcs és Vigánd-Petend átkelési szakaszán a 25-es és 28-as kilométerek között igen erős gyalogos, illetve jármű forgalomra lehet számítani. Ami Budapestet illeti, ugye vasárnap üzemzárásig a 4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es busszal, vagy a 7-essel, vagy a 133-as eljelzésűvel lehet utazni, illetve a 49-es villamos és a 47-es villamos is opció lehet az érintett szakaszon. A Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávzárást kell majd kerülgetni. Ezt is mostanában építik ki. Hát, ha valakinek van még további közlekedési infója, küldje a 0630 30 30 95 8-ra. Köszönöm, jó utat, balesetmentes közlekedést!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel! Sláger!
1: 6 óra 5 perckor jó reggelt kíván a Cila!
3: Mert hát jó reggelt, és jó a Somogyi reggelt. Zoltán úr
1: kettesben
3: is.
1: Kettesben magunkra maradtunk.
3: Igen, hála az Jézusnak, de nem sokáig, mert majd jönnek hozzánk.
1: Így, többen is. Meg Mautner Zsófi például. Most meg Beyoncé!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7:45 lesz már 3 perc múlva. Csabikám, hogy fel vagy dobva? Most a kérdés, hogy a közelgő utazásod miatt, vagy azért, hogy beülhetél a főműsorvezetői székbe?
2: Hát egyrészt azért, mert itt ülhetek a főműsorvezetői székbe, mert Fordán Petra műsorvezető kolléganőnk éppen szabadságra ment, és pont néztem, hogy egy aperol spiccel, egy hozzápasszoló ruhával, egy darázs derékkal áll.
1: Megöltözött?
2: Megöltözött gyönyörűen az Instagramját, mindenki kövesse, Fordán Petra official, vagy Petra Fordán, most nem tudom, de official, azt tudom. És ott láttam, hogy ő már üdül. Én meg képzétek el, hogy délután, nem tudom, hogy ezt el tudom, elmondom, hát mi bajunk lehet, a KLM Air France meghívására elutazom.
1: Ezek után már remélem, hogy business class lesz, vagy legalább a...
2: Azon.
1: Ja, azon. Jó, mert van a prémium economy, vagy mi most
2: nem
1: az tudtol, új, hogy...
2: De nem kell prémium, meg nem megyünk olyan messzre, Amsterdamunk megyünk, tehát a lehető legnagyobb hülyeség a business class Európában, de hát mindegy, van ilyen, hogy business class, és akkor képzeld el, hogy lesz a World Pride 2026. Ez nem az Amsterdami Pride, uh-huh. Ez a World Pride, és a KLM-nek ez egy fontos és kiemelt dolog a LMBTQ közösségnek a támogatása.
1: Láttam, hogy színes lett a Facebookon is a logójuk már, nem tudom hány éve, mert múltkor keresgéltem repjegyeket, és így néztem, hogy mi ez a szivárvány.
2: Igen, én tegnap egy lávalámpát néztem, pont a praktikerben az is szivárványos. Szóval, és akkor ők meghívtak erre a kétnapos kis kiruccanásra, úgyhogy Zoltán Ágika barátnőmmel felülünk a repülőre 14 óra 15-kor az amszterdami járatra, és ott leszünk hétfőig, utána visszajövök, és pénteken pedig elmegyek az éves üdülésemre.
1: Figyelj, és ez a itt a berlini események kapcsán, vajon arról hallott, hogy vannak-e, mit tudom én, ilyen szigorúbb ellenőrzések most, vagy valamilyen óvintézkedés, mert
2: én azt gondolom, hogy lesznek. Én azt gondolom, hogy lesznek, de Amsterdamnak már maga a város összetétele nem olyan, mint Berlin, tehát hogy ugye kisebb utcák, de bár mondjuk van, biztos lehet, hogy egy ilyen nagyobb részen lesz, ami veszélyes. Hát ez egy dráma volt, pont eszembe jutott, ugye nekünk ez nagy tragédiánk volt Nizzába 2014-6.
1: Ja, emlékszem, ott a tengerpartnál. Hát
2: igen, akkor nálunk pont 14 juillet volt, tudod, a nagy francia forradalom ünnepe. És
1: 1789.
2: Allons en Flandre. Na és akkor az is egy tragédia. Pont egyébként Marie Antoinette életéről olvasok egy könyvet, Stefan Zweignek egy könyvét. Nagyon érdekes, mert egy teljesen félreértelmezett, történelmileg félreértelmezett személy volt, ugye, Marie Antoinette.
1: Hát meg szándékosan is félremagyarázták azért a dolgait.
2: Persze, de hogy azt írja, az nagyon érdekes, amikor azt írja Marie Antoinette, Madame Elizabethnek, ez a sógornője volt, már a konciergeriben a börtönből azt írja, hogy napjainkban nem fegyverekkel, hanem rágalmakkal ölnek.
1: És az hogy megelőzte a korát?
2: Igen, hogy így az elmúlt 16 évben én is úgy látom, hogy Marie Antoinette levele még mindig ül. Úgyhogy érdekes. Na, úgyhogy Amsterdam, és utána pedig anyukámhoz fogok menni.
1: Tehát irány Franciaország, és ott leszel végig augusztusban?
2: Augusztusban ott leszek, és akkor jövök haza születésnapom, ugye az 31-e, és akkor valószínűleg 29 vagy 30-án visszarongyolok Budapestre.
1: Jó anniversa.
2: És akkor lehet, hogy szeptember 1-én mi valamit ügyeskedünk. De az még titok.
1: Ó, majd tanévet nyitunk. Most viszont, ha már az utazást említett, képzeld el, mert ezt te múlt héten még nem tudhattad, amikor itt voltál, hogy most annyira jó fejek vagyunk, itt a Sláger FM-en, hogy valakit Londonig repítünk jövő hét után, augusztus 10-től 13-ig, ezt azért is hangsúlyoznám, mert nagyon fontos, hogy azok jelentkezzenek a játékunkba, akik ráérnek, tehát szabaddá tudják magukat tenni augusztus 10-től 13-ig.
2: De mert hogy Londonban?
1: Hát képzeld, ugye van a Johnny Deppnek, van a Alice Cooperrel, ez a szenzációs együttese, a Hollywood Vampires.
2: Ja, igen.
1: És ők jönnek majd Budapestre fellépni ősszel, de azt találtuk ki, hogy most ez a hegy megy a Mohamedhez, meg a Mohamed a hegyhez, hogy ez two-in van, mind a kettőt megjátszuk. Uh-huh. És hogyha valaki szeretne találkozni Johnny Deppékkel, mármint úgy igazán.
2: Én nagyon.
1: Hát figyelj, rájössz augusztus 10-13 között, mert most, amit mondtál, pont visszajössz Amsterdam. Nem. Hát,
2: esetleg van egy Nizza londoni járatra is lehetőség?
1: Nem. Meg tudod, hogy van a dolgozók és hozzátartozók. Nem vennek részt a játék. Bár, nem tudom, most itt dolgozol hivatalosan, vagy nem dolgozol itt? Hát nekem ez a bejelentett munkahelyem, de neked nem.
2: De hát hogy engem hogy jelenteni, hogy olyan költségekkel járni? Nem. Hát én így, szerintem én ilyen kispadról bekiabáló vagyok, tudod? Itt a Sláger FM-en. Heti egyszer, és akkor néha így eltűnök, akkor visszajövök. Rémes lehet.
1: Mint a Marika néni kiül a faluban oda a padra,
2: igen,
1: ugye a kapu mellé.
2: Igen, és akkor bekiabál valamit. Na én ugyanezt csinálom, néha így bekiabálok valamit itt a társadalomban. Is, akkor. De nagyon élvezem egyébként, amikor például a Zsófival van egy hetünk, azok nagyon viccesek szoktak lenni, tehát itt egyszer azt látnod, csak akkor ti elmentek egy kicsit üdülni, de látnod kellene, ahogy itt a pékáru, a zöldség, a minden jön, megy, folyik, úgyhogy az isteni.
1: Na, szóval Hollywood Vampires élmény lesz Londonban. Ez azt jelenti, hogy ott is lesz egyrészt egy koncert, viszont készült róluk például egy dokumentumfilm, aminek ott lesz a premierje, ezt is megnézheti majd a nyertesünk, aki másodmagával utazhat, plusz hát lesz ilyen pacsizás a színfalak mögött, tehát hogy elvileg lehet találkozni Johnny Deppékkel, és kicsit ott társalogni.
3: Hello, Johnny,
2: hát remélem, aki megnyeri, annak tartok egy gyors talpalót, mert én most voltam, tudod, Londonban, egy 3 napra, ez egy céges meghívás volt, most egyelőre nem árulok el semmit, majd augusztus közepén derül ki itt minden.
1: Várjál, vagy autóra tippelek, vagy italra?
2: Egyik sem.
1: Már megint behúztál valakit.
2: Nem, de ha barkobázunk, akkor mondom, hogy hideg. Aztán langyos, Zoli. De és csak azt akartam mondani, hogy egy nagyon, hát ilyen 25 éves angol barátaimmal is találkoztam most kint, úgyhogy mindig tartanak nekem egy kis túravezetést Londonban, úgyhogy akit érdekel, és aki elmegy, aki is lesz rá ideje, az nézze meg, mert egy nagyon szép kiállítás van, a Buckingham palotának van a Gallery of the King, tehát a király galériája, vagy nem tudom, hogy hívják, és ott van második Erzsébet királynőnek a teljes ruhatára kiállítva, úgyhogy azt érdemes, a VA-ben, a Victoria and Albert Hall-ban ott is van egy kiállítás, de most azt nem néztem meg, és még egy érdekesség, amikor mész City of Westminsterben, egyébként iszonyú tömeg van Londonban, tehát én most
1: hát
2: a Westminsterrel szembeni hotelben, a plázában laktam, és figyelj, nem tudsz átmenni a hídon, de csak azt akartam mondani, hogy nézzétek meg ezeket a nagy kandellábereket, és van, és most ez az angol barát Jonathan mesélte nekem, hogy ugye ezeken a kandellábereken volt egy liaisonja a Westminsteri hercegnek, igen, és azt meséltem?
1: Igen, egyszer.
2: Akkor nem mesélem
1: el. Szoktam rád figyelni, van egy ilyen szokat. De mert biztos van, aki lemaradt róla, én csak mutatom, hogy megjegyeztem. Ja.
2: Tehát, hogy beleszeretett ugye a Westminsteri herceg ugye Coco Chanelbe, de Coco Chanel azt mondta, hogy jó, de hát ugye el nem veheti, hát mégsem tudja elvenni, mégiscsak egy kis tervezőnőcske, és akkor mondta, hogy de valami jelét adja, hogy szereti őt, és akkor a kandelláberekre az egyikre mind a kettőt, a Coco Chanelnek ezt a fordított C betűjét, és a dupla V-t fölrakták, tehát hogy ez azt jelenti, mert sokan nem tudják, hogy mi ez a C betű itt ez, vagy ezt miért rakják, mert ezt a Westminsteri herceg rendelte el.
1: Ezek a kandelláberek nagyon sokfelé érdekesek. New Yorkban, hogyha jártál, Central Parkban sétáltál már bizonyára.
2: Igen,
1: persze. Az ugye, hát marha nagy. Ott megfigyelted, hogy minden kandelláberen van függőlegesen egy, azt hiszem, hogy talán 4 számjegyből álló számsor. Mindig meg van számozva, és ennek az a trükkje, ezt is kevesen tudják, hogy valójában a számok azt jelzik, hogy melyik sugárútnál és melyik kereszt utcánál található az adott kandeláber, tehát bárhol jársz a Central Park kellős közepén, ránézel egy ilyen villanyoszlopra, egy kandelábere, és tudod, hogy ez a, mit tudom én, a nyugati X-edik utca és a nem tudom hányadik kereszt utca. Tehát, hogy rögtön be tudod tájolni, hogy hol vagy a városhoz képest.
2: Ezt nem tudtam. Egyébként még egy fura dolog, ami nagyon meglepett például most Londonban, hogy amit én nem is emlékszem erre, de hogy teljesen ki vannak száradva a parkok. Tehát Londonban mindig az volt, hogy ilyen smaragdzöld a gyep, de augusztusban is. Képzeld el, hogy szétéged. Nem kellett, tudod, hát mondom, a kettőn, egy másfél naponta esett az eső, tudod. Tehát, hogy ott
1: nincs is öntözőrendszer?
2: Nincs öntözőrendszer. Képzeld ezekben a nagy park, a St. James Park, a Hyde Park, tudod, ezekben semmilyen ilyen, és figyelj el, mint a nagy rét, így kiszáradt minden, tudod, egészen döbbenetes.
1: Hát ez olyan, mint ugye, emlékszem, amikor pár évvel ezelőtt először volt olyan igazán nagy hó, és mondták az angol ismerőseim, hogy náluk nincsen téli gumi, nem lehet kapni, nem létezik, igen. És akkor volt az, hogy fölvásárolták, itthon azért nem lehetett téli gumit kapni, nem tudom, 5 vagy 6 éve, mert hirtelen az angolok fölvásárolták a teljes készletet, mert hogy nem találkoztak ilyennel, és ugye erre a gyártók sem voltak felkészülve, és ugyanennek a fordítottja, például Dél-Amerikában, Peruban, amikor voltam, akkor ott mondták, hogy ott nem szokott esni az eső, tehát nincsen a házakon például ereszt csatorna, meg ilyesmi, és ezért van, hogy amikor elkezd most már esni, abból baj van hirtelen, mert hogy nincs mert elvezetve, tehát hogy nem készültek föl erre. Nincs fűtés például, és hogy változik a klíma, hát most itt is ugye, hogyha leáll Paks valóban, holnap-holnap után, az durcsi ja,
2: igen,
1: lesz azért.
2: Most, és még egy dolgot akarok javasolni, mert pont ott bent voltam az Oxford Circusnél, és ott van az Argyll Street, úgy hívják, és ez nem volt más, mint Duke Argyll, és ez egy hercegi család, egy nagyon magasrangú főnemesi, az Argyll család, és van egy nagyon jó film, azt hiszem, hogy az HBO Maxon, az a címe, hogy a Nagy Brit Botrány, azt hiszem ez a pontos címe, ezt meg kéne nézni, ez ennek a hercegnek és a feleségének a botrányos válásáról szól, de nézd meg, hogy rákeresem, akkor én most nem. Tehát Argyll hercege, és azt hiszem a nagy brit botrány.
1: Van egy nagyon angolos botrány, Very English Scandal. Nem. Várja, Jeremy Thorpe, a liberális párt meghatározó alakja. Nem akkor az egy másik. Ez egy másik, tehát ez dobja most föl. Nagy brit. Kiről szól? Mit mondtál?
2: Argyll hercegéről.
1: Fút, most az izé dobja be, tudod, az Argyll, a Super Game, egy borzasztó film volt, ezt nem tudom, láttad, de a Bryce Dallas Howard-dal két éve, három éve.
2: Igen, egyébként a Very British Scandal, az a címe a filmnek angolul. Botrány brit módra, bocsánat.
1: Igen, így már megvan. Drámos sorozat?
2: Igen, nagyon-nagyon jó sorozat, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy nézze meg. Ez bemutat egy igazi angol herceget, és egy milliómos nőt, mert az angol herceg a pénzért vette el ezt a kis milliómos nőt. A milliómos asszonka meg a rangért ment hozzá a herceghez.
1: Fiak, az egy win-win helyzet.
2: Igen, aztán nagyon csúnyán összekaptak, és akkor hosszabb, és ugye ez is egy ilyen igaz történet. És a másik, az is Londonban játszódik, az Judy Dench-nek egy filmje, egy botrány részletei, az a cím, ez ilyen 2006-os film.
1: Az rémlik.
2: Nagyon érdekes. Ebben van egy ilyen gyermekbántalmazás, vagy pedofilia, hogy hívják azt az ausztrál szőke színésznőt? Tudod, ezt a nagyon szépet, vele játszik egyet. Egy skandal, egy botrány részlet.
1: A Kate Blanchett, csak gondolsz?
2: Kate Blanchett, igen. Kate Blanchett,
1: Bill Nye, Judi Dench, igen, ezt...
2: Elképesztő jó film az is.
1: Igen, ezt láttam, a másikban meg, amit mondtál, a botrány brit módot, pedig csak mondom a hallgatókedvére, hogy Paul Bettany például a férfi főszereplő, igen. És Claire Foy a női, hogyha őket valaki komálja. Na jó.
2: Na ennyit a britekről, remélem, hogy kedvet csináltunk most Angliához és ahhoz, hogy játszanak velünk.
1: Ja, egyébként igen, küldjék.
2: Tehát, hogy ez a lényeg.
1: Hollywood Vampires szavakat akár most rögtön, SMS-ben, mert hogy valakit majd hívunk, lesz egy a srácokkal kapcsolatos kérdés, és lesz egy olyan kérdés, ami Londonra vonatkozik, úgyhogy jó is, hogy itt vagy, mert akkor majd tudsz egy kicsit segíteni a játékosunknak talán.
2: És még egy dolgot akartam mondani egyébként, tehát, hogy Londonnak még egy nagyon jó dolog van Londonban.
1: Van
2: utcás minden utcán több sarok, minden sarkon vannak nagy házak, s minden házon ablakok. A Bob Herceg, ugye, egy operett. Nem, csak azt akartam mondani, hogy ilyenkor nyáron érdemes kimenni például, ha úgy érkezünk Londonba, Richmondba, és ott a Kew Gardenbe, mert ez egy csodálatos szép park, gyönyörű a belső múzeuma, egy ilyen természetmúzeuma van, úgyhogy a Kew Gardenbe, és az a jó Londonban, hogy Richmond az mondjuk olyan Szentendre távolságban van, de kivisz a metró. Tehát a District Street, District Line-nal ki lehet menni, a zöld metróval ki lehet menni. És azt akartam még mondani, hogy lesz ugye hablatyunk is, és ha jól tudom, már az applikációnkon keresztül is lehet jelentkezni.
1: Lehet jelentkezni, és képzeld, tegnap végre megfejtették a... Nem, tegnap gyorsak voltunk, a Barbara Streisand volt nagyon komoly kihívás sokak számára. A játékosunk azért tudta, aki megfejtette végül a vanillámat, mert csípőficama lett, amikor erre táncolt.
2: Ja.
1: Csapta a szeretett csajnak valami, nem tudom, mit mondott, hogy valami ilyen hajón, egy ilyen buli hajón, és csípőficamos lett. Na, hát gondolkozz, hogy mi legyen a mai feladványunk. Akkor most megjön Miles Smith és a Stargazing fél hét előtt 3 perccel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Drága aranykövető, forró nyári napokra számíthatunk az elkövetkezendő napokban. Jelenleg már 23 fok van, de napközben 36, szombaton, holnapi napon 38, és vasárnap 40 fokra is fölkúszhat a hőmérő higanyszála. Úgyhogy tessék sok vizet fogyasztani, nem, ne tessenek piálni, sok vizet tessenek fogyasztani, és odafigyelni arra, hogy árnyékban legyünk, és hogyha napozunk, akkor kenjük be magunkat, és mindenkinek javaslom, hogy reggel 8 és 11 között napozzon, utána csak délután 4 és 6 között a köztes időben. Tessék árnyékba üldögélni, mert baj lesz.
2: Az M1-es autópálya komáromi terelt szakaszán Budapest felé a 89-es kilométernél egy személyautó az árokba hajtott, úgyhogy lezárták a külső sávot, már 8-10 kilométeres a torlódás. Közben erősödik a forgalom a főváros felé, nem csak az M1-esen, hanem például az M3-osan is, most éppen még csak a bevezető szakaszon, valamint sokan autóznak a 31-es főúton Maglód térségében, az 51-esen pedig Dunaharaszti közelében. Előre bocsátom, hogy a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstopp majd átalakult, tehát hogyha nem megszokott időpontokban is esetleg kamionokkal találkoznak, akkor legyenek elnézőek majd a hétvégén. Köszönöm szépen! A Jászberényi úton befelé a Tündérfürt utca előtt baleset nehezíti a közlekedést, és élénkül már a forgalom a 10-es számú főúton is az ürömi körforgalom előtt. Ne felejtjék, hogy a 4-es metró vasárnap üzemzárásig nem jár a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. Itt a sűrűben induló busz és villamos járatokat lehet használni, és egyelőre nagyjából ennyi. Ha van, még infójuk jöhet 06 30 30 30 95 8.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:47 lesz már 2 perc múlva. Talán emlékszel, hogy néhány évvel ezelőtt a magyarországi közmédiában is felbukkant egy mesterséges intelligencia alapú műsorvezető hölgy, ugye ott állt a képernyőn, akinek azt azért ugye mondták, így bevallották, hogy hát nyilván megírják a szöveget, és igazából csak előadja. Tehát ott odavarázsol grafikusan egy nagyon életszerű csajt, nagyon kellemes hangon, meg felöltöztetik a személyen piros ruhába, és akkor nyilván mondta, amit egyébként megírtak neki. De most már egy online hírműsorban is egy ilyen AI avatar tűnt fel. Szerinted lehet, hogy pár hét múlva nem kell jönnünk, mert úgy, majd ideül az AI és vezeti helyettünk a műsort?
2: Hát ha valamelyikünk nem jól csinálja a dolgát, vagy
1: most
2: nehezen lehet
1: rám ilyen szúros dolgozni,
2: akkor lehet, hogy ide ültetek egy AI-t.
1: Hát, ja, hogy már te ülteted ide.
2: Én egyébként én nem, tehát hogy én tudod, mit gondolok, hogy real személyeket nem fog tudni helyettesíteni.
1: Igen, de ezt a modellek kapcsán mondtad múltkor, igen, hogy kell, de, hogy hiányzik az, hogy kisugárzásra legyen valaki.
2: De azt például el tudom képzelni, hogy mondjuk tudod egy ilyen hostess tevékenységet egy ilyen hologramos sztorival meg lehet oldani, tudod? Aha. Tehát, hogy így ott van egy ilyen hologramos kivetítés, tudod, és akkor azt mondják mondjuk a múzeumban, üdvözöljük a Nemzeti Múzeumban, jobbra találhatóak a mosdók, balra pedig a nagy kiállítás. Köszönjük, hogy meglátogatott. Amennyiben még nem váltott jegyet, kérem fáradjon a bal, jobb, mit tudom én, melyik kasszához. Tehát egy ilyet el tudok képzelni, aha, tudod, hogy kivált ilyen szerepeket az AI, de azt, ahol személyiség van, ahol itt szükség van arra, hogy tudjuk azt, hogy ez egy húsvér ember, ott szerintem ez nem fog, egyelőre nem fog bekövetkezni.
1: Tudod, most amit mondtál, ezen elgondolkodtam, hogy szükségünk van arra, mert mi már, bocsánat, mi öregszünk, nekünk szükségünk van rá, de hogy például a mostani tizenéveseknek szerinted 10-20 év múlva szüksége lesz arra, amiről mi most beszélünk, hogy ilyen közvetlen, meg emberi, meg személyes
2: nem,
1: legyen?
2: Nem, szükségük lesz példaképekre, igen, ikonokra, akikre hasonlítani akarnak, akik etalonok a számukra, szerintem arra szükségük lesz a fiataloknak is, hogy fú, azért olyan tök jól csinálta a karrierjét, fú, azért ő nagyon jól énekel, fú, azért az Azária, de érted, de nem tudom elképzelni, az lehet, hogyha az Azária nem énekel, akkor akkor majd megcsinálják az Azáriát úgy, mint most Londonban az Abbát, az Abbasót, hogy ilyen hologrammal, tehát ezt el tudom képzelni, de érted?
1: De nem lesz ugyanaz?
2: De oké, hogy nem ugyanaz, de nem, de érted, az Abbának azért kellett 30 évig színpadon lenni, hogy még mindig tudjanak egy bört lenyúzni belőlük róluk, hogy egy hologrammal működnek.
1: Tehát megalapozták,
2: de hogyha most én kitalálok egy fikcionális együttest, akinek nincs ilyen múltja, az nem lesz olyan érdekes.
1: Most eszembe jutott, nagyon keveset ismerik, de az Al Pacinoval a főszerepben volt egy ilyen film, ahol ő valami, nem is tudom, producert, egy ilyen már éppen sikertelenségbe fulladó producert alakít, ha jól emlékszem, és a lényeg, hogy kitalál egy énekes nő karaktert, aki szintén ilyen hologramszerűen van ott fönn a színpadon, és ő egy ilyen vezérlő kocsiból irányítja, hogy mit mond, mit énekel, stb., és ugye mindenki interjúzni akarna a csajjal, és hogy nem lehet vele összetalálkozni. És hogy figyelj, ez szerintem egy ilyen nagyjából 20 évvel ezelőtti film, tehát az is mennyire előre szaladt. És már nem emlékszem, mi a vége, de hogy nem működött ott se. Figyelj, a proféta beszéljen belőle, hogy erre szükség lesz mindig.
2: Szerintem mondom, ilyenben nem lesz. Olyanban, hogy egy, mit tudom én, egy hologramos hostess tényleg a forma egyen elvezényel, meg tőle lehet kérdezni. Tehát is most várjál, a londoni reptéren voltam, tudod, és akkor ott ment egy, úgy elgurult mellettem egy tök üres kerekesszék, tudod. Tehát, hogy már vannak ilyenek, meg egy takarítógépot magyarázott, aha, és takarított, ja, meg egy ilyen kis információs robot magyarázott. If you have any question, just please ask me. My name is, nem tudom.
1: Pepper.
2: És akkor így jött, ment, tudod, és így nem tudjuk már, mi van ezekkel, és akkor a gurulószékot gurulgartott tök egyedül, így ment el mellett, mondom, mert senki nem ül, hát valaki, gondolom, és tudod, applikációval hívta vissza a széket, hogy menjen a helyére, tehát ezek szerintem egyre inkább lesznek. Nagyon, hát figyelj, nekünk nagyon fura lesz, de figyelj, mindig az jut eszembe, hogy a nagymamámnak a nagynénye 1905-ben született, és 2006-ban halt meg, tehát 101 évesen, és az Éva volt az, amikor azt mondta, hogy ez egy szuperintelligens, nagyon művelt, nagyon, nagyon jó fejnő volt, egy képzőművész volt, és azt mondja, Párizsban lakott, és akkor azt mondja nekem, Csabikám, édesem, mi az az e-mail? Hát az mondom, Éva, ez egy elektronikus levél. Aha.
1: Az mi?
2: És ki viszi el? Mondom, hogy kiviszi el? Hát a posta viszi el? De mondom, ez mi az, hogy elektronikus? Tehát, hogy nem értette meg, hogy fogta fel. Ami tökre, tőlem ne kérdezd meg, hogy működik a mobiltelefon, hogy én zsinór nélkül beszélek, és valaki ezt hallja, tudod. De nem is feladatom megérteni. Tehát, hogy ezekkel így együtt tudunk élni, együtt fejlődünk. Én nagyon örülök minden technikai fejlődésnek, mert megkönnyíti az életem. Tehát, hogy lehet azt mondani, annak idején bezzeg, érted? Simán a térképen el lehetett közlekedni. Én örülök, hogy nem kell böngésznem a térképet.
1: Egyébként te mázista vagy, most jut eszembe, mert Franciaországban ugye volt az a bizonyos Minitel rendszer, ami már ugye a 80-as évek végétől létezett, ami egy kicsit az internetnek volt talán az előfutára, tehát ugye ez egy olyan eszköz volt, amin már lehetett ilyen menetrendeket böngészni, meg nem tudom, azt, hogy pontosan milyen hálózati feltételek között működött, azt nem tudom, de azt tudom, hogy volt egy ilyen Minitel nevű cucc, vagy az már 90-es évek talán.
2: Én arra emlékszem, hogy a 90-es években voltam Amerikába, fönt Portland, Oregonba, és akkor jött az internet, akkor indult ez az internet, és emlékszem arra a tárcsa hangra, tudod, amit és így emlékszel. És volt egy ilyen, és akkor a Robert-tel úgy hívták, Rob-nak hívták a barátom, és mondom, és így ment ez, mondom, what the hell is, ez micsoda, amit kérdezem tőle. Hát ez az internet, what is this internet? És akkor ott magyarázta, hogy lehet. Szóval, hogy én ennek a technikai fejlődésnek nagyon örülök, és például csak egy van, hogy tanulni kell. Tehát, hogy így egyszerűen fejlődnünk kell ezzel. Én anyukámra nagyon büszke vagyok, mert ő például fölmegy az Instagramra, a TikTokra, a Facebook, igaz, hogy kirakja a telefonján az összes képet néha, meg nem tudom, össze-vissza nyomkodja, meg a múltkor kirakta a bankszámla adatait Instastory-ba. Mondtam, anya, azt nem kéne levenned? Ezt nem tudom. Nem én voltam, de hát mondom, valaki volt.
1: Ez náluk is van, hívjuk, hogy valami nem működik, de mit nyomtam? Ő nem nyomott meg semmit. Hát mondom, magától ő.
2: De én ennek örülök, figyelj, és én
1: persze, ilyen, legalább használják meg, kíváncsiak meg.
2: Igen, mert hogy van a, te figyelj, nagyanyámat annak idején Nagykovácsiba, az megkapta anyámnak a nagy asztali gépét, én vettem anyukámnak egy laptopot. És a nagymamához került az asztali gép, akkor egy évre Nagykovácsiba lakott. És akkor azt mondta, jaj, Kabóca, úgy hívott a nagyanyám, figyelj ide, Kabóca, nem tudom ezt, hogy kell használni, úgyhogy itt látom, hogy itt az általános iskolában van egy számítógép tanfolyam. Judit 78 évesen beiratkozott a számítógép tanfolyamra. Ott ült, és tudod, mentek, haladtak, hát nyilván a fiatalok gyorsabban megértik, hogy mi van, Judit néni, mondja nekem, Tamás, hogy akkor az enter, az micsoda. Judit néni, könyörgöm, ne tessék föltartani a csoportot, mert itt 10 voltak, majd én inkább elmegyek Judit néni, ez itt a Kolozsvár utcában, és én elmagyarán, ne haragudja, mondja maga, tudja, mi az az enter, mondta nagyanyám, azt mondja, hogy a kisnő nem látja, ő se tudja, magyarázza el az entert, ugye nagyanyám egy 10 fős csoportot lassított le a számítógép fejlődésbe, de beiratkozott 70 éve, 82 évesen, már nem tudom mennyi volt, 80 volt, beiratkozott, mert ő akar tanulni, és én ezt nagyon nagyra tartom, hogy nem az van, hogy én ilyen vagyok, apám azt mondta, én fiam, nem küldök SMS, ha van valami, hívsz. De mondom, az meg, hát talán lehetne fejlődni.
1: Nekem a koromból csak akkor volt gondom, amikor a gimiben készültem a nyelvvizsgára, és akkor egyébként jó fej volt az offerünk, mert mondta, hogy maradjunk otthon, csak valami igazolást hozzunk. És elmentem az orvosomhoz, házi orvosomhoz, hogy hát azért valami, mit tudom én, torokgyulás, vagy stb. És akkor mondta, hogy jó, megnéztem, nincs. És akkor megkérdezte Zsuzsi néni, akkor voltam itt 17 vagy 16, hogy nem akarnék már a felnőtt orvoshoz átjelentkezni, mert hogy így a gyerek, tudod, 8-9 éves gyerekek között ott várakoztam, hogy
2: a nagy mamlasz.
1: Hadd menjek, és mondom, na az volt az a pillanat, amikor mondom, jó, hát akkor keresek most már egy másik házi orvost.
2: Na mindegy, úgyhogy igen, szóval, hogy ez a fejlődés, ez egy fontos dolog, és én abba bízom, hogy én majd idővel az a bácsi leszek, aki igenis akar fejlődni, igenis akar tanulni. Én most is nézem ezeket a Gen Z szótárakat, próbálom megtanulni.
1: Mondj egy kifejezést, egy frisset.
2: Ezt nagyon jól lefőzted.
1: Ez nagyon lefőztet.
2: Igen, ez
1: hogy... jól kitaláltad,
2: azt jelenti? Jól kitalálta, it's cooked. Tehát
1: az angolból.
2: It's cooked, és akkor ezt mondják, akkor nézzünk egy checkoutot, vagy mi azért, checkout fittet.
1: Hát az a ruhád, nem? Amikor
2: egy kilépő, igen, de így átvesznek. És akkor az a jó, hogy én nagyon sok ilyet nézek a TikTokon, ilyen fiatalokat, ilyen momlasz, rendes vidéki fiúk, és akkor nézünk egy check outfitet, hello bro, és akkor tudod, az egész mondatból tudod azt, hogy egy mondatot nem tud angolul, de ezeket tök jól megtanulta, ezeket az angolból átvett. Na ezek a Gen Z szótár, én figyelj, én ezt feszülten figyelem, minden idegszálam megfeszül, hogy én ezt akarom tudni, hogy érted, hogy...
1: Jó, szeptemberben majd teszteljük, addig készüljél a Gen Z szótárból, és szeptemberben kikérdezem, jó?
2: Jó, most pont néztem, hogy a Mandiner, vagy ki csinál, valaki csinálta Majkával egy ilyen Gen Z, hogy ki tudja mondani.
1: És menne ki? Vagy már ő
2: hát
1: is?
2: Olyan az angolja.
1: Na, ha már öregszünk, ráncok a szemem alatt, jön az FLL vittes lágerem.

ötlet. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli indulás.

0: Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Havasi Zongora Show. Augusztus 9-én dupla koncert a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. Vadonatúj show, egy zongora és a legújabb szerzemények. Jegyek broadway.hu. Augusztus 9-e Havasi Balatonfüreden.
3: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kiló ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Ajkán várunk a Heliosban, Pápán az Intespárban.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben, családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
7: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
1: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
7: Na jó, takar.
1: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

Nyílt pályázaton választják ki a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Interaktív tudományos kiállítás érkezett Balatonfüredre. Országos gyaloglónapot rendeznek Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Megkezdődött a pályázati folyamat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira. Az országgyűlés kedden döntött az új hivatal létrehozásáról, szerdán pedig elfogadták az elnök és a négy elnök helyettes kiválasztásának menetrendjét. A jelentkezéseket augusztus 16-áig várják, ezt követően nyilvános bizottsági meghallgatásokon választják ki a jelölteket. A törvény szerint a hivatal élére az elmúlt 6 évben politikai tisztséget nem betöltő szakemberek kerülhetnek. A végső döntést rendkívüli ülésén hozza meg az országgyűlés. Ideiglenesen megtiltották a fürdőzést a keszthelyi Helikon strandon, mert a legutóbbi vízminőségvizsgálat során vett minta nem felelt meg az előírt határértékeknek. A hatóság a fürdőzők egészségének védelme érdekében rendelte el a korlátozást. A város tájékoztatása szerint Keszthely másik két strandján, a Városi strandon és a Libás strandon továbbra is kiváló a vízminőség, ott biztonságosan lehet fürödni. A Helikon strand vizét a következő napokban újra megvizsgálják, és amint megfelelő eredmény születik, feloldják a tilalmat. Permetezik a fákat Siófok közterületein. Július 29-e és augusztus

0: Negyedike között esti és éjszakai órákban permetezik a siófoki közterületeken található lombos fákat a kártevők és kórokozók ellen. A város tájékoztatása szerint a felhasznált szerek a melegvérű állatokra, a méhekre és a környezetre nem jelentenek veszélyt. A permetezés nem okoz kárt a parkoló autókban, az épített környezetben vagy más közterületi berendezésekben sem. A munkálatok célja a városi faállomány egészségének megőrzése. Több mint 15 éve nem vettek fel ennyi hallgatót a Pannon Egyetemre, szeptemberben rekordlétszámú első éves kezdheti meg tanulmányait. Az idei felvételi eljárásban 2484-en nyertek felvételt az intézmény képzéseire, ami csaknem 400-zal több a tavainál. Ez közel 20%-os növekedés, jóval meghaladva az országos átlagot. A Veszprémi Egyetem vezetése szerint az eredmény a képzések iránti növekvő bizalmat mutatja. A legnépszerűbb területek továbbra is a gazdasági, informatikai és műszaki szakok. Kiemelkedett az új mesterséges intelligencia informatikus mesterszak is. Szeptemberben a doktori és nemzetközi hallgatókkal együtt több mint 2800 új hallgató érkezhet a Pannon Egyetemre. Interaktív tudományos kiállítás érkezett Balatonfüredre. A Magyar Tudományos Akadémia Mozgásban a Tudomány című interaktív vándorkiállítása másfél hónapig várja a látogatókat Balatonfüreden, a Zákonyi sétányon. A tárlat az MTA 200 éves történetét, a magyar tudomány eredményeit és a kutatók munkáját mutatja be látványos interaktív eszközökkel, VR élményekkel és érintőképernyős bemutatókkal. A megnyitón elhangzott, az álhírek és összeesküvés elméletek korában különösen fontos, hogy a tudomány közelebb kerüljön az emberekhez. A kiállításhoz kapcsolódva különleges programok is várják az érdeklődőket, sőt egy balatonfüredi cukrászda egy új Allegória nevű fagylaltal is tiszteleg a jubileum előtt. Augusztus 13-án országos gyaloglónap várja az érdeklődőket a Veszprémi Kolostorok és Kertek rendezvénytéren. Az ingyenes programon egész nap egészségügyi szűrések, előadások, Nordic Walking, Senior Torna, táncprogramok és családi rendezvények várják a résztvevőket. A nap csúcspontja a délután 3:43-kor induló közös 5 kilométeres gyaloglás lesz a Festői Sédvölgyben. A szervezők mintegy 800 résztvevőre számítanak, és azt szeretnék megmutatni, hogy a mozgás minden életkorban örömforrás és az egészségmegőrzés egyik legegyszerűbb formája.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M1-es autópálya komáromi terelt szakaszán Budapest felé a 89-es kilométernél baleset történt, az árokba hajtott egy személygépkocsi, ezért lezárták a külső sávot, és ezért tapasztalható nagyjából 10 kilométeres torlódás. Közben erősödik a forgalom a főváros felé az M3-ason is, főképp a bevezető szakaszon, a 31-es főúton Maglódnál, az 51-esen pedig Dunaharaszti térségében, illetve a 10-es számú főúton befelé az ürömi körforgalom előtt is egyre többen autóznak. Budapesten is van két balesetünk, az egyik a Róbert Károly körúton történt, a Rákóczi híd felé, a Lehel utca után a külső sávban. Mondjuk a Lehel utcában már megszűnt a sávzárás, de azért legyenek türelmesek és figyelmesek. A másik baleset pedig a Jászberényi úton történt, befelé a Tündérfürt utca előtt. Tényleg óvatosan. Sávzárásra kell készülni majd a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt is, közben pedig a 4-es metró a vasárnapi üzem zárásig nem közlekedik a Szent Gellért tér és a Keleti pályaudvar között, vagy a 107-es busszal, vagy a 47-es, illetve 49-es villamosokkal érdemes utazni, amelyeket viszont gyakrabban indít a BKK.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Hú, Cilla, egy olyan téma jön, ami fekszik neked szerintem.
5: Na?
2: Hamisítványok a ruhaiparban.
5: Oh my god, meg abban van egyébként parfüm, minden.
2: Minden, ezekről is szó lesz. Előbb azonban egy kis Coldplay még, és a Whip Ray 7 óra 7 perckor és 7 másodperckor.

0: Jó reggelt kívánunk, 48 lesz már 4 perc múlva. Te a Mérő Pétert ismered, mint tervezőt?
1: Igen, hallottam róla, persze.
0: Jó, hogy személyesen, nem?
1: Képzeld el, most személyesen is találkoztatok.
0: Volt most egy kerekasztal beszélgetés, és ami a hamisítványokról szólt, és arra hívta fel a figyelmet, hogy egy-egy ismert márka mögött ugye nagyon sok olyan munka áll, amit nem látunk, tehát a tervezés az, amíg kigondolják, amíg próbálgatják, legyártják, stb. És ugye ezt senki nem látja, és akkor ebből van az, hogy amikor bemész az üzletbe, mi kerül ezen a nem tudom, mint 40 ezer forintba vagy 50, mert nem annyi az előállítás. Egyébként ez nyilván az autóiparban is megvan, mert már nagy mennyiségben gyártasz egy kocsit, tehát most az a nem tudom hány kiló fém, vagy vas, meg azok a kábelek, azt ha összeadod, akkor nyilván nem kerül 30-40 millióba, de hát a tudás, ami mögötte van, ugye azt is meg kell fizetni, a mérnököket, a nem tudom, a gyárat, stb. Aztán ott volt például Zólyomi Zsolt is, ezen a kerekasztal beszélgetésen, ő meg azt fogalmazta, vagy úgy fogalmazta meg, hogy az élmény is része annak, amikor nem hamisítványt választasz, hanem eredetit. Tehát, hogy te bemész mondjuk egy boltba, ott illatolsz, az szépen néz ki, jól érzed magad, tehát hogy ez az egész, ez így egy csomag. És hogyha a parkolóban veszel egy hamisítványt, akkor nincs meg ez az élmény, plusz most ez egy másik kérdés, hogy ráadásul olyan cuccok lehetnek benne, olyan vegyszerek, ami mondjuk lehet, hogy ártalmas az egészségedre. Szerinted, amikor valaki mondjuk hamis ruhát vesz, tehát nagyon vágyik rá, hogy neki Gucci-ja legyen, vagy valami.
1: De igen, azt mondja, de azért mosolygok, mert na. Tehát, hogy azért azt még nem látom magam előtt, és minden rossz indulat nélkül mindig el kell mondanom, mert közben az úgy tűnik, mert azért még egy Mérő Péter ruhát nem hiszem, hogy hamisítanak, tudod? Tehát, hogy azért,
0: ja, hát most nem is az övé volt szó feltétlenül.
1: Vagy egy nem tudom, Szilka Ági ruhát. Fú, ez, hát basszus, ez egy kopiszták az Ági ruhát. Tehát azért meg ez így nem hiszem, nincs előttem, hogy ez bekövetkezne egyelőre. Figyelj, ez szerintem arról szól a hamis ruha, hogy én valahova szeretném magamat társadalmilag pozícionálni, ahova nem tartozom, és akkor így ezáltal majd egy török Gucci-tól én egy olyan úriasszony leszek, mint senki más, úgyhogy ennek van piaca, mert az emberek szeretnének úgy, tehát hogy vannak a gazdagok, és akkor én úgy akarok öltözni, mint a gazdagok, de tudod, amikor a 13-as villamoson ott zötyög egy Louis Vuitton táskával Erzsike. Hát akkor azért összerakom, hogy ő nem, ez nem egy eredeti Louis Vuitton, tudod? Tehát, hogy így ezt azért én egyébként azt szoktam csinálni, hogy szerintem úgy kell csinálni, hogy nyugodtan meg lehet venni az olcsó vagy a konfekció ruhákat, és akkor mintam egy kiegészítő, az öved legyen egy eredeti valami.
0: Aha, ez egy jó ötlet.
1: De az is egy nagyon, azért ezek nagyon drága dolgok. Szerintem ne akarjuk pozícionálni magunkat olyan helyre, ahol. Tehát, hogy ezt,
0: meg nekem ebben az fáj,
1: hogy túlköltik, tudod? Aha. Tehát, hogy én a divat szakmában dolgozom 30 évet, tehát én látom azt, hogy ezeket úgy hívjuk, hogy fashion addictek, tehát, hogy ilyen divat áldozatok. Nem. Fashion addict, igen, de victimek. Tehát, hogy ezek ilyen áldozatok, akik így az összes pénzüket erre költik, miközben nem engedhetik meg maguknak. Tehát egy 800.000 forintos táskát venni úgy, hogy én erre egy évig kuporgattam össze a pénzt, nem, egyszer nem vagyok ott, hogy és egyébként egy baromság. Tehát, hogy a divat szakma abból él, hogy vannak hülyék, akik erre elköltenek egy halom pénzt, miközben árértékarányban nem ér annyit. Tehát most mondok el egy példát, mondjuk régebben még jobban, mert 15-20 évvel ezelőtt egy Yves Saint Laurent csizma, még élt Yves Saint Laurent, tehát akkor még nem volt ez a, mert most már csak ugye Saint Laurent,
0: és akkor eltűnt
1: az Yves eltűnt. Tehát amikor a férje, a Pierre Berger eladja az Yves Saint Laurent a kínaiaknak, azt hiszem a kínaiak vették meg, akkor úgy adja el, hogy a nevet nem adja el, a nevet meghagyják a kozmetikai és a parfümiparnak, aha, és a ruhamárkát pedig úgy adják el, hogy Saint Laurent néven. És ebből, na és akkor még, figyelj, én még emlékszem, hogy a Saint-Sulpice-nél volt egy Yves Saint Laurent üzlet, és így egyik lábomra rácsingoltam, a másikra 450 euró volt egy bakkancs. Ez nekem ilyen nagyon sok. Most azt képzeld el, hogy ugyanez a bakkancs, ez van legyártva, 2000 euróba kerül, vagy 2500. Tehát, hogy ilyen eszement ára lett, tudod, és azért régen ez nem így volt. De most ugye bakancsot nem hamisítanak, olyan dolgokat szoktak hamisítani, ami ilyen nagy logós, tehát hogy ugye
0: látszódjon rajta, nagyon ordítson látsz, távolról, igen.
1: Ordítson távolról, mert az oroszok, meg a kelet-európaiak ezt nagyon akarják mutatni. Aha. Na most maguk a márkák, a Gucci is akkora G betűket tesz rá, hogy elsírod magad, olyan közönséges szerintem az egész. Na és ezt szokták lekopizni, mert ettől majd valaki magát azt gondolja, hogy ő most akkor oda van pozícionálva, miközben szegényen az egész outfit-en látszik, hogy figyelj, én abban hiszek, hogy olyan márkát vegyünk, ami ugyanolyan jó minőség márkás, de nem luxus márka. Tehát, hogy én annak idején, egy 20 évvel ezelőtt volt az a, nem tudom, emlékszel, Max nevű márka.
0: Létezik még, nekem a Bo volt, és figyelj, szeretem, tök jó minőségű imádtam. Volt, korrekt volt.
1: És volt igen. A Springfield, és tök jó dolgokat gyártott a Springfield, és én azt mondtam, hogy én ezt meg tudom venni, erre van pénzem, és a maga nemében ez egy márkás dolog, lehet, hogy nem a legdrágább, nem tudom, Chanel, Paco Rabanne, nem tudom mi, de ez egy tök már, és szerintem azt kell megvenni, tehát hogy ez a béna ócskanyagból készült hamis utánzatok, amiket érted, a ventimiai piacon ott a kongói feketék árulnak, tehát most attól te, Muci, nem lesz. De ez egy világ.
0: Nem lesz el több. De ez tendencia, egy világ
1: tendencia. Tehát,
0: jó, hogy... van egy ötletem, egy pszichológust hívunk föl mindjárt, és akkor megkérdezzük, hogy mi áll ennek a jelenségnek a hátterében, meg hogy valódi kielégülést hozza az, hogyha valaki ilyen terméket választ magának.
1: Én szerintem azt hiszik, hogy ettől, hidd el, hogy azt gondolják, hogy,
0: igen, nekik
1: hogy ettől, igen, én urinő vagy, aha. Ettől én
0: na jó, mindjárt utána járunk. Lettem.

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből, 4-8 után 4 perc. Szóval a kérdés, hogy vajon mennyire csapjuk be magunkat, vagy a vágyainkat mennyire elégítjük itt ténylegesen, amikor hamisítványokat választunk, jellemzően például a ruhadarabokból. Már is csatlakozik hozzánk Szentkuti Barkász Helena klinikai szakpszichológus. Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hello, szia Helena!
0: Te mit gondolsz a hamisítvány vásárlásról?
1: Hát azt gondolom róla, hogy érdemes tisztába tenni magunkban, hogy milyen motivációval választjuk a hamisítványokat. Tehát ha az csak egy kényelmes tárgy, akkor oké, de mi az a jelentés, amilyen extra töbletet társítunk hozzá, talán ezen érdemes elgondolkodni.
0: Hát azt mondják ugye, hogy most itt Cilával is arról beszélgettünk, hogy a gazdagságot hivatott megjeleníteni, hogyha nagyon látványos hamisítványt vesz valaki, hogy fúha, én ezt megengedhetem magamnak. Ez szerinted az elsődleges motiváció?
1: Ez is benne van szerintem, de hogy még a gazdagságon túl, igen, tehát hogy amikor ránk néz egy kívülálló, akkor mi az a benyomás, amit szeretnénk kelteni benne? És talán ez a vágyainkról is szól, hogy mi az, amit szeretnénk, hogy milyennek lássanak minket, sikeresek vagyunk, különlegesek vagyunk, elértünk valamit. Tehát minthogyha erre nagyobb szükségünk lenne nekünk magunknak, hogy ezt a képet mutathassuk kifelé, és talán elhalványul emellett az, hogy ezt most milyen eszközzel akarjuk megjeleníteni.
2: De én inkább azt gondolom, hogy ez inkább arra vonatkozik, akik képesek megvenni erőn felül az eredetit, akik akarnak mutatni egy életszínvonalat, egy képet, hogy mi milyen menők vagyunk, azok, akik a hamisat veszik meg, azok meg csak le akarják utánozni. Hát de láttam, hogy ez divatos, akkor nekem is kell egy ilyen. Tehát, hogy ott...
0: Tehát nálad ez külön válik.
2: Én nálam ez külön válik, mert én nagyon sok olyan emberrel találkoztam a szakmámon belül, aki erőn felül érted, vintage-en bárhol, de hogy neki van egy Dior napszemüvege, egy nem tudom én micsoda, és a hamisat az pedig tényleg a bejárónő fogja megvenni, mert látja, az biztos menő, akkor a piacon ott megcsíp egy ilyet. Egyébként ami nekem nagyon érdekes ebbe az egész divat dologba és ezekbe a márkákba, hogy ugye az öltözködés azért az arról szól, hogy egyediek akarunk lenni. Tehát mi egy egyedi stílus szeretnénk. Ehhez képest uniformizálják magukat, mert ezek ilyen tök egyforma cuccok. Tehát vannak ilyen sláger darabok, amik nagyon mennek, és akkor minden, és akkor kiderül, hogy mindannyian ugyanúgy néztek ki a 17 eurós retikülötözgel, amire föl van írva, hogy Prada, tudod? Tehát, hogy így, tehát, hogy így inkább én ezt, nekem ez érdekes, hogy így, hogy miközben, hogy pszichológiai szempontból miközben egyediek akarunk lenni, közben teljesen uniformizáljuk magunkat.
1: Hát abszolút. Teljesen elvész ebben az egyediség, de hogy olyan érdekes, nem, hogy miért pont azt a Prada feliratú, nem tudom, 17 eurós táskát választja valaki, amikor annyi kézműves termék, meg minden van.
2: Igen.
0: Ami sokkal igényesebb ránézésre.
2: Mert ezzel akarja magát szerintem felfelé pozícionálni, hogy akkor ő az úrinő, neki Prada retikülje van.
0: Mondasz valamit, de bocs, és ez működik? Mit gondolsz? Tehát, hogy az ember, aki tudja, hogy amit vettem, az hamisít. És oké, kifelé azt sugázom, de hogy nincs vajon egy ilyen folyamatos, én hülyén érezném magam, hogy hát de látszik rajta, de úgy is gondolják, hogy ez nem igazi. Tehát, hogy tulajdonképpen nem csak, hogy vagy nem is csapja be magát, mert ő tudja, hogy az nem igazi, de akkor meg van értelme az egésznek? Mert ettől nem fogja magát ténylegesen többnek érezni.
1: Hát én ezt egy kicsit szétszálaznám.
0: Na.
1: Tehát igazából abszolút van ennek egy önbecsapás része, és nekem kicsit ez az impostor szindróma fogalom jelent meg, mert olyan, mintha itt egy rés keletkezne a valóság, meg a között, hogy ő mit szeretne mutatni kifelé.
0: Aha.
1: Tehát, mint hogyha ebben lenne egy diszonancia, és hogy így győzködi magát, hogy ó, de hát ez csak egy logó, én még pénzt is spóroltam, és van egy menő cuccom. De hát ilyenkor ilyen önigazolást keres valaki, és ez belül egyfajta kognitív diszonanciát teremt, hogy ő tudja magáról, hogy nem tudja megvenni azt a tárgyat, de mégis szüksége van arra, amit az jelképez, hogy ennek mentén őt valahogy elhelyezze a külvilág, vagy legalábbis átadja azt a magabiztosságot, amit ettől a tájtól, vagy ennek a birtoklásától remél. Tehát szerintem ez egy ilyen, nem tudom, hogy mennyire vagyok követhető.
0: Értjük.
1: De hogy ebben nem kevés az önbecsapás szerintem. Tehát, hogy azzal nincsen gond, hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy jó, legyen egy ilyen replikám, egy ilyen hamisítványom, mert nem tudom, ettől így jobban érezném magam átmenetileg, és most amúgy is ez a divat, és ezt így rendben elhelyezi magában. Azzal van a probléma, hogyha szüksége kezd lenni rá, hogy egyre több ilyen cuccot halmozzon, ahogy a Cilla is mondta, hogy eltűnik az egyediség teljesen, az identitás, és ideig óráig ezek ilyen pótlékként tudnak funkcionálni, hogy az önbecsülését, önértékelését egy kicsit megtámogassák, de aztán úgyis újabb és újabb tárgyakra lesz szüksége, mert hogyha alapvetően ezzel van egy problémája, akkor itt már rég nem arról beszélünk, hogy van-e 28 ezer forintos, nem tudom, napszemüvegem, vagy 68 ezer forintos, vagy pedig csak egy replikám van, amit a piacon vettem. Mert egy replika szemüveggel is lehet jó önbecsülése valakinek. Hát, akkor nincs szüksége rá, hogy
2: igen, én erre mindig ez, amiről beszéltünk, hogy erre mindig azt mondom, hogy az ember a maga keretein belül vegyen, ott is tud venni egy jó minőségű. Uh-huh. Tehát nem kell megvenni a 400 ezer forintos Tom Fordot, de lehet venni egy fosszilt, ami nem, nincs annyira felhájpolva, 30 ezer forintért.
0: Nagyon jó minőségű egyébként.
2: És egy teljesen, tehát hogy ezt így össze lehet hozni, én inkább abba látom például úgy, amint, aki ebben a szakmában dolgozik, hogy egy-egy eredeti darabot kell venni, és a többit pedig teljesen. Én például eszembe nem jutna megvenni ilyen 600 eurós, nem tudom, Burberry pólót mondjuk, vagy akár. Tehát, hogy egy teljes baromságnak tartom, nagyon jó pólót lehet kapni az Adidasnál.
0: Ez a Kate Middleton szokta ezt csinálni, nem? Hogy megvesz egy ilyen abszolút tök egyszerű, nem tudom, ruhát, és akkor legfeljebb egy táskát, vagy egy olyan így övet választ hozzá, ami meg mondjuk minőségi.
2: Ugyanezt gondolom, hogy az accessoire-ra kiegészítőket lehetne. De mondom, én látom a piacon, ahol, tehát, hogy így szoktunk anyukámmal menni a Ventimigliai piacra, és ott vannak ezek a fekete árusok, de tényleg tömegével.
0: Rómában is van az angyal vár előtt a hídon.
2: De hát mindegy, és a Ventimigliai piacon is, amikor látod a Lucient, meg a Jean-Luc-öt, a abszolút ilyen papucsos, leszakadt francia vidéki íze, hogy turkálnak a Louis Vuittonba, tehát hogy így tényleg úgy összességében ránézek, és tudom, hogy nem Monte Carlo-ba fogod megvenni ugyanennek az eredetét. Tehát hogy így az egész hamis, tehát mert hiszen ő nem az a típusú ember. De azt hiszik, valahogy azt hiszik, hogy ők ettől most oda tartozom. De egyébként van egy ilyen érzés, amitől így szeretné valaki magát olyan...
0: De Helén, és akkor ez egy ilyen spirálba vihet bele? Tehát ahelyett, hogy mondjuk ténylegesen arra törekednék, hogy mit tudom én, sikeresebb emberré váljak, hogy valamit tegyek, tehát amiben melót kell mondjuk fektetni, akkor ahelyett egyre inkább ilyen külsőségekre, mert egyébként is ugye azt látjuk, hogy a világ a külsőségek felé halad, tehát hogy akkor ez még inkább belepörget ebbe?
1: Persze, sőt, van egy ilyen hiánypótló funkciója, hogy ahelyett, hogy ténylegesen azon dolgoznék, hogy lehetek közelebb ahhoz a vágyott képhez, amit szeretnék magamról látni. Ehelyett ezek, mint egy ilyen, hát nem tudok jobb szót rá, ilyen protézis funkciót kezdenek betölteni.
2: Meg talán egy kicsit olyan, szerintem ugye a social media, ugye a közösségi médiának köszönhetően, hogy mondjuk látok ilyen nagyra becsült sztárokat, akik gyönyörűek, ápoltak, tudom, egy Zimány Lindát látom, ahogy ugye az ügyvédnő most Saint-Tropez-n van utána, Mykonoszon onnan Ibizára repül, és egy Chanel retiküllel, és egy Gucci napszemüvegbe, és akkor én magam is azt szeretném, hogy ilyen akarok lenni. Ezt én nem tudom megvenni, úgyhogy megveszem itt.
0: Megveszem a látszatát?
2: Megveszem a látszatát, igen. Mert én ilyen, szóval hogy lehet, hogy ez is így motiválja az
0: embereket. Ahelyett, hogy látszat helyett inkább a barátaimmal töltenék mondjuk minőségidőt, és elmennénk mozizni, meg beszélgetni egy jót, és ahhoz meg nem kell a Gucci táska.
1: Hát igen, meg hogyha belegondoltok, az önértékelésünket mégiscsak valamilyen szinten a társas összehasonlításból nyerjük. Aha. Tehát nézzük azt, hogy a velünk hasonló korúak hol tartanak az életben. A szakmájukban, mennyire boldogak, mennyire sikeresek, és ezt valahogy elkezdjük tárgyakhoz is kötni, milyen autója van, mekkora háza van, stb. És amikor így mondtad is ezt, Tila, hogy látod ezeket az ilyen nagyon inkább szegényebb státuszhoz tartozó embereket, ahogy turkálnak ezekben a replikákban, így erre gondolkodtam rajta, hogy igen, ebben az önbecsapásban, amit ők csinálnak, egy kicsit ott van az önigazolás keresés is, hogy ő valahol boldogtalan attól, amiben van, vagy nincs jól azzal, amiben van, legalábbis és valahogy az önértékelését meg kell támogatnia. És nem lehet, hogy erről is szól egy kicsit, hogy ő tudja nagyon jól, hogy ez egy hamisítvány, és azt mindenki tudni fogja, hogy ez egy hamisítvány, hogyha megveszi, de akkor is szüksége van rá, mert kell ez a morzsa az önbecsülésének.
0: Most erről az jutott eszembe, hogy ez valójában akkor egy ilyen tüneti kezelés igazából.
2: De akkor viszont jót tesz ezeknek az embereknek, nem? Tehát, hogy akkor azért ez...
1: Abban a pillanatban így van.
0: Csak
1: igen,
0: hosszú távon
1: csak tudod, ő tudja belül, hogy ez nem igazi. És lehet, igen, hogy ennek van egy diszonanciája benne, hogy a valóság meg a látszat között keletkezik egy rés. És nekem erről jut eszembe ennek a belső feszültségéről az impostor szindróma. Most nem diagnosztizálni akarok, vagy ilyen nem tudom, kategóriákat ráhúzni, csak erre emlékeztet engem ennek az élményére, hogy nehogy lebukjak, nehogy lelepleződjek, és rájöjjön valaki, hogy én mégse vagyok olyan nagyszerű, de ez a diszonancia, hogy miközben egy ilyen hamisítványról, meg azért leri, hogy azt nem, hát, egy nem tudom,
2: talán ennek a legjobb, ennek a hamisítványnak a parfüm a hamisítvány, hogy ugyan majdnem ugyanúgy néz ki a Tom Ford üveg, viszont egy pillanat alatt elillan az illata, amikor magamra fújom. Tehát kb. Ilyen a ruhám, ami is itt van, hogy bár úgy néz ki, mintha eredeti lenne, de aztán semmi illata nem lesz.
0: Egy gondolata, Helena, mit javasolnál? Ahelyett, hogy valaki ebben keresse a boldogságát, mit tegyen inkább?
1: Hát tudod, hogy a mi pszichológusok az ördögügyvédei vagyunk egy kicsit.
0: Igen?
1: Mindenkit az önbecsülés és az önértékelés építés irányába próbálunk presszionálni. Hát én ezen gondolkodni kell, tehát egyrészt, hogy dolgozzon magán egy kicsit, vagy legalábbis gondolja végig azt, hogy számára mit jelent az a tárgy, miért van rá szüksége, vagy mielőtt rányom a vásárlás gombra, akár egy Vintiden, vagy nem tudom, egy ilyen oldalon, mi az az érzés, ami ebbe az irányba sodorja, mit szeretne attól a tájtól megkapni.
0: Aha.
1: És hogyha arra a következtetésre jut, hogy egyébként jobban leszek tőle, de nem ezt tesz hozzám annyival többet, hogy most nekem erre szükségem legyen, akkor oké. De hogyha érzi, hogy ott van valami rés, amiről beszéltünk is, akkor viszont érdemes elgondolkodnia rajta, hogy milyen belső hiányt próbál betölteni, és azzal dolgoznia kell.
2: Én még annyit akarok ezt hozzáfűzni, hogy én tegnap szanáltam a ruháimat, ott volt velem ugye a kis házvezetőnöm.
0: Nem hoztad el megint a beígért Gucci-inget nekem.
2: Betivel, és akkor tudod, ott a jobbnál jobb minőségi dolgokat, de hát garmadával, ezt sem fogom már fölvenni, ezt sem veszem. És ugye arra gondolok, hogy mi pénzt elszór erre az ember, ezek nem hamisak, ezek eredetek voltak, de hogy mi pénzt, akkor
0: de mi pénzt elszórtál.
2: Oly römet okozott, és mindig eszembe jött a nagymamám, aki azt mondta, hogy drágám, egy élethez annyi cucc elég, ami egy bőrönbe belefér. És nagyjából ez így is van, azt gondolom.
1: Abszolút.
0: Köszönjük
1: abszolút
0: szépen Szentkuti Barkász Helena klinikai szakpszichológusnak. Szervusz!
2: Szia, szép hétvégét, köszönjük!
1: Szia, szép napot,
2: sziasztok! Ciao,
0: ciao. 8:30 van már, úgyhogy mindjárt hablatyolni fogunk. Gondold ki, hogy mit énekelsz, mivel leped meg így élőben a kedves játékosunkat? A
2: meg
0: kedves játékosunk
2: is.
0: Meg jelentkezzen most 0630 30 30 95
2: és az applikációnkba is tud jelentkezni.
0: Ott is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására? Múltból épített jövő. A koncertsó színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői Szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői Kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
3: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
4: Van megoldás!
3: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
4: www.hotelnautis.hu.
5: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
6: Nem kell ellenőrizned az árat.
5: Honnan tudom, hogy jó az ár?
6: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
5: Tényleg?
7: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
6: Most énekeld velem.
8: Aldi.
7: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
9: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
10: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
11: Az egyik szamuráj kardomat.
10: Nem már. NASZ ajándékba?
11: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
12: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézer gravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
13: Leander szimfonikórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki szimfonikus zenekarral és a Voice Station kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
14: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
15: Egy friss hűtőkoktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Vasárnapra újraindulhat a dunamenti erőmű blokkja. Kiemelt jelentőségű most a víztakarékosság a környezetért felelős miniszter szerint. Korábban bezárnak egyes posták a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Már pénteken megkezdődhet a százhalombattai dunamenti erőmű meghibásodott blokkjának újraindítása, és a létesítmény akár már vasárnap ismét teljes kapacitással működhet, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A G3-as blokk szerdán egy műszaki hiba miatt állt le, ami a paksi atomerőmű kiesésével együtt további 380 megawattos teljesítménycsökkenést okozott. A kormány tájékoztatása szerint a szükséges alkatrészek Svájcból és Franciaországból érkeznek, a javítás pedig jól halad. Ha a munkálatok a tervek szerint zajlanak, az erőmű már a hétvégén érdemben erősítheti a magyar energiaellátás biztonságát. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban mellőzzék a medence feltöltést, az autómosást és a sportpályák locsolását. A tercevezető közölte, nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért. A miniszter Kelemen Ágnes államtitkárral egyeztetett, aki az állami víziközműtársaságok vezetőivel találkozott. Ők jelezték, hogy a rendszerek nehezen bírják a megnövekedett fogyasztást, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig csökken a kitermelhető víz mennyisége, ami ellátási fennakadást okozhat. Erre már van is példa, Szentendrén, Leányfalun és Tahitót faluban másodfokú, Szadán, Erdőkertesen, Veresegyházon, Őrbottyánban, Csomádon és Gödön elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Ma is a hétvégén is vizet oszt a MÁV csoport a nagyobb vasút és buszállomásokon. Naponta 10 és 17 óra között a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, így például Békéscsabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben és Kecskeméten, Veszprémben, Nyíregyházán, Pécsen, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon is térítésmentesen osztanak ásványvizet, ahogy a fővárosi és megyeszékhelyi nagyobb forgalmat lebonyolító buszállomásokon is. Számos vasút és buszállomáson ivókutak is üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy a palackját. A hőségriasztás ideje alatt bezárnak azok a posták Budapesten is 12 órakor, amelyekben nincs légkondicionáló berendezés, közölte a Magyar Posta. Az extrém meleg miatt a kézbesítők munkaideje is változik. Elrendelték, hogy csak annyi küldeménnyel induljanak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. A következő napokban a csomagfeldolgozásban és kézbesítésben lassulások fordulhatnak elő. Azok a dolgozók, akik a munkájukat a szabadban végzik, védőitalt, 50 faktoros napvédőkrémet és védősapkát kapnak. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
4: Drága arany hallgató, te olyan meleg lesz a hétvégén, hogy te megőrülsz, megvadulsz, már most merem ezt neked mondani, teljesen idegbe leszel. Tudlék, szombaton 38, vasárnap akár 40 fok is lehet a hőmérséklet, úgyhogy mindenkinek annyit szeretnék mondani, hogy tessenek fogyasztani azt a csicskavizet rendesen, minden nap, és a másik, ami nagyon fontos, hogy az idősek valamilyen oknál fogva nincs ez a szomjúzás reflexük, nem érzik és képesek kiszáradni.
8: Töltsük fel őket.
4: Úgyhogy tessenek, hogyha Marika nénit a szomszédba tetszik látni, mind egy másfél-két óránként bemenni. Marika néni tetszett inni és beletölteni meg Laci bácsiba is egy kis vizet, mert képesek kiszáradni, úgyhogy nagyon meleg lesz a hétvégén, tehát csúcskánikulára számíthatunk.
8: Képzeld, hogy már nekem sincs ilyen szomjúság érzet. Én is nagyon sokszor elfelejtek inni, de délben rájövök, hogy aznap még nem ittam csak egy pohárral.
4: Na, én akkor azt merem nektek javasolni, hogy ez az ivás, ez egy ilyen hülye dolog. A szopika nagyon jó. Na most azért ez mondom, a szopika, mert én vettem most egy olyan kulacsot, ami tehát ilyen szívószálas kulacs, és abban úgy ösztönösen hogy a szádhoz kapod, úgy megcumizod, és utána mész tovább. Na de jó. Lehet, hogy nem mindenkinek így megy.
8: Megyünk tovább. De, megyünk tovább.
4: Gondolom, hogy ez, tessék sok vizet folytatni.
9: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
8: A Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca után a külső sávban baleset nehezíti a közlekedést, illetve helyszínálnak a Jászberényi úton befelé a Tündérfürt utca előtt. Az M1-es autópálya komáromi terelt szakaszán Budapest felé a 89-es kilométernél korábban az árokba hajtott egy személygépkocsi. Befejezték most már a helyszínelést, meg is szűnt a sávzárás, viszont mintha több kilométeres torlódás alakult ki, ez bizony csak lassan oszlik. Lehet, hogy érdemesebb a vonatot, a vasutat választani. Bogáti Bence, a MÁV Inform ügyeletese a vonalban. Mire számítsunk? Jó reggelt!
17: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Kimarad egy G60-as vonat a főváros felé, de az ország többi részén zavartalan a reggeli vonatforgalom. Tart a Művészetek völgye, vasárnapi közvetlen volájáratok indulnak a Népliget és Kapolcs között. Karbantartás miatt a H5-ös hév augusztus 7-ig rövidebb útvonalon csak Kasszásdűlőig közlekedik. Pózóbusz jár Kasszásdűlő és a Batthyány tér, valamint a Göncz Árpád város központ között. Felújítás miatt a Mátra interrégiók helyett pótlóbuszok járnak augusztus végéig Vámosgyörgy és Gyöngyös között. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a vágányzár alatt a volánjáratokat javasoljuk. A hőség miatt kérjük utasainkat, hogy megfelelő mennyiségű ivóvízzel induljanak útnak. A kiürült palackok utántöltésére állomásainkon és a buszpályaudvarokon több mint 300 ivókút áll rendelkezésre. Emellett napközben a nagyobb állomásokon vízosztással is készülünk. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Sláger reggel. Ez
8: a
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Képzeld el, professzor úr vizsgálta a hátam, és ilyeneket csinálta a hátam alatt. Mondtam, hogy ne kopogtass, nyissál be mi. Ha valaki van otthon mindig, hát nem is úgy van. De képzeld el, gyere, képzeld el. Professzor úr mondta az, hogy no, vegyen levegőt. Ja, csak így ám, hogy vegyen levegőt, hanem ne kínálgass engem. Vegyen levegőt. Francedje meg az ilyen embert, vegyen levegőt. Akkor nem szóltál, amikor cukrot kellett volna venni, nem? Jaj, kíváncsi vagyok, majd most január elején szól-e. De ha szól, hanem én veszek levegőt, mert más addigra úgy se lesz. Te kérdez, gyere, hallgatok!

0: vagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Kérlek szépen, Bettivel játszunk Budapestről. Szia Betti, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Hello, Betti!
1: Milyen kis jókedvű vagy, voltál már nyaralni?
2: Hát nem, ide sajnos még nem jutottam el.
3: Na, hát akkor majd most még augusztusban millió ügybe lehet.
1: Vagy elviszünk a szigetre például. Na, mit szólnál?
2: Hát ez nagyon menő lenne.
1: Oké, azt kellene kitalálnod, hogy mit hablat, jó Cilla?
3: Nagyon egyszerű lesz egyébként, jó?
2: Köszönöm.

0: Ta-da-da-da.
1: Na?
2: Hú, ez olyan keringő lesz, nem?
1: Nem.
2: Nem.
1: Ja, de egyébként de, igen, igen. De. De igazad van. Annyit mondok, hogy egy musical. Ez nagyon sokat segít. Ebből rá kell jönnöd. Ne.
2: Gondolkodom, még egy kicsi időt kérek szépen. High School Musical.
1: Melyik?
2: High School Musical.
0: Nem.
1: Nem.
0: Nem.
1: Mau.
0: Sajnos ez most nem jött össze. Betty, ne haragudj. Majd
2: nem
0: hétfőn reméljük, hogy valaki megfejti.
1: Mit nem nyert meg?
0: Hát nem nyerted most meg a páros napi jegyet augusztus 9-ére, a Sziget mínusz egyedik napjára, ahol a Brody Dalok napja nagyszínpados koncertje lesz pedig, és ott lesz a Bagosi Brothers, Betonhofi, Deák Bilgyura, Döbrösi Laura, Hiperkarma, Kis Tibi, Konzsuzsa, Lábas Viki és még sokan mások. Illetve két fő részére szóló belépő az augusztus 6-ai Leander Szimfonik Kórus koncert a Margit Szigeti Színház jóvoltából, ez is még a nyeremény részét képezte volna, mint ahogyan egy éves Sláger FM prémium előfizetés. Úgy szintén. Sajnálom, Betty.
1: Eláruljuk, vagy visszük tovább?
0: Visszük tovább. Hétfőn. Majd hétfőn valaki
1: on Monday.
0: Szerintem okay. Már van, aki mindjárt megírja SMS-ben, hogy mi ez. Tegyék meg 0630-30-30-95-8. Betty, tőled meg búcsúzunk, de legyen szép hétvégét.
2: Köszönöm szépen az ő lehetőséget, nektek is.
1: Szia, drágán. Ciao.
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Ez...
4: Hey guys, it's Taylor. And that's when I told you it's
3: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan

0: utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb sláger

0: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
1: David Frey, Valery Szokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.

0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
1: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük!
3: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése. Gaz és avar égett Várpalotánál. Újra legóvadászat teszt Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése, miután egy felmérés szerint a gazdák kétharmada a jéges szüneteltetését támogatta. Az agrárminiszter bejelentette, azokban a vármegyékben, ahol a többség ezt kérte, nem indítják el a rendszert. Még ahol támogatták a működést, ott csak akkor kapcsolják be, ha a Hungaromet legalább 80%-os valószínűséggel jelez jégesőt. A gazdák azért szavaztak a jégkármérséklő ellen, mert egyes feltételezések szerint a rendszer az esőt is visszafogja, és így fokozza az aszályt. A tárca hangsúlyozta, hogy a döntés nem bizonyítja, hogy a rendszer összefügg az aszállyal. Ezért egy független tudományos vizsgálat is megkezdődik a jéger környezeti és mezőgazdasági hatásainak feltárására. Veszprémben egyelőre nem alakult ki olyan mértékű vízellátási probléma, mint az ország több térségében, azonban a tartós hőség itt is jelentősen növeli a vízfogyasztást. A nyári időszakban a lakosság és a turisták megnövekedett száma egyaránt fokozza a vízhálózat terhelését, ezért kiemelten fontos a takarékos vízhasználat, írja a Vehír. A szolgáltatók folyamatosan figyelemmel kísérik a vízellátás biztonságát, ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék a felesleges vízpazarlást, főleg a legmelegebb napokon. A tudatos vízfelhasználás hozzájárul ahhoz, hogy a város ivóvízellátása a nyári csúcsidőszakban is zavartalan maradjon. Mintegy 5-6 hektáron égett a gaz és az avar Várpalotától északra csütörtök este. A lángok több helyszínen is felcsaptak, a tűzben egy kilátó is megrongálódott. A székesfehérvári, kisbéri és siófoki hivatásos tűzoltók, valamint a honvédség tűzoltó alegység

0: Véget dolgozott a lángok megfékezésén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet sikerült eloltani, a szakemberek az utómunkálatokat is elvégezték. Teljes akadálymentesítésre készülnek a Veszprémi vasútállomáson. A MÁV a Veol kérdésére azt írta, már zajlik a tervezése annak a beruházásnak, amely a peronokat és a gyalogos aluljárót is érinti. Az állomás épületét az Európa Kulturális Fővárosa program előtt részben felújították. A beruházás során korszerűsítették a felvételi épületet, megújult a pénztárcsarnok, a váróterem, a mosdók és az utastájékoztatási rendszer. Emellett modern burkolatok, új bútorok és energiahatékony világítás is helyet kapott. Ugyanakkor a teljes akadálymentesítés forráshiány miatt elmaradt. Az újbóli fejlesztés része lehet a nyugat-magyarországi vasútállomások korszerűsítését célzó projektnek, amelyben a Gyesev is közreműködik. A tavaszi siker után augusztus 8-án ismét megrendezik a LEGO minifigura vadászatot Veszprém belvárosában. A különleges játék során apró LEGO figurákat rejtenek el a város több pontján, amelyeket a megtalálók hazavihetnek. Az első eseményre még külföldről is érkeztek LEGO rajongók, ezért a szervezők most is nagy érdeklődésre számítanak. A résztvevőket arra kérik, hogy a kincskeresés közben vigyázzanak a város értékeire, és tartsák be a közlekedési szabályokat. A férfi kézilabda NB1-ben címvédő Veszprém és a női bajnok Győr is a NEKA csapatát fogadja az élvonal új idényének első fordulójában. A bajnokságok szeptember 6-án kezdődnek, a női utolsó forduló hivatalos játéknapja május 22-e, a férfi alapszakasz május 23-án zárul. A férfi döntőt május 24-e és június 6-a között rendezik. A Magyar Kupa 4-es döntője a férfiaknál április 10-én és 11-én, a nőknél május 15-én és 16-án lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Köszi szépen, Bori, nézzük a közlekedési információkat, mik a legfrissebbek. Először is a gyorsforgalmi utak tekintetében. Az M1-esen ugye korábban Budapest felé Tatabánya közelében baleset történt. Nem, ez most egy műszakhibás autó, ami a forgalmat feltartja a 49-es kilométernél, úgyhogy most ott ismét csak lépésben lehet haladni. Több mint 5 kilométeres a torlódás. Nézzük, mi a helyzet a városban. A Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca után a külső sávban baleset nehezíti a közlekedést. Közben élénkül a forgalom a budai alsó rakparton a Szabadság híd előtt és a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál, de a Rákóczi út is lassabban járható már a Barostértől a Blaháig. A 4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között a vasárnapi üzemzárásig karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es busz, illetve a 7-es járat használható helyette, meg a 133-as E, vagy pedig a Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér műegyetem között a szintén sűrűben közlekedő 49-es villamossal és a 47-essel lehet utazni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: És egyébként folytatódik a koncertélmények nyara, nem mellesleg, úgyhogy tessék figyelni, mert ha esetleg, hát egy szabad szerintem súgnunk, ha Lenny Kravitzsel találkoznánk, futnánk így össze majd menet
5: akkor
2: közben.
5: Akkor küldjék el neki a számomat mindenképpen.
2: 0-30-30-30-95-8.
6: I'm in love with you, yeah, yeah. I'm in love with you, yeah.

Sláger reggel. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger reggel.
1: És megérkezett közben Mautner Zsófi, úgyhogy Szilárd most elvesztettem, mert kint konzultálnak éppen, hogy mi történik. Sikerült megbeszélni, jutottatok valamire, hogy akkor
2: nem
1: mi lesz ma?
2: Nem vesztettél, csak éppen nézem a receptet, tudod?
1: Jó. Na, ott tartottunk ugye, hogy ha Lenny Kravitzet hallanánk esetleg felbukkanni, akkor ugye érdemes telefonálni, jelentkezni a játékba.
2: Na, én azt egy jó ötletnek tartom, úgyhogy én annyi... Te is azt te megnézted, hogy ez a Lenny Kravitz ez olyan a badia, mint a 30 most éves ezt, lenne?
1: Tudom, hogy a Petrát helyettesíted ma, de hát ez az ő szövege, hogy a kockák meg a nem tudom...
2: Hát de azért vagyok itt, nehogy nekem hiányt érezzen a hallgató, hogy a Lenny Kravitz 63 évesen úgy néz ki, mint a 30 lenne.
1: Értem.
2: Úgyhogy, miért te mire gondolsz, Lenny Kravitz, hogy most mit keresünk?
1: Hát én például a Flyaway-t szívesen meghallgatnám, de tudod mit, akkor jöjjön a Flyaway. Így teljesül mindenki válságom. És az a lényeg, hogy tessék telefonálni ugye harmadikként 0630 30 30 95 8, mert hogy lesz majd kérdésünk Lenny Kravitzzel kapcsolatban is, és lehet nyerni páros belépőt az augusztus 2-ai koncertjére. Holnap utánra.
2: Holnap után?
1: Holnap után koncert, igen. Ki megy? Ki jön? Most hívjanak.
2: Lenny Kravitz.
1: 0630 30 30 95 8. Várjuk a Cilával.

0: Ez a Sláger reggel.
1: És akkor fussunk neki.
2: Sláger FM, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
2: Tessék parancsolni!
3: A játékba szeretnék jelentkezni.
2: Nagy Lenny Kravitz rajongó vagy?
3: Hát igen.
2: Egy keresztnevet hadd kérjünk.
3: Kriszti.
2: Kriszti. Voltál-e már Lenny Kravitz koncerten?
3: Nem.
2: Az jó, most lehet, hogy majd
4: én
2: mész.
4: Nagyon menni.
2: Igen? Na figyelj, van itt két kérdésünk, amire tudni kéne a választ ahhoz, hogy mehess másod magaddal. Mit gondolsz, hány Grammy-díja van Lenny Kravitznek?
3: Szerintem 4
2: Grammy-díja van, idáig jók vagyunk.
4: Jó, és akkor de jó, látod?
2: A kérdés, hogy...
4: Kriszti a fejből vág mindent.
2: Kit hiányol a Cilla a mai adásból? Ki az, aki nincs most itt velünk?
3: Petra.
2: Így? Itt teljes nevet kérnénk?
3: Polden Petra.
2: Oké.
4: Meg vagyunk. A műsorvezető társunkat, tényleg.
2: Figyelj, Kriszti, van egy jó hírem. A tiéd egy páros belépő Lenny Kravitz augusztus 2-ai koncertjére a Papp László Budapest sportarénába. Melyik dalt fogod a leghangosabban énekelni vele?
3: Hát szerintem mindet.
2: Mindet? Majd kérlek, számold meg a kockáit a Cilának, ellenőrizd le, hogy megvan-e mind a 6-8, nem tudom, mennyi az annyi.
4: Nem tudom.
3: Én
4: a Lenny Kravitzért vagyok oda, meg az a Dragonosért, tudod.
2: Ja, az Imagine Dragonos.
4: Imagine Dragonos.
2: Jó, ők jó modellek lennének például?
4: Nem érdekel modell, nem modellként nézem.
2: Ja, nem dolgozom.
4: Hajadon vagyok, gondolkodj ebbe. Okay. Nagyon gratulálok.
2: Köszi, Kriszti, szép napot.
3: Köszi,
4: nagyon menő vagy.
3: Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése. Tiltakoznak a taxisok a repülőtéri parkolási szabályok változása ellen. Petőfi Sándor halálának évfordulójára emlékeznek ma Bács-Kiskunban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése, miután egy felmérés szerint a gazdák kétharmada a jéges szüneteltetését támogatta. Az agrárminiszter bejelentette, azokban a vármegyékben, ahol a többség ezt kérte, nem indítják el a rendszert. Még ahol támogatták a működést, ott csak akkor kapcsolják be, ha a hungaromet legalább 80%-os valószínűséggel jelez jégesőt. A gazdák azért szavaztak a jégkármérséklő ellen, mert egyes feltételezések szerint a rendszer az esőt is visszafogja, és így fokozza az aszályt. A tárca hangsúlyozta, hogy a döntés nem bizonyítja, hogy a rendszer összefügg az aszállyal. Ezért egy független tudományos vizsgálat is megkezdődik a jéger környezeti és mezőgazdasági hatásainak feltárására. Tiltakoznak a taxisok a repülőtéri parkolási szabályok változása miatt. Augusztus 3-ától ugyanis a Budapest Airport megszünteti a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségét a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér felső parkolójában. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint ez azt jelenti, hogy a taxisoknak minden utas felvételért és kiszállásért parkolási díjat kellene fizetniük. Az érdekképviselet attól tart, hogy emiatt sok taxi csak a termináltól több mint 1 kilométerre tudja majd felvenni és kitenni utasait. A szervezet az intézkedés felfüggesztését kéri addig, amíg a felek mindenki számára elfogadható megoldást találnak. A Budapest Airport szerint ugyanakkor a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a taxikat érintő intézkedés. Petőfi Sándor halálának 177. évfordulójára emlékeznek ma több Bács-Kiskunvár megyei településen. Kecskeméten várostörténeti előadás mutatja be a költő és a város kapcsolatát, valamint a helyi Petőfi kultusz kialakulását. Kiskunfélegyházán 6 történeti beszélgetéssel idézik fel Petőfi katonai pályafutását és szabadságharcos szerepvállalását. Kiskörösön a költő szülőházának kertjében ünnepi műsorral, emlékbeszéddel és koszorúzással tisztelegnek előtte. Petőfi Sándor a magyar irodalom és a nemzeti emlékezet meghatározó alakja. 1849. július 31-én tűnt el a segesvári csatában. A Vándor Róbert kormányozta RSM katamarán győzött az 58. Kékszalag Raiffeisen nagydíjon, Európa leghosszabb tókerülő vitorlás versenyén. A hajó 13 óra 27 perc 42 másodperc alatt teljesítette a Balaton körüli távot, egy rendkívül szélcsendes, taktikailag nehéz versenyen, ahol többször is változott az élmezőny sorrendje. A második helyen a Litkei Farkas vezette Process Solutions végzett. Még a címvédő 50-50 harmadikként ért célba, az utolsó szakaszon nagy csatát vívva a dobogós helyezésért.
2: Drága arany hallgató, bocsássatok meg, csak pont az Anima Sound Systemtől a Tedd a napfényt be a számba című számot kezdtem el dudolázni. Már csak azért is, mert lesz napfény bőven.
3: Bőven a itt a Kárpát-kemencében.
2: A Kárpát-kemencében hőkupola, tehát tényleg eddig csak azt mondtuk, hogy kánikula, de ez, nekem ez ilyen patetikusabb, a hőkupola. Tehát hőkupolába vagy, drága arany hallgató, most kapaszkodjál meg. Ami azt jelenti, hogy holnap 38, vasárnap 40 fok is lehet, és mint már az előbb is elmondtam, föl szeretném hívni mindenkinek a figyelmét, hogy az idősekre figyeljünk oda, és itassuk őket vízzel, vízzel,
3: hát
2: vízzel.
3: Hát meg bármerre indulunk, legyen kulacsban víz. Akár autóval megyünk, akár vonattal indulunk útnak, hogy ez legyen a kezünk ügyében, és ezt fel lehet tölteni itt ott.
2: És mindig legyen nálunk víz, úgyhogy hőhullám lesz, és tedd a napfényt be a számba Anima Sound Systemtől.
3: Taka.
4: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
3: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya közelében egy műszakhibás autó tartja fel a forgalmat az átterelt sávban. A 49-es kilométernél csak lépésben lehet elhaladni mellette, ezért Budapest felé már több mint 10 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, inkább térje le a pályáról, még mindig érdemesebb az 1-es főút felé kerülni. Budapesten a Krisztina körúton baleset történt a Döbrentei tér felé az Attila út után, és szintén baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca után a külső sávban. Aztán a Fehér úton tart az átépítés, a Gyógyszergyári utcában a Fehér út felé korlátozás lesz a mai naptól, illetve Káposztás megyeren a külső Szilágyi úton a Galopp utcánál és a Járműtelep utcánál karbantartás miatt valószínűleg délután 2-ig, vagy várhatóan délután 2-ig kikapcsolták a jelzőlámpákat. A forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják jelenleg. Legyenek óvatosak, jó utat, balesetmentes közlekedést!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Ez a Sláger reggel, 8:30 után járunk 4 perccel, és mint jeleztem korábban, ma Utazs Zsófi is befutott.
1: Szia! Jó reggelt! Hello, jó reggelt, reggelt! Jó reggelt! Elfoglaltam itt a pozíciómat most, hogy Petra nincs itt, ugye kicsit másképp ülünk, úgyhogy
0: most
1: rájöttem.
0: Most te vagy a Cilla, igen, a Petra, igen. Én még én vagyok.
1: Igen, te még te vagy, úgy tűnik, Zoli.
0: Igen.
1: Na mindegy, szóval hogy itt be tudtam rendezni, úgy kérlek szépen, hogy itt üldögélek, és magam mellett itt van a Rezsó, úgyhogy ha hallgatok, véletlenül hallják, hogy itt valami rocsog, akkor az a lecsó.
2: És így kavargált, tehát úgy vezeti a műsort most, ugye, Mauter Zsófi, hogy fogja közben magát, és egy kis lábasba kavargál.
0: Ha gondolod, legyen az, hogy ez lesz a te mikrofonod.
1: És rá, mutassuk a lecsót.
0: Igen, azt a mikrofon dugd bele a lecsóba, légy szíves. Halljuk, ahogy a rocsog.
1: Mindjárt megnézem, hogy ez sikerül-e.
0: Próbáld meg oda valahogy.
2: Igen. Várja, be ne essen a fej, várja, szivacs.
1: Már megfőzöm a szivacsot is. Hát nem tudom, ez már elég közel van, nem?
2: Rotyog.
0: Rotyog. Tényleg.
1: Nagyon jó. Rotyog. Na, hát ezt akkor ezt hallgathatják.
2: Megúztad, mert a szivacs a földre esett, nem a lecsóban.
1: Akkor ez majdnem sikerült, igen.
0: Szivacsos lecsó.
1: Szóval egy lecsót, nem szivacsos lecsót hoztam, kérlek szépen, hanem az egyik kedvenc nyári fogásomat, amit szerintem nagyon fogtok szeretni. Ugye lecsó szezon van, Cillával is megbeszéltük, hogy ugye most mindenki lecsót főz, és ez a káposztás lecsó, ezt nem mindenki ismeri, ez egy szabolcsi specialitás egyébként. Én az egyik barátnőm, Dalma barátnőmnek az apukájától kaptam ezt a receptet, tehát Kormos Jóska káposztás lecsója, így fut. Most már évek óta készítem, úgyhogy lehet, hogy tavaly is hoztam egyébként, mert mindig nyáron mindig ezzel haknizom.
0: Nem volt.
1: Mert annyira sok mindenkinek szeretném megosztani, hogy ezt el kell készíteni.
2: És ez savanyú káposztával
1: készült? Nem, ez édes káposztával készült. Ezt ugye a szabolcsi vidéken ott ugye nagyon sok káposztát
0: mindig. Mint régen a napközben a paradicsomos káposzta?
1: Nem. Tehát ez alapvetően egy lecsó, de édes káposztával indul. Tehát hagymán indul, utána gyalult édes káposzta, és akkor utána jön bele paprika, paradicsom, kolbász, és az a különlegesség, hogy tejföl van benne a végén, ami egyébként szokatlan, mert például én nálunk sem eszik senki lecsót tejfölre, de ebben nagyon passzol. Tehát egy ilyen elég tartalmas egy tál étel inkább, bográcsban is szuperül lehet főzni, és mondom el, szabolcsi tanyavilágból érkezett. Gondolom egyébként szerintem az lehetett, hogy nyár vége felé, amikor már kevesebb volt a paprika meg a paradicsom, és már jött a káposzta, és akkor azzal keverték, meg fel kellett egy kicsit még úgy szaporítani, de nagyon jó.
0: Meg kell mondjam, hogy nagyon kíváncsi vagyok. A Cilla, amiért többek között azért is szereti szívni a vérem, hogy én ugye finnyás vagyok az ilyen étkek tekintetében. És azt igen, lehet, hogy abból jön, és azt ugye múltkor elárultam nektek, hogy én a lecsót azt alapvetően nem nagyon szeretem. Pedig csináltam nagymamám lecsót, anyukám is sokat csinált lecsót.
2: Hányszor hallottam már nekem, tud, ez a, hogy mit nem
0: ez
2: szeret.
0: Punyat, paradicsom, paprika. Tehát, hogy paradicsomot meg a paprikát, ha roppan, én azt szeretem. És ugye a lecsóban ez nincs meg, hanem így megfőzöd és puha lesz. De ez, amit mondasz, hogy káposzta kerül hozzá, már pedig a káposztákat nagyon szeretem. Mindenféle verzióban, tehát székelykáposzta, töltött káposzta, az minden jöhet. És megkockáztatom, hogy így, hogy káposztával együtt van, hogy ez így... Miért nézel így rá?
2: Én csak figyelek,
0: csak mert egy hülyeséget beszél.
2: Egyébként tökéletesen megértelek, mert én sem szerettem régi, gyerekkoromban nem szerettem nem a szeretem. Lecsót, aha. Mert én ugyanúgy vagyok, mint te, hogy mindent úgy szeretek, ha roppanós és friss. Aha. Tehát én meg, nem eszem meg a nyers paradicsomot, ha már nagyon puha, nem szeretem a szilvát, ha puha, vagy a barackot, én azt szeretem, ha ilyen res, tudod, és úgy, de a lecsót valahogy megkedveltem.
1: Na, kóstoljátok akkor meg, mert ugyan, hát ebben egy kicsit ropogósnak kell maradnia, de hát lecsó, tehát azért meg
0: és
1: van
0: főzve. És a kolbász illat is milyen jó tesz.
1: Tehát kolbászom, mert egyébként szalonnán indul hivatalosan, minden jó minőségű, meg minden, szóval én nagyon-nagyon szeretem, nálunk a családban ez ilyen abszolút nyári favorit lett, és rengetegen főzik egyébként, így megtalálják a hallgatók is, hogy Kormos Jóska káposztás lecsója, akkor azt hiszem, hogy kidobja a receptet, és nagyon finom. Na, mit szóltok?
2: Nagyon jó.
0: Tényleg finom.
1: Tényleg ízlik?
0: Igen.
1: Na. Ja, forró, tűzforróra,
0: Ja, nem, rezsom.
1: Bográcsban is de, nagyon jó lehet.
2: Annyira nem jellegzetes benne a káposzta, tehát nekem úgy nem ugrik ki.
0: Neked nincs meg. De hogy pont ez az, hogy ettől nem nagyon annyira a paprika érvényesül.
1: Igen, lehet, hogy aki egyébként nem akkora nagy lecsó rajongó, az talán azért szereti, mert hogy azért a káposzta a káposzta. Hát ez egy nekem, édes káposzta, tehát az egy édes
0: jó értelemben, mondom, hogy jó értelemben elnyomja a paprika ízét. Tehát nem túl paprikás, és nem az a plany paradicsom érződik benne számomra, hanem hogy nekem a káposzta dominál alapvetően.
1: És te milyen lecsót főzöl, Cilla? Ratatouille.
0: Azt mondjátok már, hogy a ratatouille meg a lecsó között mi a lényegi különbség?
1: Hát, van cukkini, padlizsán.
0: Hogy arra tudod, hogy a patkány készít. Tudom,
1: nem.
0: De hogy...
2: Először is nincs benne ez a magyar TV paprika. Tehát, hogy ez nálunk nincsen.
0: Hanem?
2: Hanem kaliforniai paprika van.
0: Ja, aha.
2: Ez a pepperoni. Igen. És nincs benne hús, hanem teljesen zöldség, és van benne padlizsán, meg van benne cukkini.
1: Cukkini, kurzsett.
2: Kurzsett, igen.
1: Akartam.
2: Cukkini van benne még. És nagyon sok ilyen déli fűszer, ilyen provanszi fűszer, rozmaring, ilyen a fűszerezése. Tehát a magyar lecsóval szemben.
0: És az állaga, az mennyiben tér el?
1: Sűrűbb, nem? Tehát egyes sűrűbb, nem annyira leves, mint a magyar.
2: A padlizsán miatt, igen.
1: Kicsit sűrűbb, igen. És ennek a nagyon esztétikus, szép változata, amit a Cillával egyébként pont nemrég egy forgatáson készítettünk, ami a Ratatouille-nak az unokatestvére, ugye a Tian.
2: Igen, a Tian.
1: Ami meg úgy néz ki, hogy az biztos a látták,
0: az is.
1: Látták uh-huh. hallgatók is, amikor ezeket a zöldségeket, a paradicsom, cukkini, padlizsán szépen karikára felszeleteljük, és akkor úgy élére állítva, ugye szépen körbe lehet nagyon szabályosan egy ilyen tepsibe, vagy bármilyen hőálló edénybe rendezni, berakod a sütőbe, és akkor olyan ugyanúgy, ugye ez puhára megsül, de olyan szépen néz ki, mert nem egy ilyen egy tálétel lesz, hanem egy nagyon látványos.
2: Igen, és
0: akkor az
1: olívaolaj.
0: Ez úgy néz ki, mint egy ilyen kuglóf lenne paradicsom karikákból összerak, vagy nem is tudom.
1: Nem pont ez jutott eszembe, egy paradicsom kuglóf, de akkor fogalmazzuk. Nagyon szépen néz ki, mert ugye látszik az összezöldségnek a szelete, igen, és az nem, mondjuk hogy azt mondanak, hogy egy sütőben sült rátatóinak is lehetne nevezni, de hogy ez úgy megmarad egyben,
0: Tián.
1: És nagy Tián.
0: De jó pofa, mert van, ahol így körbe rakták, tehát azért mondom, azért jutott eszembe a kuglóf, hogy pont egy kerektába körbe van rendezve, mint egy össze is lenne fonva, és van olyan, hogy ilyen hosszúkás kerámia tálban van, és ott meg sorba van rakva egymás
1: igen,
0: mellett.
1: Az itt titka egyébként, hogy lehetőség szerint ugye többé-kevésbé hasonló átmérőjű zöldségeket érdemes választani, mondjuk a padlizsánból nehezebb ugye akkorát, mint a cukkini, tehát az általában azért nagyobb átmérőjű, úgyhogy abból mondjuk felezni érdemes a szeletet, hogy úgy kijöjjön ugye a látvány is.
2: Én egyébként úgy csinálom a lecsót, hogy hagyma,
1: igen.
2: Nagyon pici olajat teszek bele, hanem képzeljétek el, hogy meglöttyintem egy kis lárdonnal.
1: Igen, ez a, ez békönszer, vagy ilyen kockázott szalonna.
2: Kockázott szalonnával. Utána rádobom a kolbászt, akkor igen, az is ott kis istergi a zsírját. És utána én nem nagyobb darabokra vágom a paprikát, hanem picikre, igen. És a paradicsomot is. És akkor teszek hozzá, ugye
0: ez mi fölkockázott konkrétan, vagy hogy?
2: Hát úgy szoktam, hogy félbevágom a paprikát, és ilyen fél holdalakokra vágom föl, és akkor én még teszek bele legalább 3 gereszt fokhagymát is. Tehát, hogy én még azt is szoktam.
0: De Zsófi, egyébként ez, én ugye nem főzök, de hogy az, hogy hogyan vágod, az is befolyásolja a végén az ízélményt. Tehát, hogy kockára vágod, vagy ilyen hosszú
2: kesszöltek. Hát ezért mondom
1: a forte tippek trükkök Cillától. Figyeljetek, hát a lecsó az, hogyha most megnyitjuk ezt a lecsó Pandora szelencéjét, akkor ugye az, akkor nincs vége, mert ugye a lecsó az tényleg ahány család, annyi iskola, és
0: tudom,
1: meg
0: már lecsófagyi is van, jó.
1: Meg még mindenen össze tudsz veszni, tudod, hogy akkor kell-e bele piros paprika, vagy nem, mi a paprika és paradicsom aránya, hogyan szeleteded a paprikát, szigorúan hosszában, vagy karikára, vagy kicsire, vagy félholdra, meg hogy akkor mit teszel bele, mert egyébként bármit ugye különböző vidékektől függően, ahogy mondjuk Szabolcsban ez a káposztás lecsó van, ahol nem tudom, az Alföldön nagyon sok helyen rizses lecsót esznek, van, aki nem tudom, tarhonyás, mit tudom, tojásos, tehát bármit lehet belerakni egyébként.
0: Krumplit szoktak beletenni?
1: Azt én arról nem tudok, nem. Én azt nem ismerem.
0: Próbáljuk ki,
1: legyen.
0: Kérek bele krumpli kockát. Tudod, én a húslevesbe is szoktam kérni, hogy legyen benne, ne csak répa legyen, hanem legyen krumpli benne.
1: Mint a gyerekek. Abszolút. Pont. Nem, lecsóba bármit tehetsz, tarhonyától kezdve.
2: De ez a káposztás, ez isteni.
1: Igen. Egyébként pont egy munkához, meg abban tényleg picire kell vágni, van azt az apukámtól kaptam azt a receptet, valahonnan hozta, az meg egy ilyen tojásos, lecsós padlizsán pástéton mondjuk, ott minden picikére van vágva, tehát a hagyma, a paprika, paradicsom ilyen pici kockákra, nagyon sokáig úgy kell főzni, hogy majdnem egy kicsit ilyen dzsemszerű, tehát elfő a leve, pici kockára vágott padlizsán is van benne, azt egy kicsit úgy szét kell villával nyomkodni, és a végén tojás van bele keverve, és akkor ezt így langyosan pirítósra halmozva, de valami eszméletlen.
0: Biztos hülyeséget kérdezek, de vállalom, a tojást azt hányféle módon lehet bele helyezni a lecsóba?
1: Hát figyelj, vagy mondjuk a saks suka, ugye arról is beszélhetünk, igen, ami ugye az ilyen közel-keleti lecsóféle, az paradicsomosabb, tehát az egy ilyen hígabb, paradicsom szószosabb étel. Ugye abba beleütöd a tojást, és akkor mint egy ilyen budjantott tojás, az ott szépen posírozódik. Tehát beleüthetsz egyet, ugye, és akkor szépen megmarad ugye a sárgája még folyósnak. Vagy hát egyébként ugye klasszikusan ott felvered villával a tojást, és úgy kevered bele.
2: De én például a saksukát, ezt kézzétek el, láttam egy receptet, és kipróbáltam, hogy fetta sajtot tettek rá, és úgy keverték be, isteni a fetta sajtot.
1: Hát arra is bármit tehetsz. Na szóval a lecsó az végtelen.
0: Lecsó pipa, viszont Zsófi még marad, és van még egy csomó időnk, úgyhogy majd szerintem mindjárt a Cilla mondta, hogy szeretne valamivel meglepni. Felcsigáztál? Kíváncsi vagyok. Addig is. Bye-bye. Yes.

0: Sláger reggel.
1: Továbbra is Mautner Zsófival, meg Csillával persze.
2: Most és a következő, igen? Bocsánat, bent szabadba vágok, hogy a következő merültem. Képzeld el, Zsófi, hogy a Zoli el fog utazni a festői Lengyelországba, és azon belül danszba fog menni. Azt mondta, egy kicsit varsózik, de azt módjával is lelép danszba. És akkor egy hirtelen eszembe jutott, hogy ugye ez az északi tenger, és én ugye nemrég voltam Bergenbe, ugye ez is egy ilyen gyönyörű hanzaváros, ahol elképesztő halfogyasztás van, tudod, jó, hát a norvégoknál. És akkor eszembe jutott, hogy a lengyelek fogyasztanak-e halat, mert ugye Zoli ugye nagy halat.
3: Nem ezzel nem halim, szereted a halat? Vagy?
1: Figyelj, pont ugyanúgy szeretem, mint a lecsót.
3: Figyelj, akkor még van esély.
1: Egyébként, hát figyelj, ez a klasszikus tudod, hogy a tonhalat szeretem, ugye bundázva az, hogy az volt otthon, és az oké. Okay. Mondjuk kóstoltam szevicsét annak idején Perúban, az édes volt, vagy érdekes volt ezzel a ilyen fanyar ízvilágával.
2: Hát mert és mondjuk marinálod ugye a citromba.
3: Igen.
1: Pont ezt, a számból vetted ki a szót, meg a napfény. Tőke halat, azt mondjuk már igen, azt már ettem.
3: A tőke hal az egy viszonylag ilyen szálkamentes filé, nem? De hogy filé formájában hát, etted, gondolom. Igen, meg igen. Az olyan
2: hát feszesen. De Zoli, de itt nem azt jelenti akkor, hogy nem szereted a halat, hanem nincs tapasztalatod. Tehát egy szempiért megkóstolnál, akkor...
3: Figyeltek, amikor... Meg kell tanulnunk nyúzni.
2: Jaj, én tudod, sem úgykor nyúztam.
3: De ja, nem nyúztad, hanem beküldted velem a...
2: Tényleg, anyámnak mondtam, mutattam neki egy tutorial videót, és azt mondta, ezt vidd vissza a halasson.
3: Úgyhogy ide adta nekem zacskóba, hogy vigyem már be a Fény utcára, de egy máshoz, mint ahol tudott kaptuk, hogy bementem, és kellő határozottsággal mondtam, hogy elnézést, a Cilla kéri, hogy esetleg szétbontanátok. Úgyhogy szerintem annyira meglepődtek, hogy nem mertek nemet mondani.
1: Most, de ha már nyúzást emlegetitek, azért legyetek rám büszkék, mert amikor Szilvásváradon voltam egyszer kirándulni a Szalajkavölgyben, ott ettem pisztrágot úgy, hogy figyelt rám a szemek közben, tehát hogy ott ugye egyben füstölik meg. Tudod, hát beakasztják egy ilyen kályhaszerű szekrénybe, ott folyamatosan igazi füsttel füstölik, tehát ugye nem aromák, meg nem tudom micsoda, hiszen ott tenyésztik ugye a pisztrágot, talán Magyarországon az a legnagyobb
3: pisztrágtenyészet.
1: És mert tudom, hogy ott a Garadnál is van, ugye Miskolcon, hogyha fölmész a Lilafüredi kisvasúttal, annak a végállomásán is van ilyen pisztrángtelep. Szóval, hogy a Szalajkavölgyben ettem füstölt pisztrángot, és hogy így nem tudom, abszolút nem zavart, hogy most lehántottam róla a villával.
3: Hát pisztrágot is sokat esznek egyébként a lengyelek.
1: Finom volt.
2: Egyébként, hogyha itt a vételkörzetünkben maradunk, akkor érdemes elmenni Szentendre felé valahogy ott valahogy arra a részre, az Ördög Malom nevű étterembe.
3: Az Visegrád, azt hiszem.
2: Visegrád.
3: Nagyon finom, igen.
2: És az, kézzétek el, az erdő közepén van egy ilyen faházszerű, és egy elképesztő jó pisztrángos van ott. Isten, tehát, hogyha valaki pisztrángot akar, akkor az Ördög Malomba menjen el.
1: Csermely ez halkan zúg.
2: Hol pisztráng? Itt nem lesz semmi baj, meg nem fogja őtet, látja őt a hal, meg nem fogja őtet, látja őt a hal.
3: Látod, mi még rendes énekorára jártunk az általános iskolában.
2: Pontosan is.
3: Mert ott ezt úgy megtanították, igen. Mert majd felkelsz és álmodból énekled. Mert
2: Schubert, nem? Ugye Franz Schubert.
3: Na, visszaugrunk Gdanskba, ami az eredeti kérdés volt most, hogy itt elutkáltunk.
2: Schubertet el.
3: Szóval egyrészt Gdansk, én még nem voltam, de az anyukám tavaly volt ott, és oda és vissza volt, azt mondta, hogy fantasztikus, nagyon tetszett neki. Én nagy Varsó rajongó is vagyok, vagy a Cilát is próbáltam győzködni, hogy oda egyszer egy gasztrotúrára ruccanjunk majd ki. Krakó is nagyon jó, az nyilván úgy jobban adja magát, de Varsó is nagyon érdekes, kicsit ilyen Berlin stílusú, nagyon szabad, rengeteg kultúra van, szóval nagyon-nagyon klassz. Gasztronómiailag a lengyel konyha abszolút favorit nekem, és ott Gdanskban ott ugye valószínűleg keveredik szerintem ez a lengyel házias konyha, a balti tenger és a hanzaváros.
1: Bocs, még egy pillanat, akkor maradjunk Varsónál, mert mit jelent a lengyel konyha? Ezt őszintén szóval én sem tudom. Tehát mi a lengyel konyha?
3: Lengyel konyha az is egy ilyen alapvetően házias, ugye nagyon sok krumpli, káposzta, székla, mindenféle savanyított dolog, kovászos. Tehát egy ilyen kicsit, igen, ilyen közép-európai és orosz keveréke. Aha. Rengeteg, hát most nyáron mész, kovászos uborka szezon van, ott is elképesztő kovászos uborkáik vannak, és van egy olyan kovászos uborka, amik csak ilyen félig van megsavanyítva, sokkal roppanósabb, meg harsányabb, zöldebb, az a neve, hogy Mao Solne, az azt jelenti, hogy kicsit sózott, és az egy ilyen kvázi félig kovászolt uborka, de annyira finom, hogy arra így rá fogsz kattani, azt feltétlenül kóstold, majd megadják ott mindenhol vodkához. Jó,
1: az jöhet, uborka, krumpli, ezek minden mennyiségben
3: jöhetnek. Ezek nagyon, nagyon jók, de nagyon sok savanyú íz, nagyon jók a leveseik, van a Zsurek nevű híres lengyel leves, ami egy ilyen roskovászból készül krumplival, kolbásszal, az is nagyon klassz, vagy hát a nyári kedvenc, azt te is szereted nagyon, az a hideg céklaleves, tudod, az a pink céklaleves, amiben kemény tojást raknak meg minden, úgyhogy nagyon, szerintem nagyon jók a levesei.
1: Tojás céklával, ez például izgalmas.
3: De hozzá... hideg pink, azt már hoztam, szerintem, azt már lehet, hogy
2: de hozzáteszem egyébként, hogy szerintem a lengyel konyhára nagyon nagy hatással van az orosz és a német kultúra, és igen, ami még nagyon érdekes, hogy a zsidó kultúra nagy hatással van, tehát a zsidó konyha, a közép-európai askenázi zsidó konyha is nagy hatással van, hát tehát hogy tulajdonképpen komoly a sólet és ezek az ételek, ezek mind-mind Lengyelországban.
3: Rengeteg sütemény, meg minden azonnan származik.
2: Hát igen, például ugye van a Fröhlich cukrászda benne a Dohány utcában, nagyon édesek, ott van a Fröhlich néni, még egy 20 éve voltunk Ági barátnőmmel, amikor már tudod, jön a sabát pénteken, és hogy ülünk a cukrászdába, és így azt mondja, Muci, ezt a krakó mézest még vegyétek meg. Jaj, de Fröhlich néni, de édes. A édesem kifizeted. Te nincs kedvezet.
3: Milyen az a krakói mézes, arra emlékszel?
2: Nagyon
3: nem
2: finom
3: tudom,
2: volt. Igen, igen. Egy mézes süti tulajdonképp. Olyan, mint a Márlinka, de vagy...
1: Aha. De nem... aha, de ilyen diós akkor?
2: Mézes diós. Igen, igen. És akkor ott onnan lepődtem meg, hogy krakói mézes, hogy nyilván akkor lengyel zsidó sütemény volt.
3: Uh-huh. Szóval az a lényeg, hogy ilyen házias dolgok, mindenféle egytálételek, kovász, tehát ezek az uborkás savanyított, akkor nagyon jók, ú, te édes szájú vagy, na hát neked ott az paradicsom lesz maga. Nagyon jók a mindenféle ilyen gyümölcsös gombócok, pirogi, és abból van áfonyás, annak most biztos, hogy szezonja van, meg mindenféle ilyen bogyós gyümölcsös, és abból rengeteg féle változat van, és nagyon jók.
1: Jó, majd gondolok rátok.
3: Jaj.
2: És akkor repül rá a füstölt halakra.
3: Füstölt halak,
1: hát is. Meg akkor fönt dánc.
3: Igen, meg tengeri halakat.
2: Egyébként is. Én azt gondolom, hogy például ugye én amikor most Norvégiában voltam, és elmentünk Bergenbe, Bergennek azért nagyon sokáig pontosan a halkereskedelem volt, ami a legnagyobb bevételi forrása volt. Tehát mint Hanzaváros, ugye ezt a sózott halat ezzel a fehérjével, ezzel a proteinnel látták el egész Németországot, és ebből rettenetesen meggazdagodtak. Tehát én azt gondolom, hogy dancnak is hasonló lehet a történelme, hogy ezt az egész közép-európai régiót ők látták el fehérje forrással.
3: Hát
2: aztán
3: ott is hering, füstölt halak, pont ez, hogy ugye nagyon sok mindent tartósítottak nyilván mindenféle formában, sóval, füsttel, amivel lehet. Igen, ugye Bergenből, ahol tegyük hozzá, nem hoztad nekem a Sandefjord szószreceptet.
2: Ja, Sandefjord.
3: Írtam neki hozzá Sandefjord receptet. Mi a mentséged?
2: Nem volt mentséged, nem jutottam be az étterem, de mondtam neki, hogy rágooglizok AI-ja. Hogy az AI?
3: Mondtam, hogy ne hülye, azt én is meg tudom, mondom, chef's quality, chef-től kérdezzél Sandefjord szózreceptet.
2: Be akart zavarni, érted? Egy Michelin csillagos étterembe, ott Bergenbe, érted? Ott kóvályogtunk a piaca, hogy én egy Sandefjord receptet, egy szószreceptet.
1: De most, Zsófi, egyébként, ha oda megy egy Michelin csillagos chefhez, az csak úgy megmondja neki, hogy persze, figyelj, hát ezt úgy kell csinálni.
3: Michelin csillagos. Gondoltam, hogy ott Ágikával étteremben vannak, és hogy akkor valami értelmesebb helyen tudod megkérdezni a séfet.
2: De tudjátok a...
3: Vagy egy háziasszonyt.
2: De tudjátok, hogy van a Röbuson a nevű étterem.
1: Igen.
2: És például annak valamiért világhírű a burgonya püréje. Tehát, hogy az egy ilyen szignifikáns étel, a Röbuson féle... burgonyapüré, és én bementem a séfhez, mert Monte Carlo-ba
1: Monacóban van, ugye?
2: Hát ott is van.
1: Ja.
2: Nem tudom, hogy még van-e az a Metropol nevű hotelben van a Röbuson étterem, és nekem ott egy barátnőm vezeti ezt az egész, a restauráción. És akkor bementem, és mondtam a séfnek, hogy akkor szeretnék, hogy mi a titka ennek a receptnek, és annyit rám nézett, és azt mondja, ugyanannyi vajat tegyen bele, mint krumplit.
3: De tényleg az, mert ez a híres Röbuson krumpli püré, az egy arány, tehát, hogy tudod, itt amin fél kiló krumpli, az fél kiló, vagy brutál egy igen. ilyen habos, könnyű, nagyon-nagyon
1: most,
3: tartalmas
1: most olvasom,
3: egy az egyhez.
1: Joël Robuchon többek között azzal forradalmasította a francia konyhát, hogy nagyon kevés, tehát ilyen 3-4 alapanyagot használt egy-egy étel elkészítéshez, és ettől lett világhírű.
2: De hogy tényleg?
1: Azért abból csodát tenni?
2: Hát, jó, tényleg, de egyébként... Én megkérdeztem, és mondom, je voudrais savoir comment vous avez fait de pomme, purée de pommes de terre, bon, de même beurre que de pommes de terre.
3: Na jó, de tudod, ezeknél a Michelin csillagosoknál azt mondja, például nagyon egyszerű, hát semmi, ennyi, hogy vaj és krumpli, de tudod, akkor ő valószínűleg az, hogy milyen krumpliból van, hogy milyen vajból van, hogy azt nem árulja, hogy egyébként a krumplit, azt mit tudom én, előző nap, és megsüti, aztán felgőzöli, és 50 percet még a nem tudom, Thermomixben mit csinál vele, tehát hogy azért ezeknél mindig az van, hogy a legegyszerűbb dolgokkal is előtte 2 napig még valamit csinálnak, tudod, hogy az tényleg olyan legyen.
2: És akkor most itt hirtelen eszembe jutott, hogy ma született 1914. július 31-én Louis de Funès, és ugye pont ugye neki van egy sorozata, vagy több részben a Le Grand Restaurateur, és abban van egy jelenet, amikor tudod, a Herr Müllernek elmondja a pomme de terre-nek a receptjét, és így pont így rá is kerestem, mert nagyon, nagyon vicces, amikor ezt így be is fogom most gyorsan adni.
0: J'ai pris la liberté de promettre au docteur Müller que vous lui donneriez la recette de votre soufflé à la pomme de terre.
2: De votre soufflé
3: à la pomme de terre.

0: elképesztő volt. És akkor mondta nekem a barátom, aki ott volt, hogy te kérdezd már meg, hogy az tényleg életem pörkötje volt, kérdezd már meg a Lajostól, hogy azt hogy kell, próbáld meg kideríteni a receptet. Felhívtam a Bíró Lajost, aki mondta, hogy persze, mondom neked nyugodtan, figyelj, 30 dek a hagyma, mit tudom én, ennyi piros paprika, 1 kiló húshoz, meg minden, csönd. Hát, és akkor utána kísérletezgessen. Tudod, oké, megmondod igen az arányokat, de utána egy csomó apróságon múlik.
1: Tehát én hiába rongyolok be, és Joan Rubuson személyesen adta oda a souffle de pomme de terre receptjét. Jó munkát, Cilla!
0: Pontosan.
2: Hát jó munkát mindenkinek. Zsófi, köszi szépen.
0: Köszi szépen, akkor sziasztok.
2: Ez a Sláger reggel, mindjárt 9 óra, mindjárt jönnek a friss hírek is, és Louis de Funès-re még visszatérünk akkor most az évforduló kapcsán, mert hát annyi, de annyi minden jut eszünk be, szerintem róla.
1: Nagyon, mondjuk Szent Hoppe.
2: Ugye, meg a szárgyát vagy a combját.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezekről agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
6: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Ajkán várunk a Heliosban, Pápán az Intespárban.
7: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
8: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
9: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy

0: Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja?
2: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el!
2: Sláger FM.
1: Sláger FM.
2: Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
3: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
2: Cilla Tour. Kicsit másképp.
3: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
2: Na jó, nagyon másképp.
3: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
2: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Nyílt pályázaton választják ki a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Interaktív tudományos kiállítás érkezett Balatonfüredre. Országos gyaloglónapot rendeznek Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Megkezdődött a pályázati folyamat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira. Az országgyűlés kedden döntött az új hivatal létrehozásáról, szerdán pedig elfogadták az elnök és a négy elnök helyettes kiválasztásának menetrendjét. A jelentkezéseket augusztus 16-áig várják, ezt követően nyilvános bizottsági meghallgatásokon választják ki a jelölteket. A törvény szerint a hivatal élére az elmúlt 6 évben politikai tisztséget nem betöltő szakemberek kerülhetnek. A végső döntést rendkívüli ülésén hozza meg az országgyűlés. Ideiglenesen megtiltották a fürdőzést a keszthelyi Helikon strandon, mert a legutóbbi vízminőségvizsgálat során vett minta nem felelt meg az előírt határértékeknek. A hatóság a fürdőzők egészségének védelme érdekében rendelte el a korlátozást. A város tájékoztatása szerint Keszthely másik két strandján, a Városi strandon és a Libás strandon továbbra is kiváló a vízminőség, ott biztonságosan lehet fürödni. A Helikon strand vizét a következő napokban újra megvizsgálják, és amint megfelelő eredményt születik, feloldják a tilalmat. Permetezik a fák a Csiófok közterületein. Július 29-e és augusztus 4-e között esti és éjszakai órákban permetezik a siófoki közterületeken található lombos fákat a kártevők és kórokozók ellen. A város tájékoztatása szerint a felhasznált szerek a melegvérű állatokra, a méhekre és a környezetre nem jelentenek veszélyt. A permetezés nem okoz kárt a parkoló autókban, az épített környezetben vagy más közterületi berendezésekben sem. A munkálatok célja a városi faállomány egészségének megőrzése. Több mint 15 éve nem vettek fel ennyi hallgatót a Pannon Egyetemre, szeptemberben rekordlétszámú első éves kezdheti meg tanulmányait. Az idei felvételi eljárásban 2484-en nyertek felvételt az intézmény képzéseire, ami csaknem 400-zal több a tavainál. Ez közel 20%-os növekedés, jóval meghaladva az országos átlagot. A Veszprémi Egyetem vezetése szerint az eredmény a képzések iránti növekvő bizalmat mutatja. A legnépszerűbb területek továbbra is a gazdasági, informatikai és műszaki szakok. Kiemelkedett az új mesterséges intelligencia informatikus mesterszak is. Szeptemberben a doktori és nemzetközi hallgatókkal együtt több mint 2800 új hallgató érkezhet a Pannon Egyetemre. Interaktív tudományos kiállítás érkezett Balatonfüredre. A Magyar Tudományos Akadémia Mozgásban a Tudomány című interaktív vándorkiállítása másfél hónapig várja a látogatókat Balatonfüreden, a Zákonyi sétányon. A tárlat az MTA 200 éves történetét, a magyar tudomány eredményeit és a kutatók munkáját mutatja be látványos interaktív eszközökkel, VR élményekkel és érintőképernyős bemutatókkal. A megnyitón elhangzott, az álhírek és összeesküvés elméletek korában különösen fontos, hogy a tudomány közelebb kerüljön az emberekhez. A kiállításhoz kapcsolódva különleges programok is várják az érdeklődőket, sőt egy balatonfüredi cukrászda egy új Allegória nevű fagylaltal is tiszteleg a jubileum előtt. Augusztus 13-án országos gyaloglónap várja az érdeklődőket a Veszprémi Kolostorok és Kertek rendezvénytéren. Az ingyenes programon egész nap egészségügyi szűrések, előadások, Nordic Walking, Senior Torna, táncprogramok és családi rendezvények várják a résztvevőket. A nap csúcspontja a délután 3:43-kor induló közös 5 kilométeres gyaloglás lesz a Festői Sétvölgyben. A szervezők mintegy 800 résztvevőre számítanak, és azt szeretnék megmutatni, hogy a mozgás minden életkorban örömforrás és az egészségmegőrzés egyik legegyszerűbb formája.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya közelében elakadt egy autó, és feltartja a forgalmat az átterelt sávban, mert hogy csak lépésben lehet elhaladni mellette a 49-es kilométernél, úgyhogy Budapest felé már több mint 10 kilométeres a torlódás, érdemes lehet személygépkocsival az 1-es főút felé kerülni. Budapesten a Krisztina körúton helyszínelés zajlik még mindig a Döbrentei tér felé az Attila út után a külső sávban. Élénk a forgalom a budai alsó rakparton a Szabadság híd előtt, a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Rákóczi úton befelé a Blahánál és a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál. A Fehér úton tart az átépítés, a Gyógyszergyári utcában a Fehér út felé további korlátozásokra lehet számítani, aztán Káposztásmegyeren a külső Szilágyi úton a Galopp utcánál és a Járműtelep utcánál karbantartás miatt nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan délután 2 óráig. A forgalmat információink szerint szerint jelenleg éppen rendőrök irányítják, legyenek figyelmesek. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: És ha már az előbb Louis de Funès került szóba, hát megvan a mai Cilla Tours úti célja. Saint-Tropez-ba látogatunk majd. Addig viszont vár még rá a Hollywood Vampires játék, szóval küldjék nekünk továbbra is lelkesen a Hollywood Vampires szavakat a 0630 30 30 95 8-ra.

0: eljárás.
1: 4:10 után 3 perccel, és hát figyelj, az elmúlt napokban már éltettük Johnny Deppet, megfejtettük, hogy melyik a kedvenc karakter, azt hiszem, hogy a Jack Sparrow volt a legtöbbek kedvence, érthető módon, vagy nem meglepő módon.
0: Általában igen.
1: Aztán tegnap foglalkoztunk Alice Cooperrel, és hát neked tartogattam kérlek szépen Joe Perryt, amerikai gitáros, dalszerző, producer, ugye egyben, akit az Aerosmithből ismertünk meg, mert hogy képzeld el, hogy figyelhető a spanod lehetne. Először is diszlexiás.
0: Én is. Szeretettel üdvözlöm.
1: Mondjuk ezt valamennyire így kinőtt, ezt ki lehet nőni? Gyerekként nagyon sok problémát okozott egyébként.
0: Hát figyelj, nem, szerintem ki lehet nőni, ez kezelhető. Aha. Ez egy tanulható
1: figyelj, dolog. Ő azt mondja, hogy a gitározás volt az alapvetően, ami az önbizalmát erősítette meg, és hogy állítólag az önbizalmán keresztül sikerült aztán gyógyírt találni a diszlexiára. Ebben így
0: hát
1: van
0: figyelj, szerintem ez, a diszlexia egyébként ez egy ilyen betűtévesztés.
1: Igen, igen.
0: Tehát így fölcseréled a betűket, tudod, másképp írod le. Már általában szerintem én azt gondolom, hogy a diszlexiásoknak sokkal gyorsabban pörög az agyuk, mint a kezük, vagy a mechanikájuk.
1: És nem éri utol a kezed.
0: Igen, aha. Tehát és akkor ott akkor nekem például a diszlexiába bezavart, tudod, az orosz nyelv, ugye elkezdtünk oroszul tanulni, és most emlékszem, hogy a G betű az a D betű, és akkor amikor én mondjuk ja, magyarul gondolkodik, akkor a dongolkodik, tehát hogy ezt D-vel írtam, mert ankomplikált volt.
1: A francia nyelv mennyire zavart?
0: Az is minden bezavart. A francia is bezavart, minden.
1: Amikor én francia tanultam az általános iskolában, akkor még ott, például a franciában az orosz Z betűt kellett használni
0: igen,
1: írásban.
0: Ezt
1: de az már elmúlt, nem? Tehát most már nem használják.
0: Az már nincs, igen, én is, na azt is bezavart, szóval, hogy így teljesen zavaros, de aztán én jártam, mindegy, volt egy ilyen gyermekpszichiátria, ahova jártunk, és én tehát ez a diszlexia volt a leggyengébb probléma, és akkor sok, rengeteg olvasással, meg minden úgy helyre jön a dolog, de nyilván tökéletes szerintem soha nem lesz. Aha.
1: Hát nézd, a gitározás minden esetre tökére fejlesztette, mert hogy a Rolling Stone magazin, a patinás magazin például 100 legjobb, a világ minden idők 100 legjobb gitárosá közé is beválasztotta őt, és hát egy másik dolog, ami neked szerintem tetszeni fog, Joe Perryt eredeti úgy hívták, hogy Joseph Anthony Pereira.
0: Ó, ez portugál volt?
1: Igen, igen, képzeld el, hogy apai ágon portugál származású, sőt, ezen belül is egy nagyon különleges helyet foglal. Madeiráról származik
0: Madeira,
1: a család. Madeiráról, bizony, az örök tavasz szigetéről.
0: Mint a focista, tudod, a híres portugál, hogy hívják, nem tudom.
1: Hát róla nevezték Ronaldo. Egy reptet, a repteret is ott.
0: Igen.
1: Igen.
0: Tényleg, Ronaldo.
1: Egyébként még a nagypapája változtatta meg a nevét valójában, Pereiráról Perire, amikor az Egyesült Államokba költöztek, tehát neki ez már egy adott volt. Nem tudom, tényleg ezt akartam már tőled mindig kérdezni, hogy igen?
0: A Pereira az egy nagyon nekem volt Pereira nevű, ez egy vezetéknevű, és volt Pereira nevű ismerősöm Brazíliában. Nagyon sok Pereira van.
1: Hogy régóta szeretem volna kérdezni, hogy a divatvilágában mennyire jellemző az, ami mondjuk Hollywoodban a filmszínészeknél, hogy meg kell változtatni a nevet ahhoz, hogy valaki igazán sikeressé válhasson. Tehát, hogy egy béna névvel nem lehet karriert építeni, ez van a modellek világában?
0: Van. Például ezt elmerem neked árulni, na, biztos nem haragszik meg, de ha igen, akkor így jártunk, hogy például a Görög Zitának a nevét azt változtattuk. Tehát az Göröcs Zita volt eredetileg, és aztán lett Görög. Most nem tudom, hogy a hivatalos irataiba is ez szerepele, de ő így lett Görög Zita.
1: Még volt egy Görös nevű osztálytársa még általánosban.
0: És persze, létező név, és akkor...
1: De hogy az volt... nem úgy cseng, vagy... Nem, aha.
0: Tehát úgy voltunk vele, hogy a Görög, mint művésznév sokkal jobb legyen, sokkal jobban állna neki, meg passzol az Zitához. De hát ugye nagyon, tehát például ugye nagyon a század elején vagy közepén például nagyon sokan fölvettek, ugye magyarosították a nevüket. Tehát például ugye a zsidó származású embereknek német nevük van, és akkor abból lett rengeteg magyar. Tehát, hogy mit tudom én, a Vint, abból lett a Szél Jóska, előtte meg Vint Jóska volt, meg a Kaufmann, meg a Schlossenberg, meg a nem tudom, tehát hogy nagyon sokat magyarosítottak. Úgyhogy...
1: Visszatérve a Derek Perryhez, 75 éves és abszolút aktív. Ugye az Aerosmith 2 éve jelentette be, hogy hát hogy befejezik a turnézést, mert a Steven Tylernek mindenféle hangszál problémái akadtak. Viszont Joe Perry meg nem tud lemondani a színpadról, nem tudja elengedni, úgyhogy Hát ő zenél, és így augusztus 12-én nekiindul ő is a Hollywood Vampires 2026-os európai turnéjának, Alice Cooperrel, Johnny Deppel és Tommy Henriksennel, és akkor ugye itt lesznek Budapesten, illetve előtte még Londonban is fellépnek, és képzeld el, hogy a londoni fellépésükre szeretnénk meghívni valakit a Sláger FM hallgatók közül. Méghozzá másodmagával, tehát lehet nyerni londoni utat, úgyhogy kérem szépen, hogy azok, akik úgy érzik, hogy augusztus 10-e és 13-a között ránk érnének, meg arról, hogy elutazzanak Londonba, és vállalják, hogy mondjuk egy a srácokkal kapcsolatos kérdésre és egy Londonnal kapcsolatos kérdésre megfelelnek itt élő egyenes adásban, akkor most küldjék el nekünk a Hollywood Vampires szavakat a 0630 30 30 95 8-ra.

0: Drága Kriszti, 1-től 10-es skálán mekkora rajongója vagy a Hollywood Vampires-nek? Szia!
1: 9-es.
0: 9-es. Jó, várj, és a Cilának?
2: 10-es. Na, örömmel hallom.
0: Látod, te 10-es, a Hollywood Vampires csak 9-10. Tehát, hogy az 10 alá.
2: Én okay. vagyok a puposabban.
0: Mire pályázol, hogy ott lássuk budapesti koncerten, vagy arra, hogy akár Londonig is elutazza kedvükért?
1: Hát Londonig nagyon szívesen elutaznék.
0: Voltál valaha is Londonban?
1: Egyszer voltam, még nagyon régen.
0: Mi a legfontosabb emléked Londonnal kapcsolatban?
2: Fú, micsoda kérdések szegényként.
1: A London Eye.
0: A London Eye, ha. Amikor utoljára voltam Londonban, még nem volt.
2: Jézusom, te mikor voltál utoljára?
0: Hát, mondjuk is inkább. Nem mostanában volt.
2: Atyavilág. A London Eye, ez tényleg nagyon, az fantasztikus, és ezt tudod, ott van, ahol a Westminster van. Pont azt igen. látod, meg a Big Ben.
1: Figyelj, igen, pont szemből lehet látni.
2: Igen.
0: Most, ha hiszed, ha nem, eszméletlenül nagy mákod van, mert majd mindjárt elmondom, hogy miért. Először nézzük az Alice Cooper-ra kapcsolatos kérdésünket. Mit gondolsz, melyik évtizedben Alice Cooper, melyik évtizedben vált világhírűvé rock előadóként?
1: Melyik évtizedben vált rock előadóként? Én azt hiszem, hogy 1970-es évek, de...
0: Pont, pontosan, tökéletesen mondod, és figyelj, Isten bizony, az van ideírva, és most ezen nem fogok változtatni, csak azért, mert beszélgettünk az előbb, de az a kérdésünk, hogy hogy hívják London híres óriás kerekét a Temze partján?
1: London Eye.
2: Tessék.
0: Ezt a... Te szerencsés alkat vagy, Kriszti?
1: Hát, viszonylagosan, igen.
0: Hát figyelj, ezek szerint igen. Na figyelj! Tiéd a páros belépő a szeptember 8-ai budapesti Hollywood Vampires koncertre, viszont esélyes vagy a fődíjra, és Cilla, te is kapaszkodj, mert hogy ez egy élete szóló Hollywood Vampires rock élmény, ugyanis test közelből lehet találkozni a srácokkal. Egy 4 napos utazás a tét, 2 fő részére Londonba, a repülőjeggyel szállással.
2: Az igen.
0: Exkluzív betekintéssel a Hollywood Vampires turnéjának kulisszái mögé. Ez azt jelenti, hogy a turnépróbán is részt lehet venni, közös csoportképet is csinálhattok, ugye Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry társaságában. Aztán a győztesünk premier előtt tekintheti meg a készülő dokumentumfilmet, és prémium helyekről élvezheti társával együtt a Hollywood Vampires londoni koncertjét augusztus 12-én az O2 Arénában a Barracuda Touring jóvoltából.
2: De ez már megnyerte.
0: Nem, most még nem, Kriszti még nem. Kriszti még csak a budapesti koncertjegyet, de jövő hét elején kiderül, hogy akkor ki az, aki valóban utazhat.
2: De
0: Kriszti
2: is benne van a jövő hét elején. Jó, lehet, hogy te nyered.
1: Köszönjük szépen.
0: Ja, Kriszti már most ájúldozik. Már pusztán a lehetőségtől.
1: Köszönjük. A fiam nagyon-nagyon örül.
0: Tehát vele mennél? Vagy ő menne valakivel? Igen.
1: Nem, hát én szerintem vele mennék.
0: Elkísérlek. Hát fiam, megnyered neki, akkor igen, engedje már meg, hogy anyu is csatlakozzon. Oké, és további sok sikert nektek, meg jó hétvégét.
1: Köszönjük szépen.
2: Gratulálok, köszönjük nagyon szépen. Menő vagy.
0: Szia, Kriszti.
1: Köszönjük szépen. Minden
2: szia.
1: Jót, köszönjük.
2: Ciao.
3: Ez a Sláger reggel. Csak itt a Sláger FM-en.

0: Akkor fejtsük meg, hogy milyen időnk lesz pontosan ma meg a hétvégén.
1: Beleordítottam valamit a mikrofonba, mindenki
0: a mikrofon nem, szeretett. De hogy belehaladt.
1: Ja, jó, hát ezt nem tudtam, hogy már
0: elnézést kívánunk.
1: Elnézést kívánunk mindenkitől, ha csúnyát mondtam volna. Annyit kell tudni a hétvégi időről, hogy ugye rettenetesen meleg lesz, tehát 38 fok lesz a holnapi nap folyamán, szakadatlan napsütés, zápor, az ivatarra nem számíthatunk, vasárnap akár 40 fok is lehet, úgyhogy
0: az az igazi meleg.
1: Mint mindig, most is elmondom, hogy nagyon sok folyadékot fogyasszunk, ha tehetjük, legyen nálunk egy kulacs, és a nap elől meneküljünk be, főleg a dél és a 4 óra közötti időszakban.
0: És amit nem használtunk el a kulacsba, az borítsuk bele a Velencei tó vagy a Balaton medrébe, hogy legyen. Lesz tóátúszás, zajlik a Kékszalag, én nem tudom, hogy kerekeket szerelnek-e a vitorlásokra, és hogy majd a úszóverseny az valójában futóverseny lesz, de borzasztó, mi most van.
1: Igen, olyan állapotban van a Balaton?
0: Hát, mondjuk 1 kilométer alrébb tették most, azt hiszem, a Kékszalagot
1: azt képzeljék el, képzeljétek el, hogy a Margit hídnál annyira alacsony a Dunának az állása, hogy a Margit híd lábánál már látszik az ajzat, tudod, tehát, hogy...
0: Igen, de mondták, fontos figyelmeztetés, hogy senki ne induljon séta túrára a Duna medrében, mert az meg veszélyes lehet, mert mindenféle tárgyak vannak.
1: A Duna meder, az látszik, nem találtam a szót.
0: Egyszer majd játszunk egy ilyen szókirakójátékot.
1: Jó, szia, hagyjál!
0: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya közelében korábban elakadt egy autó, egy műszakibás autó vesztegelt az átterelt sávban. Elhárult a forgalmi akadály, megszűnt a korlátozás, de mintha 10 kilométeres torlódás alakult ki, ez bizony csak lassan oszlik, úgyhogy érdemes lehet még mindig személyautóval inkább az 1-es számú főút felé kerülni. A Budapesten a Kossuth-Lajos utcában is elhárult a forgalmi akadály, egy műszakibás jármű volt itt is, az Asztóriánál, viszont továbbra is élénk a forgalom a budai alsó rakparton a Szabadság híd előtt, a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, valamint a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt és a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál. A 4-es metró nem közlekedik, a Szent Gellért tér és a Keleti pályaudvar között, még ma, holnap és holnap után. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és 133-as eljárat használható, vagy pedig a szintén sűrűbben közlekedő 49-es villamos, illetve a 47-es viszonylat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Saint-Tropez-ba megyünk ma?
1: Hát figyeljetek, képzeljétek el, hogy Saint-Tropez, ugye ez Vár megyében van, Dél-Francia, egyébként Rematuel községhez tartozik, és ez egy nagyon pici, nagyon apró kis falucska Dél-Franciaországban. Várjál, nem, még most is. Az ottani, figyelj, a lakosainak száma az a mai napig 3582.
2: Ne!
1: Tehát annyian laknak Saint-Tropez-ban. És ez egy halászfalu volt. Az ég adta világon semmi nem történt. Pici kis parasztházak voltak itt, ilyen kis halászfaluházak voltak itt. És a halászatból éltek az emberek, és akkor amikor Brigitte Bardot megpróbál elmenekülni Cannes-ból, a Cannes-i filmfesztiváltól, akkor ugye, mert nagy volt a felhajtás, már egy pillanat beleiszom a teámba.
3: Hajrá!
1: Csak különben krahácsolni fogok, bocsánat.
0: Okay, okay.
1: Szóval, hogy Brigitte Bardot el akar menekülni ugye Cannes-ból a filmfesztivál alatt, és ez kinézi, ez egy pici félsziget Saint-Tropez, és kinézi ezt a részt, és oda átmegy, és ennek köszönhetően az egész Cannes-i elit osztály elkezdi őt követni. Tehát ha Brigitte Bardot a 60-as években Saint-Tropez-ba megy, akkor Saint-Tropez fontos. Úgyhogy onnantól kezdve a milliómosok játszótere lesz Saint-Tropez, felfedezik ugye ezt a várost. Nehéz megközelíteni, tehát hogy aki jár a Francia Rivieren, az még egy jó hosszú táv, amire oda eljut.
0: Hát gyakorlatilag ott egy főút megy be csak erre a kis félszigetre.
1: Egy főút megy, ez a Rametsuelen keresztül megy be, úgyhogy általában nyáron elképesztő dugók vannak, alig lehet megközelíteni, amiért nagyon izgalmas és fantasztikusan szép, mert egy nagyon szép homokos tengerpartja van ott végig, tehát egy ilyen dűnés az egész, az gyönyörű.
0: Mondjuk az inkább Saint-Tropez-tól, én azt mondom, hogy nyugati irányban
1: hát
0: vannak
1: a... Hát kifelé Saint-Raphaël is környé, igen.
0: Van Conti-Ki Beach, meg ilyen nevek vannak ott, az
1: igen,
0: fura,
1: meg
0: hogy...
1: Klöpszenk-Kantszenk, meg ezek a beachek. Úgyhogy, és aztán ugye később ugye nagyon ismerté válik Louis de Funesnek ugye a Saint-Tropez-i csendőr sorozatából, ugye az is több részből áll az a...
0: Igen, azt tudod, hogy ezt egy valóságos sztori is lett, hogy Jean Giraud, ugye a híres francia filmrendezőnek az asszisztense nyaralt, valószínűleg Brigitte Bardot nyomán, elment ő is Saint-Tropez-ba, és ellopták a kameráját. És akkor elment a rendőrségre, és annyira... Mi a jó szerettök, ezt bénák voltak a
1: hát
0: rendőrök.
1: Hát egy provinciális
0: hát,
1: kis falusi.
0: Hogy azt mondta a sajtófőnök, hogy ebből filmet kéne csinálni. Tudod, mi is szoktunk ilyet mondani, hogy valamiből nekem lesz, hogy ebből filmet kéne, ilyen csak a filmekben van. És így született meg az alapgondolata annak, hogy hogyan bénáznak a Saint-Tropez-i csendőrök. És aztán valóban ebből lett egy
1: na
0: sorozat.
1: Hát de ilyenek, és egyébként aki oda lemegy, akkor azt látja, hogy van egy ilyen kis falusias hangulat a Saint-Tropez-nak. Egyébként úgy képzeljük el, hogy bemegyünk Saint-Tropez-be, akkor van ott egy ilyen főtérszerű dolog.
0: És ott van a zsandármeri.
1: És ott van a zsandármeri. Akkor ott van mellette egy Grand Hotel, az egy ilyen elegánsabb hotel, és maga a belvárosi része az a klasszikus dél-francia szűk utcájú kisvároska. És akkor képzeljétek el, hogy ott ezekben az utcákban nagyon szűkek, kirakják az éttermek ott a terítékeket az utcán, ezekben a szűk utcákban. Van egy pici tér, ahol van egy ilyen öreg olajfa, és onnan le lehet a kikötőbe is sétálni. Ebben a kikötőben általában óriás jachtok állnak, hatalmas, megy a Gold Rose, Rose Gold, minden ott parkíroznak, és van egy másik része, ahol van a világító torony, ez egy picivel kijebb kell sétálni, egy ilyen öbölszelű rész, és akkor ott lehet fürdeni. Egyébként nagyon szép végig a tengerpartja, de az nem a kikötőnél van, hanem mondom, hogy kicsivel kijebb kell menni.
0: Hát a kikötőben azt figyelem mindig, jó, szerintem háromszor jártam nagyjából életemben, hogy ott a turisták, főleg este, amikor már lemegy a nap, és sötét van, akkor így grasszálnak végig ott a parton, ahol tényleg ugyanúgy, mint hogy a Louis de Funès filmben, látjuk ugye a csendőrben, hogy ott állnak szépen egymás mellett, ilyen derékszögben ráálltak a kikötőre, tehát hogy a végük áll ugye a part felé, és állnak ezek a luxi jachtok, és figyelj, most már akkorák vannak, és mindegyik ilyen házi mozi, meg ott a felszolgálók rohangálnak a házas pár körül, és egyik nagyobb, mint a másik, és akkor hát gondolom versenyeznek, ki nagyobb.
1: Hát ma már egy ilyen nagyon snob hely lett egyébként Saint-Tropez, úgyhogy úgyhogy azt képzétek el, hogy például amikor lemegyünk oda a kikötőbe, akkor ott vannak minden, persze ezek a turista árusok a Saint-Tropez pólótól kezdve, nem tudom én mivel, és akkor van egy opera nevű étterem, te ott a füstölő, nem tudom én, aranyozott, akármilyen étkészlettel ott lehet enni, borzasztóan néz ki egyébként, egy nagyon új gazdag az egész. Aha. És ami még nagyon érdekes, ugye az összes, beszéltünk ugye az eredeti ruhákról, az összes nagy divatháznak, a Chanelnek villája van, és ezekben a parasztházakban van az Armani, a Louis Vuitton, a mit tudom én, a Gucci, és tele van ezekkel a Saint-Tropez, ezekkel az üzletekkel, és ami még érdekes, hogy éjfélig nyitva vannak ilyenkor az üzletek, viszont ami nagyon hangulatos, mivel mondom, hogy ez egy kis falu, egyébként a Saint-Tropez-iakat úgy hívják, hogy Les Tropéziens.
0: Mint a tortát is, a Tarte Tropéziens, ami ott a kikötőben, a Eugène-ben isteni finom.
1: Igen.
0: Snob, meg fizetni kell érte, de finom.
1: De, és ez a Les Tropéziens, és akkor ahol a főtér van, van egy ilyen főtér része, ott szoktak még éjfélkor is bullozni, tudod...
0: Igen, a kis golyó, azt sose értettem a játékot, amikor ugye le vannak rakva, és a golyóval, egyik golyóval kell eltenni a másikat.
1: Ezek ilyen fém golyók, hogy mondják Libulla a...
0: Várj, mi a neve a játéknak? Ezt is játszották egyébként a Csendőr filmben is. Neked kell tudni,
1: jó,
0: hogy hívják.
1: De most elfelejtettem.
0: Én is bull, várj, mi a...
1: Pétang.
0: Pétang, persze.
1: Tehát ott
0: félrevezet itt a bull.
1: Igen, elkezdenek ott petangozni az idősek, ott valami olyasmi van, hogy el kell dobni egy golyót, és akkor valahogy távolabb kell, vagy hozzá kell érni, de úgy kell, hogy távolabb legyen. Mit tudom? Nagyanyám nagy pétangos volt, ő mindig a nyugdíjas klubba versenyeket nyert, csak tudja róla, és mindig jöttem haza, és akkor mondom, apukám, ma is én nyertem, úgyhogy ő nagyon boldog volt a pétanggal.
0: Pétangka.
1: Pétank, és akkor ott pétankolnak, és a jó múltkor voltam, képzeld el, Saint-Tropez-ba, és azt láttam, hogy az egyik ilyen étterem, ilyen brasserie-nak hívják ezt, vagy brasserie, az egyik ilyen brasserie-ban, de ott ehetsz is, meg étterem is van, nagy buli volt, és nem értettem, hogy mi történik, és van egy ilyen nagyon erős egyébként a Dél-Franciaországban, aki beszél franciául, egy ilyen nagyon erős déli akcentus, ez egy picit olyan, hogy így a A betű, olyan palócosan beszélnek, tudod, tehát, hogy azt mondják, hogy bonjour, ah oui, on est arrivé à la table, és akkor kimondja table, tudod, tehát, hogy így a végét, ez egy ilyen olaszos az akcentusuk, és akkor volt egy ilyen nagy buli, és akkor megkérdeztem ott a kisnőt, hogy miért van ez a buli, és akkor kézzel, hogy azt mesélte, hogy a fia meghalt 4 évvel ezelőtt egy motorbalesetben, ott van egy ilyen éles kanyar, és azóta ők úgy akarnak a fiára emlékezni, hogy ők minden, mit tudom én, augusztus 11-én egy bulit, és akkor mindenki, a Saint-Tropez-iak összejönnek, és ő meghívja őket ebbe a söröző éttermébe vendégül. Szóval, hogy van egy ilyen nagyon összeszokott élet, amivel a Tropéziának így együtt élnek, tehát hogy érdekes közösség.
0: Megnéztem, az a lényege a pétanknak, hogy van egy úgynevezett célgolyó, és ugye van két csapat, mondjuk, vagy több ellenfél, többen is lehet játszani, és akkor minél közelebb kell a saját golyóddal kerülni a célgolyóhoz, úgyhogy az ellenfélét viszont azt eltávolítod onnan. Tehát azért dobálják így egymás golyóit.
1: Ja, és azért dobálják egymás golyóit.
0: És visszatérve a főtérhez, ahova ugye először megérkezel, mert utána le kell tenni az autót, és autóval nem lehet bemenni a kis szűk utcácskákba. Ugye a Gendarmerie-nek ott van az épülete, amit a Louis de Funès filmekből ismerünk, és amikor először jártam Saint-Tropez-ba, meg még néhány évvel ezelőtt, akkor tök ugyanúgy nézett ki, tehát hogy nem festették át a homlokzatát. Tehát mondjuk a 90-es évek végén, 2000-es évek elején még pont ugyanazok a betűk voltak fölpingálva rá a Gendarmerie feliratra, mint a Louis de Funès filmben. Viszont amikor legutóbb voltam, és ezért szeretnék majd visszamenni, akkor körbekerítették paravánnal, és elkezdtek kialakítani belőle egy Louis de Funès, illetve egy ilyen Saint-Tropez-i csendőr emlékmúzeumot. Tehát ott a Gendarmerie épületében, és ez elkészült azóta. Nem voltál még?
1: Nem néztem.
0: Képzeld el, hogy 2 vagy 3 szinten eredeti filmes kellékek, jelmezek, tehát a csendőröknek a sapka, valamelyik autó is be van odaállítva. Elvileg ilyen nagyon jó pufa. Tehát ha valaki volt szerette a csendőrfilmeket, érdemes lehet ellátogatni oda.
1: Volt ez a Citroën de Chevaux, amivel az apácák
0: Hogy rögött, ugye az apác, azt imádtam.
1: Igen, 150 000-rel mentek. Egyébként, ha valaki elmegy és kocsival megy Saint-Tropez-ba, akkor ennek a Grand Hotelnek van egy parkolója, és ott meg lehet állni, hogy a kikötőnek a külső részén is van egy ilyen, az nem még a garázs az egy ilyen nyitott parkoló.
0: Hatalmas, ott is elég drága, igen.
1: Nagyon drága.
0: De a legdurvább a dugó, tehát hogy mivel tényleg egy ilyen kétsávos út vezet oda be, az nyáron az közlekedhetetlennek mondható. És még egy ajánlatom van, a Grand Marnier-t, hogyha valaki szereti, a Grand Marnier-nek van egy palacsintázója, tehát ugye az italos Grand Marnier, és az is ott van bent a sikátorok között, és ami szerintem jó pof, hogy érdemes lehet felsétálni a templomhoz, tehát amit említettél, hogy egy
1: igen,
0: kis falucska, fönn, ami egy ilyen nagyon jellegzetes, ilyen, nem is tudom, terrakotta és sárga színű pici kupolája van, nagyon jellegzetes ez a templom, és onnan nagyon szép a rálátás a kikötőre, és azért azt még tegyük hozzá, hogy miért is emlegetjük ennyit Louis de Funès-t, és hogy miért épp Saint-Tropez felé vettük az irányt, mert hogy évfordulója.
1: Mert hogy ma született, 1914. július 31-én született Louis de Funès, úgyhogy ráemlékeztünk ugye ezzel is, hogy megemlítettük és elbarangoltunk ugye Saint-Tropez-ba.
0: És persze más is eszünkbe juthat róla. Jákob Robi kalandjai, a belga balga.
1: Ez mondjuk Párizsba játszódik.
0: Persze, de hogy ha már Louis de Funès.
1: És egyébként, ha valaki megnézi, nagyon jó magyar szinkronnal. Mikor ugye a nagy autójával begurul, tudod, és ott valami miniszteri. És akkor mondja, a franciák, éljen Franciaország.

0: Egy nagyon híres kávézó Párizsban, ez a Saint-Germain, a Boulevard du Saint-Germain-en van. Úgy van, hogy van a Café Flore, tudod, az is nagyon híres. A Café Flore, az az egész világban van ott borítva, ez ott a Saint-Germain, a, pont ahol a Saint-Germain templom van, és ott van a De Mago, és ez ott játszódik a Fáréval, ez a De Mago, úgyhogy ez egy isteni film, úgyhogy Louis de Funesnek rengeteg nagyon jó filmje van. Van, aki idegesít, van, aki szereti. Én
1: szerintem szenzációs volt. A független attól, hogy ízlések és pofonok, de az, hogy az vitathatatlan szerintem, hogy remek nagy színész volt. És ami nekem megmaradt tényleg a könyvéből, a két fia írt róla például egy életrajzi könyvet, hogy rá is mondták, hogy ilyen nagyon zsémbes volt, meg mogorva, meg stb. És hogy elmagyaráztak, hogy nem, valójában arról volt szó, hogy amikor ő dolgozott, akkor arra összpontosított. Tehát amikor ő forgatott, akkor valóban nem kokettált a stábból, meg a kollégáival, de nem bunkóságból, hanem mert annyira koncentrált és készült fejben a szerepre, hogy azzal volt elfoglalva.
0: És azt hiszem, kezdjétek el, hogy ugye ő francia volt, de az apukája az egy szevillai család volt.
1: Vagy baszk, vagy valamilyen...
0: Szevillából jöttek, igen. Tehát, hogy egy,
1: és most Funes vagy Funé? A franciák hogy mondják?
0: Funes.
1: Funes.
0: Igen, mert ugye az N, ugye másképp van a vesz...
1: Tudod, az accent, igen.
0: Az accent, az másképp. Tehát, hogy állhat jobbra dőlve, vagy balra dőlve. Ha jobbra dől, akkor Funé, ha balra dől, akkor Funes, akkor kimo, mert akkor is ki kell mondani ezért hülye nyelv.
1: Minden esetre au revoir, köszönjük mindenkinek a figyelmet mára. Merci à toi. Hát akkor jövő héten már.
0: Majd nézem, hogy megy a gépem, de fogom jelezni, ha még időbe, akkor bejövök adásba, ha reggeli gép, akkor meg nem.
1: Most meg mindenkinek szép hétvégét kívánunk.
0: Millió ölelés, szép hétvégét nektek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel.

0: Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
1: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
2: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesít a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
5: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
7: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
5: A reklám után.

0: Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése. Gaz és avar égett Várpalotánál. Újra legóvadászat tesz Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése, miután egy felmérés szerint a gazdák kétharmada a jéges szüneteltetését támogatta. Az agrárminiszter bejelentette, azokban a vármegyékben, ahol a többség ezt kérte, nem indítják el a rendszert. Még ahol támogatták a működést, ott csak akkor kapcsolják be, ha a hungaromet legalább 80%-os valószínűséggel jelez jégesőt. A gazdák azért szavaztak a jégkármérséklő ellen, mert egyes feltételezések szerint a rendszer az esőt is visszafogja, és így fokozza az aszályt. A tárca hangsúlyozta, hogy a döntés nem bizonyítja, hogy a rendszer összefügg az aszállyal. Ezért egy független tudományos vizsgálat is megkezdődik a jéger környezeti és mezőgazdasági hatásainak feltárására. Veszprémben egyelőre nem alakult ki olyan mértékű vízellátási probléma, mint az ország több térségében, azonban a tartós hőség itt is jelentősen növeli a vízfogyasztást. A nyári időszakban a lakosság és a turisták megnövekedett száma egyaránt fokozza a vízhálózat terhelését, ezért kiemelten fontos a takarékos vízhasználat, írja a Vehír. A szolgáltatók folyamatosan figyelemmel kísérik a vízellátás biztonságát, ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék a felesleges vízpazarlást, főleg a legmelegebb napokon. A tudatos vízfelhasználás hozzájárul ahhoz, hogy a város ivóvízellátása a nyári csúcsidőszakban is zavartalan maradjon. Mintegy 5-6 hektáron égett a gaz és az avar Várpalotától északra csütörtök este. A lángok több helyszínen is felcsaptak, a tűzben egy kilátó is megrongálódott. A székesfehérvári, kisbéri és siófoki hivatásos tűzoltók, valamint a honvédség tűzoltó alegysége dolgozott a lángok megfékezésén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet sikerült eloltani, a szakemberek az utómunkálatokat is elvégezték. Teljes akadálymentesítésre készülnek a veszprémi vasútállomáson. A MÁV a Veol kérdésére azt írta, már zajlik a tervezése annak a beruházásnak, amely a peronokat és a gyalogos aluljárót is érinti. Az állomás épületét az Európa Kulturális Fővárosa program előtt részben felújították. A beruházás során korszerűsítették a felvételi épületet, megújult a pénztárcsarnok, a váróterem, a mosdók és az utastájékoztatási rendszer. Emellett modern burkolatok, új bútorok és energiahatékony világítás is helyet kapott. Ugyanakkor a teljes akadálymentesítés forráshiány miatt elmaradt. Az újbóli fejlesztés része lehet a nyugat-magyarországi vasútállomások korszerűsítését célzó projektnek, amelyben a Gyesev is közreműködik. A tavaszi siker után augusztus 8-án ismét megrendezik a LEGO minifigura vadászatot Veszprém belvárosában. A különleges játék során apró LEGO figurákat rejtenek el a város több pontján, amelyeket a megtalálók hazavihetnek. Az első eseményre még külföldről is érkeztek LEGO rajongók, ezért a szervezők most is nagy érdeklődésre számítanak. A résztvevőket arra kérik, hogy a kincskeresés közben vigyázzanak a város értékeire, és tartsák be a közlekedési szabályokat. A férfi kézilabda NB1-ben címvédő Veszprém és a női bajnok Győr is a NEKA csapatát fogadja az élvonal új idényének első fordulójában. A bajnokságok szeptember 6-án kezdődnek, a női utolsó forduló hivatalos játéknapja május 22-e, a férfi alapszakasz május 23-án zárul. A férfi döntőt május 24-e és június 6-a között rendezik. A Magyar Kupa 4-es döntője a férfiaknál április 10-én és 11-én, a nőknél május 15-én és 16-án lesz.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mi vár az útra kerülőkre, hát forróság az utakon, ugye a melegben a koncentrációs képességünk is romlik egy kicsit, úgyhogy fokozott óvatossággal közlekedjenek ma is. Egyébként élénk a forgalom a budai alsó rakparton a Szabadsághíd előtt, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza tér előtt, illetve a Hungária körúton a nagyobb csomópontoknál. Akik pedig metróznának, jó, ha tudnak róla, hogy vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt, viszont az autóbuszok, villamosok gyakrabban járnak, azokkal lehet utazni. Hétvégén pedig az M3-as metró a Határút állomáson nem áll majd meg Újpest központ felé, szintén karbantartás miatt, és a H5-ös Hév helyett Kasztásdűlő és a Batthyány tér között H5-ös jelzéssel pótlóbusz jár, ugyancsak karbantartás miatt. Az autósok pedig ügyeljenek arra, hogy útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca közt, mert itt meg beszakadt az útpálya. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most. Indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a sláger napközben. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok. Egy jó hangulatú, vidám reggel után igyekszem hangulatban tartani Önöket ezen a forró napon. Remek zenékkel, no meg a koncertélmények nyarával. Indulunk már is Mojo dalával. Szól a Lady.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Dua Lipa énekelt, ez volt Don't Start Now című dala. Az énekesnő pedig nemrég létrehozott egy olyan könyvtárat, ahol olyan könyvek találhatók, amelyeket sok helyen a világban betiltottak, és hát ez a könyvtár időről időre tesz ajánlást, hogy mit ajánl olvasásra, és hát a legutóbbi ajánlásában bizony Krasznahorkai László egyik regénye is helyet kapott, az Ellenállás melankóliája című regénye került fel az ajánlott listára. Úgyhogy büszkék lehetünk, itt a Sláger FM-en pedig keresünk valami jó kis programot. Ugye sajnos Magyarországnak nincsen tengerpartja, viszont nem volt ez mindig így, és hát bizony a magyar tengeri kereskedelemnek is volt fénykora. Ezt a fénykort idézi meg az Adria palota, a hajó orrot, horgonyt, kagylókat és tengeri lényeket idéző motivumaival. A díszítés egyáltalán nem véletlen, hiszen a neobarokk palota az Adria magyar királyi tengerhajózási RT székházának épült annak idején. A lenyűgöző épületet több filmben is láthattuk, például a Kém, a Die Hard 5, a Vörös Meréb, a Szárnyos Fejvadász 2049 című filmekben is feltűnt, de most egy vezetett séta során megismerhetjük ezt a csodás épületet, amely egyébként jelenleg műemléki rekonstrukció alatt áll. A sétát az Imagine csapata szervez, és augusztusban csaknem minden hétvégén bejárhatjuk az épületet, így akár most szombaton és vasárnap is. Jó kis kaland lehet, úgyhogy vállalkozzanak rá bátran. Mi pedig itt a Sláger FM-en arra vállalkozunk, hogy hűsítő dalokkal enyhítsük a kánikulát. Már is érkezik a Laidback dala, a Sunshine Reggae.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Hozé dala, a Too Sweet, és tart a koncertélmények nyara, úgyhogy akár dolgoznak, akár a szabadságukat élvezik, legyen kész közelben a telefonjuk, hogy időben tudjanak ide csörögni. Ugye, hogyha meghallják a felhívást, akkor azonnal hívni kell a 0630303095-8-as számunkat, és harmadikként vonalba kerülni, és ha két kérdésre még válaszolni is tudnak, akkor mehetnek koncertre. Na de hogy milyen koncertre? Nos, van még páros belépünk Mobi koncertjére, vagy éppen a Szigetre páros napi jegyeink, ahol megnézhetjük a Faithless, Morcsiba, Sarah Larson, Natasha Bedingfield, Lewis Capaldi, vagy éppen a Florence and the Machine koncertjeit, és hát persze minden mást, amit a Sziget kínál. Szóval legyenek résen, mert bármikor jöhet egy nyerődal. Itt a Sláger FM-en pedig érkezik hamarosan Szia, mégpedig a Gimme Love című dalával, ami azonnal lemezen jelent meg, ami azt hiszem szám szerint a 10. Szia album volt, ami rengeteg fantasztikus közreműködő szerepelt. Többek között Chaka Khan, Kylie Minogue és Paris Hilton is közreműködő volt az albumon. Gimme Love című dalát azonban Szia egyes egyedül énekli. De még mielőtt meghallgatnánk, megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, hát azt hiszem, hogy mindenki fölkészült kellőképpen lelkileg arra, amire nem lehet, hogy nagyon nagy forróság lesz a következő napokban. Mára is 37-38 fokot ígérnek, holnapra, holnap utánra pedig 39-40 fokot, de a hőség folytatódik jövő héten is, vasárnap körvonalazódik egy kisebb fajta lehűlés, de akkor is marad a nappali hőmérséklet 30 fok fölött, és ami még kellemetlenebb, hogy most már a reggeli hőmérsékletek is 24-26 fok között alakulnak, majd tehát a leghidegebb órákban sem lesz ennél hűvösebb. Szétnézünk az utakon. Először városon kívül az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán portáltáblát telepítenek. A 75-ös kilométernél lezárták a belső sávot, és közel 2 kilométeres torlódás alakult itt ki. És hát erős a teherforgalom, az M1-esen emiatt szakaszosan torlódik a kocsisor a Budapest felé vezető oldalon Tata és Bicske között a külső sávon. Személyautóval továbbra is érdemes az átterelt sávot használni. A fővárosban pedig történt egy baleset a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Váci út után, és baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Béke utcában a Frangepán utcánál, ezért jelenleg a 14-es villamos helyett Angyalföld, Kocsiszín és a Frangepán utca közt pótlóbusszal lehet utazni. Figyeljünk arra is, hogy Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca közt a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket, és tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál, a villamos átjárón ezért továbbra sem tudunk áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne az Alcazar dal, szólt ez volt a Crying at the Discotheque, és hogyha kimelegettünk a tánctól, akkor most jól fog esni egy nagy-nagy-nagy pohár víz. Ahogy ma reggel Cira is többször elmondta, bizony nagyon oda kell figyelnünk a vízfogyasztásra, a gyerekeket, időseket pedig rendre figyelmeztessük, hogy igyanak, mert náluk a szomjúságérzet egy kicsit másként alakul, és egyébként is azt szokták mondani a szakemberek, hogy nem jó megvárni, amíg az ember szomjas lesz, mert az már vészhelyzetet jelöl, úgyhogy igyanak vizet. Remek applikációk állnak rendelkezésünkre, amik akár fél óránként figyelmeztetnek bennünket arra, hogy eljött az ideje egy újabb pohár víznek, és tényleg vizet, vagy esetleg gyógyteják, vagy gyümölcstejákat igyanak, a szénsavas, cukros, esetleg koffeintartalmú italok, ne agyisten alkoholos italok, most egyáltalán nem tesznek jót. Úgyhogy kézbe a pohár vizet, vagy a bögre mentetejet, és kocincsunk egyet. Ehhez pedig zenei aláfestésként érkezik Dr. Bérestől, Varga Viktortól és Bigától a kocincs.

0: A tagdíj beszedési rendszer visszaállítását kérik a szakszervezetek. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén, és korábban zár néhány posta a hőség miatt. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit. Zsupos Ágitól hallják. Közszférában működő szakszervezetek azt kérik a kormánytól, hogy állítsa vissza a munkabérből történő automatikus tagdíjlevonás lehetőségét. Több országos érdekképviselet levélben fordult Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi, valamint Róf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterhez. Azt kezdeményezik, hogy ne csak a köznevelésben, hanem a közalkalmazottaknál, a kormánytisztviselőknél, az egészségügyi dolgozóknál, a honvédelmi alkalmazottaknál és a NAV munkatársainál is szűnjön meg a korlátozás. Az előző kormány 2024. januárjától tiltotta meg az állami munkáltatóknak, hogy a tagdíjat a fizetésből levonják, és továbbítsák a szakszervezeteknek. A vízellátó rendszer túlterhelése miatt több ezer ember maradt ivóvíz nélkül ma reggel Szentendrén, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A honvédség 2 tartálykocsival és 7000 zacskó ivóvízzel segíti a lakosság ellátását a helyzet rendezéséig. Pispány felső részén szerda éjszakkal figyelmeztetések ellenére kétszeresére nőtt a vízfogyasztás, ami meghaladta a rendszer termelő és elosztó kapacitását. A Ribizli utca feletti területen már tegnap ellátási zavarok jelentkeztek, ezért több ponton lajtos kocsikat helyeztek ki. A miniszterelnök arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban függessze fel a locsolást. Az extrém meleg miatt augusztus 4-ig délben bezárnak a légkondicionálóval nem rendelkező posták, írta az ittlakunk.hu. Erzsébet városban a Hársfa utca 47 szám alatti posta nyitvatartása változik. Az ügyfeleket ezért arra kérik, hogy lehetőleg a délelőtti órákban intézzék ügyeiket. A Magyar Posta az intézkedést a dolgozók és az ügyfelek védelmével indokolta. A rendkívüli hőség miatt a csomagfeldolgozásban és a kézbesítésben is lassulásokra lehet számítani. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulhatnak el, amennyit úgy tudnak kézbesíteni, hogy délelőtt 11 óráig visszaérjenek a bázispontra. Önkéntes vízadás programmal segítenék életben tartani Kecskemét fiatal fáit a tartós hőség és a csapadék hiány idején, írta Baon. A közelmúltban ültetett facsemeték gyökérzete még nem elég fejlett ahhoz, hogy hosszabb, száraz időszakban elegendő vízhez jusson, ezért rendszeres öntözésre van szükségük. A lakosok a város több pontján kihelyezett dézsákból locsolhatják meg a fákat. A programot egy mobil alkalmazás is segíti, amely térképen jelzi az öntözésre váró növényeket. A résztvevők az applikációkban azt is rögzíthetik, ha egy fa már kapott vizet. A következő hetekben további közös locsolási akciókat szerveznek. Petőfi Sándor halálának 177. évfordulójára emlékeznek ma Kecskeméten, Kiskunfélegyházán és Kiskőrösön. Kecskeméten várostörténeti előadást tartanak a költő helyi kultuszáról, emlékhelyeiről és a városhoz kötődő dokumentumokról. Kiskunfélegyházán Petőfi katonai pályafutásáról, szabadságharcos szerepéről és élete utolsó időszakáról rendeznek beszélgetést, majd megkoszorúzzák a Petőfi szobrot. Kecskeméten tanult és vándorszínészként is fellépett Petőfi Sándor, de Kiskőrösön született, majd gyermekéveinek egy részét Kiskunfélegyházán töltötte. Ma is folytatódik a rendkívüli rekkenő hőség, amire biztosan számíthatunk, hogy akár 35-37 fok is lehet, és magas lesz az UV-sugárzás. Felhő alig lesz fölöttünk, csapadék sem érkezik. A térségben napközben időnként élénk lökések kísérhetik majd a déli, délkeleti szelet. Harmadfokú hőségriadó van, és vörös kód lépett életbe.
1: Ági, köszönjük szépen a híreket. Már is szétnézünk az utakon. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton kifelé a Sasadi út után. Itt csak a külső sáv járható és torlódik a forgalom a Nagyszőlős utcai felüljárótól, de baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Váci út után, és nehezíti még az autósok életét, hogy nem működnek a jelzőlámpák ma egészen délután 2-ig Káposztásmegyeren, a külső Szilágyi úton a Galop utcánál és a Járműtelep utcánál karbantartás miatt. A forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé, a Bosnyák utca és a Szugló utca közt, mert javítják a gázvezetéket. Ma déli 12-ig szakaszos korlátozásra kell számítani a 18. kerületben a Péterhalmi út, Kettőskörös utca, Lőrinci út útvonalon, a Gerince tér és a Szálfa utca között, mert kertészek dolgoznak, és csak a félútpálya járható Soroksáron, a Tarcsai utcában, a Szilágyi Dezső utca közelében, mert javítják a vízvezetéket, ezért itt a két irány forgalma felváltva haladhat. Jó utat!

0: balesetmentes közlekedést.
1: 17 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: A hírek után már is visszacsobbanunk a slágerek óceánjába. Itt a Sláger FM-en érkezik egy igazi nyári dal Remától és Zelena Gomeztől. Jön a Countdown, előtte azonban a januárt idézzük vissza, hiszen Bruno Mars, I Just Might című dala még januárban jelent meg. Én Kiskata vagyok.
2: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Ariana Grande énekelt nekünk, aki, ha lenne ilyen rekord, a zenészek között a legtöbbet hackelt énekesnő lenne, mert hogy az elmúlt években több tucatnyi kiadatlan dalához fértek hozzá hackerek, és jelentették meg, és gazdagodtak meg rajtuk. Amióta 2011-ben megjelent első kislemeze, több száz szivárogtatás történt, az énekesnő pedig már korábban is nyilatkozott arról, hogy rendre visszahallja a saját, még meg sem jelent dalait különböző felületeken, a legtöbbször egyébként TikTok videókban, úgyhogy most pert indított a hackerek ellen. Reméljük, hogy meg is nyeri. Én pedig remélem, hogy tudok önöknek olyan programot ajánlani, ami a hétvégét rendesen beindítja majd. Pócsmegyeren egy karnyújtásnyira Szentendrétől ma kezdődik az Iránysurány Fesztivál. A Dunapart közelében fekvő árnyos fákkal körülvett tér ezúttal is koncerteknek, gyerekprogramoknak, táncháznak és közösségi eseményeknek lesz majd helyszíne. Ma délután nyílik itt Winkler Attila kiállítása a Civilek házában, amit egy jó kis buli követ, majd holnap pedig vízipisztoly csatát is tartanak itt, de ugráló vár, óriás dárc foci is vár a gyerkőcökre, a színpadi programok közt pedig többek közt a Jazz Formers és a Duna Beat zenekar is fellép majd, de folyamatosak lesznek a tánc bemutatók is, úgyhogy irány surány. Itt a Sláger FM-en pedig azzal az énekesnővel megyünk tovább, akitől néhány hete kellett elbúcsúznunk. Bonnie Tyler énekel, szól a Holding Out for a Hero. We're

0: everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I saw
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: Kerefem a legnagyobb slágerek változatosan. Mike Posner dala Köled mi egy kis ibizai hangulatot hozott nekünk, viszont hogyha a hőség elől elmenekülnénk, akkor gyerünk Londonba, ott jelenleg 20 fok van, és már a 25 fokot ígérnek, de a hétvégére, illetve a jövő hét elejére azért oda is megérkezik a kánikula, és lesz akár 30-31 fok, hát az mondjuk sehol nincs ami 40 fokunkhoz képest, úgyhogy Londonban most sokkal barátságosabb az időjárás. Aki pedig szeretne Londonban megnézni egy koncertet, vagy esetleg találkozna is magával Johnny Deppel, vagy éppen Alice Cooperrel és a Hollywood Vampires többi tagjával, az küldje el nekünk SMS-ben a jelszót Hollywood Vampires. Mert a koncertélmények nyarán bizony emeltük a tétet, és hallgatóinkat nem csak a budapesti Hollywood Vampires koncertre visztük el, de egy valakit Londonba is elröpítünk egy fantasztikus koncertélményre, úgyhogy ellenőrizzük, hogy nem járt el véletlen az útlevelük, mert ha Londonba utaznak, arra bizony szükség lehet. Aztán írják meg SMS-ben, hogy Hollywood Vampires 0630303095 hétfő reggel pedig legyenek telefon közelve. No de itt a Sláger FM-en már is jön infoblokkunk, szétnézünk az utakon, jöhetnek SMS-ben egyébként akár a közlekedési infók is, aztán szól majd a Hertz dala a Wonderful Life Purple Disco Machine átiratában. Az időjárásról ezen a hétvégén nem mondhatjuk azt, hogy gyönyörű lesz, bár az kétségtelen, hogy szépen fog sütni a nap, de a gyilkos napsugarak elől azért próbáljunk meg árnyékba, vagy inkább hűtött helyre húzódni. Jelenleg 37 fok van odakint, és már a 38-39 fokot ígértek a meteorológusok. Holnap sem lesz hűvösebb, sőt, még egy kicsit tovább fokozódik a kánikula, akár 38-39 fok is lehet, még vasárnapra, hétfőre és kedre 40-41 fokot ígérnek a szakemberek, és nem csökken a hőmérséklet még szerdán, csütörtökön sem. Talán jövő héten vasárnap lesz az első nap, amikor egy kicsit jobban fellélegezhetünk, akkor ugyanis csak 33 fok lesz majd napközben. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Történt egy baleset a Hűvösvölgyi úton, a Nagykovácsi útnál, úgyhogy itt kisebb torlódás alakult ki, és tart a műszaki mentés az M1-es M7-es autópálya kivezető szakaszán a Sasadi út után, itt csak a külső sáv járható, és már a Bach csomóponttól torlódik a forgalom. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca közt, mert javítják a gázvezetéket. Az Izabella utcában útszűkületen kell áthajtani az Aradi utca és a Szondi utca között, mert itt beszakadt az útpálya, Soroksáron pedig a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Láng Endre utca közt a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Ma délig szakaszos korlátozásra számítsanak a Péterhalmi út, Kettőskörös utca, Lőrinci út útvonalon, a Gilice tér és a Szálfa utca között, mert kertészek dolgoznak, és tart a felújítás a Fehérvári úton is, a Hausmann Alajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem lehet áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható. Hogyha mindez ezt kiegészítenék, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

One Republic dallal szólt itt a Sláger FM-en, ez volt az I Ain't Worried, és 7 perccel járunk déli 12 előtt, úgyhogy mindjárt itt az ebédidő, nagyon-nagyon meleg van odakint, úgyhogy ebben a hőségben nem nagyon van az embernek étvágya, én legszívesebben egy jó nagy adag hideg kovászos uborkát ennék csak ebédre. Önöknek azért jó étvágyat kívánok, a Honey Beast legnagyobb hőse zárja az óránkat, aztán jönnek a friss infók.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egyre hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Havasi Zongora Show. Augusztus 9-én dupla koncert a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. Vadonatúj show, egy zongora és a legújabb szerzemények. Jegyek broadway.hu. Augusztus 9-e Havasi Balatonfüreden.
3: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
4: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár. Az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
7: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.

0: Találja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

Tartós vízhiányos helyzetre kell felkészülni. 1200 néző ünnepelte a 80 éves pápai fúvós zenekart. Veszprém ad otthont a korosztályos Sumo Európa-ban.

0: hosszabb távú alkalmazkodás nélkül néhány éven belül akár 1 millió ember élhet sivatagosodó környezetben Magyarországon. Üzembe helyezték az új folyadékhűtőt a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház traumatológiai műtőblokkjában. A korszerű berendezés a csaknem 20 éves, előregedett rendszert váltotta fel, így hosszú távon is biztosított a műtők megfelelő hűtése és üzembiztonsága. Az osztályon évente közel 2000 nagy műtétet végeznek, ezért kiemelten fontos a megfelelő hőmérséklet és a higiéniai feltételek fenntartása. A fejlesztés az országos kórházi hűtés-rekonstrukciós program részeként valósult meg, miközben a betegellátás a munkálatok alatt is folyamatos maradt. Jubileumi gálakoncerttel ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját Pápaváros fúvós zenekara az Eszterházy kastély szabadtéri színpadán. A teltházas rendezvényen mintegy 1200 néző idézte fel együtt a zenekar legemlékezetesebb pillanatait, miközben a közönség kedvenc művek és az újévi fúvós show legsikeresebb produkciói csendültek fel. A szervezők szerint a jubileumi est kivételes hangulatban zajlott, a közönség együtt ünnepelt a zenészekkel. A több mint 8 évtizedes múltra visszatekintő együttes ma is meghatározó szereplője Pápa kulturális életének, és a rövid nyári pihenő után már a következő újévi fúvós show előkészületei kezdődnek. Permetezik a fák a Csiófok közterületein. Július 29-e és augusztus 4-e között esti és éjszakai órákban permetezik a siófoki közterületeken található lombos fákat a kártevők és kórokozók ellen. A város tájékoztatása szerint a felhasznált szerek a melegvérű állatokra, a méhekre és a környezetre nem jelentenek veszélyt. A permetezés nem okoz kárt a parkoló autókban, az épített környezetben vagy más közterületi berendezésekben sem. A munkálatok célja a városi faállomány egészségének megőrzése. Szeptember 18-a és 20-a között Veszprém rendezi meg az U15-ös és U18-as szumó Európa-bajnokságot. A kontinens viadalnak a Veszprém Aréna ad otthont, ahol Európa legtehetségesebb fiatal versenyzői mérik össze tudásukat. A házigazda Centrum Sport Egyesület nem csak társrendezőként vesz részt az eseményen, hanem 14 sportolója is a magyar válogatott színeiben lép tatamira. Az ingyenesen látogatható Európa-bajnokságot japán kulturális, zenei és gasztronómiai programok is kísérik, emellett bemutatkozik az iskolásoknak szánt soft sumo is. A szervezők minden érdeklődőt várnak a Veszprém Arénába a különleges sport és kulturális eseményre. A Vándor Róbert kormányozta RSM katamarán győzött az 58. Kékszalag Raiffeisen nagydíjon, Európa leghosszabb tókerülő vitorlás versenyén. A hajó 13 óra 27 perc 42 másodperc alatt teljesítette a Balaton körüli távot, egy rendkívül szélcsendes, taktikailag nehéz versenyen, ahol többször is változott az élmezőny sorrendje. A második helyen a Litkei Farkas vezette Process Solutions végzett. Még a címvédő 50-50 harmadikként ért célba, az utolsó szakaszon nagy csatát vívva a dobogós helyezésért.
1: Köszönjük szépen a híreket. Jönnek a friss infók az utakról. Baleset történt az Attila úton a Döbrentei tér után. Itt egy sáv járható csak és lelassult a haladás, de baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton, a Nagykovácsi útnál, és tart még a műszaki mentés az M1-es, M7-es autópálya kivezető szakaszán a Sasadi út után. Itt csak a külső sáv járható és már a Bach csomóponttól torlódás tapasztalható. De a délutáni órákban számíthatunk arra is, hogy városon kívül is egyre erősebb lesz a forgalom, különösen az M7-esen a Balaton felé tartó oldalon. És hát az M1-esen is van torlódás a Budapest felé vezető oldalon, az átterelt szakasz előtt a 69-es kilométernél Tata előtt, illetve a 40-es kilométernél Óbarok és Bicske között kifejezetten lassan arra szól a kocsisor. Vissza a fővárosba, tart az átépítés a Fehér úton, és itt mától lesz egy újabb változás, a Gyógyszergyári utcában a Fehér út felé ma este 6 órától lezárják majd a belső sávot, a Fehér úton pedig továbbra is sávzárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az éles sarok felé a Gyakorló utca után is, erre is figyeljenek, jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ebéd utáni desszertnek javaslom a fagylaltot, és igyanak egy nagy pohár limonádét is az ebéd mellé. Én pedig a zenei koktélunkat bekevertem erre az órára, és csupa frissítő dallam érkezik. Elsőként Lickley dala, az I Follow Reverse.

ikon Paul McCartney és Michael Jackson közös dala szólt, ez volt a Say Say Say itt a Sláger FM-en. 9 perccel járunk fél egy előtt, úgyhogy jó étvágyat kívánok az ebédhez, és most, hogy benne járunk már a délutánban, hát javaslom, készüljünk a hétvégére, töltsük a hétvégét a parton, hiszen a Városligetben szombat reggeltől vasárnap hajnalig tart majd a Parton Tali kis fesztivál, az év legnagyobb talija. Lesznek itt sportprogramok, latin táncoktatás, társas játékok, sőt tűzsó, és hát persze zene minden mennyiségben. A kreatív sátorban pedig többek között festés, ékszerkészítés, arcfestés és hajfonás is vár ránk, úgyhogy tényleg a Parton Tali, jó? Szombat reggeltől vasárnap hajnalig irány a Városliget. Itt a Sláger FM-en pedig jön egy olyan dal, ami hát mintha a hétvégénkről szólna. A Valmar és Manuel közöse, az Éget a nap.

0: legromantikusabb gitárszóló. Ez volt Cher dala, Dolamora itt a Sláger FM-en. Ez pedig a Sláger napközben, és rekkenő a hőség odakint. Mindjárt megnézzük azt is, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Viszont ugye nagyon szeretünk odahaza, vagy éppen a légkondicionált irodában eldolgozgatni, miközben a futárok helyettünk intézik a kisebb-nagyobb vásárlásokat. Hogyha valakihez ma futár érkezik, akkor tegye meg, hogy egy pohár vízzel fogadja. Ez nagyon nagy segítség lehet nekik, illetve külön köszönet azoknak az üzleteknek, akik az üzlet elé kis tálkában a kutyusoknak vizet tesznek ki. No, de itt a Sláger FM-en jön már is az időjárás jelentés, és azt szétnézünk az utakon is, aztán Whitney Houston és a Clean Bandit közöse szól, a How Will I Know? How will I know? De előtte megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. 38 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, a meteorológusok szerint pedig ma még megúsztuk a 40 fokot, de aztán nem lesz könyörület, rendkívül forró időszak vette kezdetét. A hőmérséklet hosszabb időn keresztül rekordközeli magasságban marad, 8-12 fokkal a sok éves átlag felett. És döntően derült lesz fölöttünk az ég, csapadékmentes az időjárásunk, és a légmozgás is mérsékelt lesz, és nem jön enyhülés a következő héten sem. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton, a Nagykovácsi útnál, valamint az Attila úton a Döbrentei tér után, és még mindig tart a műszaki mentés az M1-es, M7-es autópálya kivezető szakaszán a Sasadi út után. Itt csak a külső sáv járható, és számítsanak nagyobb torlódásra. Soroksáron, a Tárcsás utcában, a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca közt a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt javítják a vízvezetéket. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé, a Bosnyák utca és a Szugló utca között javítják a gázvezetéket, az Izabella utcában pedig a 6. kerületben útszűkületen kell áthajtani, az Aradi utca és a Szondi utca közt, mert itt beszakadt az útpálya, de tart a felújítás a Szondi utcában. Lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, a Szondi utca pedig a Csengeri utca és a Teréz utca közt továbbra sem járható, illetve egyirányosították a 18. kerületben a Nagykörösi utat kifelé a Szálfa utcán az Eke utcáig, mert itt is tart még a felújítás. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Egy lendületet adó nyári sláger szólt Carly Rae Jepsentől, ez volt Call Me Maybe itt a Sláger FM-en. Jó étvágyat kívánok, hogyha még ebédelnek, az ebéd után ne maradjon el a kávé, ha melegre való tekintettel legyen az jeges kávé, és mindenképpen igyanak meg egy nagy pohár vizet is, és ejtőzés közben töltsék ki a zenei kvízünket, mert ismét beleszólhatnak abba, hogy mi szóljon itt a Sláger FM-en. Ugye minden hangulatnak, minden évszaknak megvan a maga dala, és hát mindenkinek vannak kedvencei, viszont a zenei ízlésünk is alakul, változik, követvén az újabb és újabb trendeket, és hát mi sem akarunk lemaradni, szeretnénk, ha úgy alakíthatnánk zenei kínálatunkat, ahogyan az önök zenei ízlése változik, ebben segít a zenei kvíz, és hát a kitöltők között nyaralások is gazdára találnak. Gárdonyban, Mátrafüreden vagy éppen Siófokon lehet kikapcsolódni, lazítani, üdülni, pihenni, ha kitöltik a zenei kvízt, ezúton is köszönet a segítségükért, én pedig zenével igyekszem önöknek segíteni. Teddy Swims megjelentette legújabb dalát, kimondottan érzelmesre sikerült a Break Up Rivers című dala, amit egy szakítás ihletett. Az énekes már több nyári koncertjén is megmutatta ezt a dalt, de végre megjelent a digitális platformokon is. Jön ez az újdonság, még zsúposági hírei előtt. Zsebkendőket elő!

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. klubtihany.hu.
3: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
4: 188.
3: Hogy micsoda?
4: 188.
3: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
4: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
3: Kik ők?
4: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
3: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
5: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
6: Van megoldás.
5: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
6: www.hotelnautis.hu.
7: Leander Szimfoni Kórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station Kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
8: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
9: Nem kell ellenőrizned az árat.
8: Honnan tudom, hogy jó az ár?
9: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
8: Tényleg?
10: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
9: Most énekeld velem.
11: Aldi.
10: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
12: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
13: Székreálló.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
14: A kicsik pedig elmondják.
15: Van valami trükköd, amit itt verbálisan el tudnál mondani?
16: Tehát... hát gondolatolvasó van, de az is egy ilyen...
15: az mehet.
16: Gondolj egy számra 1-10-ig. Szorozd meg 2-vel.
17: Megvan.
16: Adj hozzá 10-et.
17: Oké.
16: A kijött eredményt oszd el 2-vel.
17: Oké.
16: És vont ki belőle azt a számot, amire eredetileg gondoltál legelőre.
17: Oké.
16: Ez az 5.
17: Igen.
15: Ne!
18: Nekem is.
15: De ügyes vagy!
13: Végreállok!
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
19: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Ma estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. Biztosított Magyarország üzemanyagellátása. És ingyen használhatják a V8 uszoda zuhanyzóit a vízhiánnyal érintett szentendreiek. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Ági vagyok. Ma estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amelyen a víz és energiahelyzet legfontosabb kérdéseiről döntenek, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a vízi közműszolgáltatók a korábbiaknál is alaposabban készültek fel. A rendkívüli hőségben azonban a lakosság együttműködésére is szükség van. Arra kérte az embereket, hogy a következő napokban ne locsolják

0: Továbbra is importra szorul az ország. Az augusztusra várt 356 millió literes hazai igényből 230 millió litert Százhalombattán állítanak elő, 95 millió litert pedig Pozsonyból szállítanak. A MOL teljesen leállította az üzemanyag exportját, a finomító korábban megsérült desztillációs üzemét szeptember 22-én indíthatják újra tesztüzemben. A Pismányi településrész vízhiánnyal érintett utcáinak szentedrei lakói lakcímkártyájuk felmutatásával ingyen használhatják a V8 úszoda zuhanyzóit. Az intézmény tervezett karbantartását addig elhalasztják, amíg a hegyvidéki városrészekben helyre nem áll a vízszolgáltatás. A honvédség két tartálykocsival szállít vizet a térségbe, emellett naponta 7000 fél literes ivóvízzacskót biztosít. Ma reggeltől harmadfokú vízkorlátozás van érvényben a Pilisi medence 14 településén. Szentendrén mintegy 4500 ember maradt vezetékes víz nélkül, miután a korábbi korlátozások ellenére tovább nőtt a fogyasztás. Augusztus végéig folytatódik a Kőbánya-Kispest vasútállomás felújítása a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vonal fővárosi szakaszán. A munkálatok során szigetelik a perontetőket, átépítik a vágányokat, az állomás Városliget felüli végén pedig váltókat cserélnek. A karbantartás július 19-én kezdődött az ország egyik legsűrűbb menetrendű vasútvonalán. A MÁV szerint a fejlesztés célja, hogy a munkák befejezése után gyorsabbá, biztonságosabbá és megbízhatóbbá váljon a vonat közlekedés. Az utasoknak a felújítás idején továbbra is érdemes indulás előtt ellenőrizniük az aktuális menetrendet. Augusztus 3-a és 14-e között hétköznap délutánonként ingyenesen látogathatják a Csitári strandot a székesfehérvári lakosok, írta a FEOL. A kedvezmény délután 5 és este 8 óra között a strand befogadó képességéig érvényes. A belépéshez székesfehérvári lakcímkártyát és fényképes igazolványt kell bemutatni. Hétvégén továbbra is belépő díjat kell fizetni, mert a strand szombaton és vasárnap rendszerint megtelik. Cser Palkovics András polgármester szerint a döntést a rendkívüli hőség, valamint az indokolta, hogy a velencei tó állapota miatt idén kevesebb közeli ingyenes fürdőzési lehetőség áll rendelkezésre. Rendkívül meleg, forró nyári időben telik a kora délután, felhőket egyáltalán nem látni az égen és csapadékra sem kell számítani, 36-37 fok lehet a maximum, harmadfokú hőségriadó van érvényben.
1: Ági, köszönjük szépen a híreket. Szétnézünk az utakon. Az M3-as autópályán Bakk térségében a leálló sáv aszfaltozása miatt Budapest felé szűkített sávokon lehet autózni a 40-es és 30-as kilométer között. Az M4-es autópályán pedig ma mindkét irányban több csomóponti ágon is burkolati jeleket festenek. A lej- és felhajtó ágat napközben egy-egy órára lezárják. A Péteri, a Pilisi, a 405-ös főúti, a Cegléd-Berceli, a Cegléd-Öreg szőlő és a Cegléd-Tápiószele csomópontokat. Úgyhogy erre nagyon figyeljenek. A fővárosban autó pedig arra, hogy történt egy baleset az első kerületben, a Mészáros utcában, befelé a Krisztina körút előtt a belső sávban, és még tart a műszaki mentés az M1-es, M7-es autópálya kivezető szakaszán a Sasadi út után. Itt csak a külső sáv járható, úgyhogy torlódik a forgalom a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Várhatóan még egy órán át nem működnek a jelzőlámpák Káposztásmegyeren, a külső Szilágyi úton, a Galop utcánál és a Járműtelep utcánál karbantartás miatt, valamint tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában, itt is már a közlekedés rendje, úgyhogy vezessenek nagyobb odafigyeléssel.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ez a Sláger napközben, és folytatódik benne a koncertélmények nyara is. Ugye kész közelben vannak a telefonok. Én Kiskota vagyok, és már is érkezik Shania Twain a That Don't Impress Me Much-sal. Előtte azonban Avicii indítja be az óránkat, a You Make Me, forog tőle.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne az új asszony, Taylor Swift énekelt nekünk, akinek esküvőjét valaha volt legnagyobb titoktartás övezte. A több mint 1000 vendéget felvonultató ceremónia titoktartása pedig figyelemre méltó. Ez az énekesnő sógorának, Jason Kelsey-nek is föltűnt, aki épp a napokban nyilatkozott arról, hogy elképesztő, hogy egyetlen hivatalos esküvői fotót sem látott vissza az interneten. Úgyhogy tényleg példás a vendégsereg titoktartása. Én azonban nem tudok titkokat magamban tartani, és elárulom önöknek, hogy miért érdemes az Elte fűvészkertbe ellátogatni holnap. Lesz ugyanis az árnyas fák között egy tematikus séta gyógynövények és boszorkány növények címmel, amin az derül majd ki, hogy mely növények milyen betegséget gyógyítottak, és mely növényekről hitték azt, hogy különleges, varázslatos erővel ruházzák fel az őket elfogyasztókat. Miért vált egy-egy növény a néphagyományban szerencsehozóvá, védelmezővé, vagy éppen titokzatossá? Igazán varázslatos az a világ, amiben holnap délután beavatnak majd bennünket, úgyhogy ne hagyják ki. Itt a Sláger FM-en pedig már repülünk, és tovább nem hagyhatjuk ki a nyári slágerek sorából Liza Stanfield dalát. Már is érkezik az Around the World.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

Szomber dala forgott, ez volt a Home Record itt a Sláger FM-en, és Szomber is fellép majd a Szigeten, akár erre is lehet még páros belépőjegyet nyerni, hogyha nagyon figyelnek, mert ugye nem elég, hogyha az előadót meghallják énekelni, a felhívásra is figyelni kell, de egyébként nagyon sokan voltak, akik ügyesen megpróbáltak harmadikként vonalba kerülni, amíg Szomber énekelt nekünk. A koncertélmények nyaran ugyanis tart itt a Sláger FM-en, és nem csak a Szigetre, de még a Mobi koncertjére is van jegyünk, úgyhogy aki szereti az elektronikus zenét, vagy szeretne ott lenni a Szigeten, az továbbra is figyeljen, füleljen. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, és hogy alakul a hétvége időjárása. Utána pedig Miley Cyrus dala szól, a Midnight

0: De előtte nézzük, mit tartogat számunkra az időjárás. Trekkelő lesz a hőség. 38, 39, 40 fok várható a következő napokban is. Hát sajnos ez egy nagyon hosszan elhúzódó hőhullám lesz, úgyhogy egészen keddig érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, de nekem valami azt súgja, hogy ezt meg kell majd hosszabbítani, mert hogy még szerdán, csütörtökön, pénteken is nagyon meleg lesz. A nappali hőmérséklet egészen augusztus közepéig 30 fok fölött marad majd, és sajnos a következő napokban esőre sem számíthatunk. Szétnézünk az utakon. Akik metróval utaznának, azok tudjanak róla, hogy egészen vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt, helyette a sűrűbben induló autóbuszokkal vagy villamossal lehet közlekedni. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll majd meg Újpest központ felé karbantartás miatt, a H6-os hév pedig Ráckeve és Szigetszent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt, a kimaradt szakaszon a Volán autóbuszokat lehet használni. Lezárták az Óbudai Szigetet rendezvény előkészületei miatt, ezért a 226-os autóbusz is terelve jár a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Itt lezárták a belső sávot az Árpád úttól a De Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni, a kifelé vezető oldalon pedig lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a terelő sziget után el tudunk fordulni jobbra. A Berde József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába bekanyarodni, de mindezt táblák is jelzik. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sophie Alice Baxter dalaszolt, ez volt a Get Over You, és már is megyünk tovább a Follow the Flow, maradok távol című dalával még a hírek előtt. Önök azonban maradjanak közel, telefon közelben, és ha meghallják a felhívást, akkor azonnal tárcsázzanak bennünket, mert jó pár koncertbelépünk van még, illetve a koncertbelépők mellett szigetnapi jegyeket is be lehet nálunk zsebelni, szóval legyenek résen továbbra is a koncertélmények nyarán óriási ikonok buliaira szeretnénk önöket elvinni, sőt, emeltük a tétet, hiszen a Hollywood Vampires is érkezik Budapestre egy koncerttel, viszont valakit nem csak a banda budapesti koncertjére viszünk el, de Londonba is, sőt, a londoni koncerten VIP vendégként akár személyesen is találkozhat egy Sláger FM hallgató Johnny Deppel, Alice Cooperrel vagy éppen Joe Perryvel, úgyhogy írják meg nekünk SMS-ben azt, hogy Hollywood Vampires. Csupán ennyi a feladat. Ha pedig Moby, Lenny Kravitz, Zara Larsson, Sombera, Morcsiva, Luis Capaldi vagy a Florence and the Machine koncertjére mennének, akkor legyenek résen. Tudják a számunkat 06303030958, de most megyünk tovább a Follow the Flow dalával, szól a Maradok távol.

0: Sláger FM műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somberg, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
3: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
4: Havasé Zongora Show. Augusztus 9-én dupla koncert a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. Vadonatúj show, egy zongora és a legújabb szerzemények. Jegyek broadway.hu. Augusztus 9-e, Havasi Balatonfüreden.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük. A reklám után.

Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése. Gaz és avar égett Várpalotánál. Újra legóvadászat teszt Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése, miután egy felmérés szerint a gazdák kétharmada a jéges szüneteltetését támogatta. Az agrárminiszter bejelentette, azokban a vármegyékben, ahol a többség ezt kérte, nem indítják el a rendszert. Még ahol támogatták a működést, ott csak akkor kapcsolják be, ha a hungaromet legalább 80%-os valószínűséggel jelez jégesőt. A gazdák azért szavaztak a jégkármérséklő ellen, mert egyes feltételezések szerint a rendszer az esőt is visszafogja, és így fokozza az aszályt. A tárca hangsúlyozta, hogy a döntés nem bizonyítja, hogy a rendszer összefügg az aszállyal. Ezért egy független tudományos vizsgálat is megkezdődik a jéger környezeti és mezőgazdasági hatásainak feltárására. Veszprémben egyelőre nem alakult ki olyan mértékű vízellátási probléma, mint az ország több térségében, azonban a tartós hőség itt is jelentősen növeli a vízfogyasztást. A nyári időszakban a lakosság és a turisták megnövekedett száma egyaránt fokozza a vízhálózat terhelését, ezért kiemelten fontos a takarékos vízhasználat, írja a Vehír. A szolgáltatók folyamatosan

0: A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet sikerült eloltani, a szakemberek az utómunkálatokat is elvégezték. Teljes akadálymentesítésre készülnek a Veszprémi vasútállomáson. A MÁV a Veol kérdésére azt írta, már zajlik a tervezése annak a beruházásnak, amely a peronokat és a gyalogos aluljárót is érinti. Az állomás épületét az Európa Kulturális Fővárosa program előtt részben felújították. A beruházás során korszerűsítették a felvételi épületet, megújult a pénztárcsarnok, a váróterem, a mosdók és az utastájékoztatási rendszer. Emellett modern burkolatok, új bútorok és energiahatékony világítás is helyet kapott. Ugyanakkor a teljes akadálymentesítés forráshiány miatt elmaradt. Az újbóli fejlesztés része lehet a nyugat-magyarországi vasútállomások korszerűsítését célzó projektnek, amelyben a Gyesev is közreműködik. A tavaszi siker után augusztus 8-án ismét megrendezik a LEGO minifigura vadászatot Veszprém belvárosában. A különleges játék során apró LEGO figurákat rejtenek el a város több pontján, amelyeket a megtalálók hazavihetnek. Az első eseményre még külföldről is érkeztek LEGO rajongók, ezért a szervezők most is nagy érdeklődésre számítanak. A résztvevőket arra kérik, hogy a kincskeresés közben vigyázzanak a város értékeire, és tartsák be a közlekedési szabályokat. A férfi kézilabda NB1-ben címvédő Veszprém és a női bajnok Győr is a NEKA csapatát fogadja az élvonal új idényének első fordulójában. A bajnokságok szeptember 6-án kezdődnek, a női utolsó forduló hivatalos játéknapja május 22-e, a férfi alapszakasz május 23-án zárul. A férfi döntőt május 24-e és június 6-a között rendezik. A Magyar Kupa 4-es döntője a férfiaknál április 10-én és 11-én, a nőknél május 15-én és 16-án lesz.
1: Köszönjük szépen a híreket, lássuk, mi hír az utakról. Az erős teherforgalom miatt torlódik az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldala Komárom és Biatorbágy között több helyen is, az átterelt szakasz előtt a 69-es kilométernél Tata térségében, illetve a 48-as kilométernél Szárligetnél is kifejezetten lassan arra szól a kocsisor, aki teheti, személyautóval továbbra is inkább a belső, átterelt sávot választa, vagy kerüljön az 1-es főút felé. Az M5-ösön pedig a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét elkerülő szakaszán portáltáblát telepítenek, ezért a 75-ös kilométernél lezárták a belső sávot, és közel 2 kilométeres itt a torlódás. A fővárosban pedig akadozik a haladás a pesti alsórakparton a Szent István parktól az Országházig, valamint az Andrássy úton és az Erzsébet tér előtt, de a Széll Kálmán tér környékén és a Margit körúton is lassan tudunk csak haladni. Számítsunk arra is, hogy lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert javítják a csatornát, és tart a vízvezeték javítása a 11. kerületben a Neszmélyi úton, úgyhogy itt is figyelj ennek jobban, ha erre hajtanak. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 5 percen járunk 2 óra után, és elkezdett bizseregni a jobb kisujjam, úgyhogy lehet, hogy az jelent valamit. Talán a koncertélmények nyara egy újabb nyerődala közeledik? Hát ki tudja, minden esetre legyenek résen, én pedig indítom az órát Kamrád dalával.

Fantasztikus hangja van Tom Grennannek. Ez volt a Little Bit of Love című dala itt a Sláger FM-en, és Moby is érkezik egy óriási koncerttel ezen a hétvégén Budapestre, hogyha szeretnének ott lenni a koncertjén, akkor most ragadjanak telefont és tárcsázzanak, hiszen a koncert élmények nyara folytatódik, a harmadik telefonáló pedig egy páros belépőjegyet zsebelhet be Moby buliára. Amíg tárcsáznak, meghallgatjuk tőle a Lift Me Up című számot.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Gracie Abrams énekelt nekünk ez a That's a True című dala, az énekesnő pedig hatalmas világkörüli turnéra indul, nem csak Amerikát, de Európát is körbe utazza majd koncertturnéjával, amelynek eddig 76 állomását jelentette be, a forint pedig a 80. születésnapját ünnepli, úgyhogy holnap látogassanak el a szülinapi bulira a Pénzmúzeumba. Augusztus 1-én a Modern Forint 80. születésnapján egész nap különleges programokkal várják majd a Pénzmúzeum látogatóit. Ezen a napon már az Aranyvonat öröksége, a Magyar Pénz újjászületése című új időszaki kiállítás is látható lesz. Hogyha van odahaza régi pénzérmény, és szeretnénk megtudni, hogy mennyit ér, akkor azt is érdemes magunkkal vinni, mert állapotfelmérést és numizmatikai értékelést végeznek majd az érményken, és kiderül az értéke. Lesznek tárlatvezetések, megnézhetjük az Aranyvonat legendája című filmet, és lesz egy izgalmas kreatív kihívás is a családoknak, tervezhetünk közösen bankjegyet. Hú, nagyon jó kis program lesz, és mindez ingyenesen, viszont előzetesen regisztrálni kell, hogyha szeretnénk rajta részt venni. Na hát, ünnepeljük meg ezen a hétvégén a forintot, és hallgassuk a legnagyobb slágereket itt a Sláger FM-en. Glenn Frey érkezik, és a The Heat is On.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Matt Koenig Ray Daltonnal közösen készített dalaszolt. Ez volt a Don't Worry, amivel Ray Dalton felhívta magára a figyelmet, és Moby is felhívta magára nemrég hallgatóink figyelmét. A koncert élmények nyarán már is kiderül, hogy az utolsó Moby páros jegyünk vajon kihez vándorol. Vonalban a harmadik telefonáló. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Halló, szia, én a Pali vagyok, hallottam egy játék felhívást.
0: Hát szia, Pali, zseniálisan időzítettél, mert hogy te vagy a harmadik telefonáló.
1: Ó, köszönöm.
0: Elárulod, hogy honnan hívsz bennünket?
1: A reptéről.
0: Utazol?
1: Nem, én itt dolgozom.
0: Oké, azt hittem, hogy elindulsz valahova, mert félek, hogy akkor nem érnél vissza holnap estig. És hogy lehet elviselni a reptéren ezt a hőséget? Légkondicionált helyen vagy, vagy odakint?
1: Nem, én klímás irodában én.
0: Tiszta szerencse. Meg ne fázz, azért vigyázz magadra.
1: Most érzem azt, hogy 23 az kevés, túl lőttem, úgyhogy tekerek fölfelé egy picit.
0: Bizony, bizony, érdemes. Azt mondják ugye, hogy 10 fok maximum különbség legyen
1: a kint. Igen.
0: Készen állsz egy jó kis játékra?
1: Próbáljuk meg.
0: Jó, két kérdésem lesz, az egyik nyilván Mobihoz kapcsolódik, a másik meg a Sláger FM-hez. Pali, mi Mobi hobbija? A vadászat, a bélyeggyűjtés, vagy a fotózás?
1: Fotózás.
0: Így van, a fotózás. Bizony, képzeld, több kiállítása is volt már a zenésznek, úgyhogy a fotózást azt ő nagyon-nagyon szereti. A következő kérdésem pedig, hogy melyik műsor jelentkezik pénteken délután 4 órától itt a Sláger FM-en?
1: Az a baj, hogy tudom, csak itt van a nyelvemen, csak kimondani, ez most, ebben most bele fog törni a picskám, egy pillanat türelmet kérem.
0: Kisorsi és Kovács Áron a két műsorvezető.
1: Valami slágerlista szerű.
0: Valami slágerlista szerű, egészen pontosan a slágerlista. Pali, túl izgultad szerintem ezt a játékot.
1: Ja, de igen.
0: Gratulálok! Tiéd a páros belépő Moby augusztus 1-jei koncertjére a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök neki, köszönöm.
0: És kivel mész?
1: Hát a feleségemmel.
0: Érezzétek magatokat nagyon jól, és köszönöm, hogy játszottál velünk.
1: Ó, én is köszönöm.
0: És üdvözlöm a repteret!
1: Oké, hát majd integetek helyetted is.
0: Oké, köszönöm!
1: Szia!
0: Szia! Látják, ilyen egyszerű, csak figyelni kell. Mennének koncertre, vagy mennének a szigetre, akkor egy másodpercet se szalasszanak el. Már is megyünk tovább itt a Sláger FM-en infoblokkunkkal, utána pedig feltűzel minket Alex Warren-dal. Jön a Fever Dreams! Nézzük, mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Ma döntően derült, csapadékmentes az idő, legfeljebb az ország északi, északnyugati felén képződhet. Egy kevés gomoly felhő, de csapadék azokból sem jön, csupán egy kis árnyékot adnak majd. A légmozgás csendes lesz, egyedül az északnyugati határszélen élénkül meg egy kicsit a szél, a hőmérséklet pedig úgy tűnik elérte a mai maximumot, 38 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. A hétvégére pedig még ennél is melegebb időt ígérnek, szombaton 38-39, vasárnap 40-41 fok várható, de még hétfőn is 40 fok körül tetőzik majd a csúcs. A hosszan elhúzódó hőhullámnak pedig reményeink szerint jövő héten vasárnap vet majd véget egy érkező hidegfront. És van néhány útra való információm. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé, a Bosnyák utca és a Szugló utca közt, mert itt javítják a gázvezetéket, ezért a 32-es autóbusz is terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben az Izabella utcában is, az Aradi utca és a Szondi utca közt, mert itt beszakadt az útpálya. Soroksáron a Tárcsás utcában, a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca közt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert javítják a vízvezetéket, és tart a felújítás a Fehérvári úton is, a Havuszman Alajos utcánál. Itt a villamos átjárón továbbra sem tudunk áthajtani, és a befelé vezető oldalon a belső sáv sem járható. De tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában is, itt lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, míg a Szondi utca a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez volt Benjamin Bundala, itt a Sláger FM-en, és hogyha elfáradtak már a munkába, akkor most csak dőljenek hátra, és élvezdék Phil Collins dalát. Érkezik a You Can't Hurry Love még a hírek előtt, pihegés közben pedig pötyögjenek nekünk SMS-t. Csak annyit kell megírniuk, hogy Hollywood Vampires, hálásan köszönjük, hogyha alá is írják az üzenetüket, és akár Londonba is eljuthatnak egy fantasztikus koncertre. A részletek Facebook oldalunkon, most azonban Phil Collins dalával megyünk tovább. Ahogy ígértem, jön a You Can't Hurry Love.

0: Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos, péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
5: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
5: Velem, Mautner Zsófival.
6: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
4: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
7: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
8: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
9: Van megoldás.
8: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
9: www.hotelnautis.hu.
10: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
11: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi!
12: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
13: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
14: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
15: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
16: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
17: A kicsik pedig elmondják.
18: Ki írta a Pinocchio történetét?
19: Egy francia művész vagy valami ilyesmi.
8: Nem olasz?
19: Ja, de olasz. Kolodéha.
8: Ő írta.
19: Megnyomott az óra, hazudott.
8: Igen, nektek nőne nagyon
18: nekem
8: az
18: nagyon
8: orrotok.
18: Nő. De nem azért, mert hazudok. Ez a korral nő, és borzasztó. Figyelj, borzasztó.
8: Én nem tudtam, azt hittem a fény miatt van.
18: Nem, nagyon.
8: Nem, ez kezd nőni, de hétről hétre.
18: Na, azért menj a francba.
16: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
5: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Rendkívüli uniós egyeztetést hívnak össze a paksi leállás miatt. Új CT és MR berendezésekkel bővült a Honvéd Kórház, és legalább egy hétig kitart a forróság Magyarországon. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Az Európai Bizottság szükség esetén kész összehívni a villamosenergia koordinációs csoport rendkívüli ülését a paksi atomerőmű leállása miatt. Az uniós szóvivő a Euronews kérdésére közölte, hogy a brüsszeli testület szorosan figyelemmel kíséri Magyarország és a Románia villamosenergia ellátásának helyzetét. A bizottság jelenlegi értékelése szerint ugyanakkor egyik országban sincsenek azonnali energiabiztonsági problémák. A koordinációs csoport rendkívüli tanácskozásán az érintett tagállamok és az uniós intézmények egyeztethetnének az ellátás fenntartásához szükséges esetleges intézkedésekről. Több mint 1,5 milliárd forintos fejlesztésből új CT és MR berendezéssel bővült a Honvéd Kórház képalkotó diagnosztikája. A korszerű készülékek részletesebb felvételeket készítenek, így gyorsabb és pontosabb diagnózist tesznek lehetővé. Az új CT a korábbinál alacsonyabb sugárterhelés mellett működik, és a rövidebb vizsgálati időt biztosít. Az MR berendezés a páciensek egyéni adottságaihoz igazítja a képalkotást, miközben javítja a beteg komfortot. A beruházás a

0: számolják és megkülönböztessék a vérmintában lévő sejteket. Ezekből a számokból az orvos azonnal látja, ha baj van, ezért létfontosságú, hogy a mérés a lehető legpontosabb legyen. Az ELTE és a Norma Instrument ZRT közös fejlesztésével elértük, hogy a rendszerünk ebben a villanásnyi időben fotót készítsen a fény szóródásáról. A sok ezer apró képpel egy olyan digitális fotóalbumot kapunk, amit később tetszőlegesen elemezhetünk, így eddig láthatatlan sejtcsoportokat is azonosítani tudunk. A végeredmény egy olyan új generációs mérőeszköz, amely egyszerűen, mégis pontosabban segít a humán és állatorvosi minták vizsgálatában a mi gyorsabb és jobb gyógyulásunkért.
1: A fejlesztés új szintre emeli a hematológiai diagnosztika pontosságát, és alapot ad a jövő automata rendszereinek tervezéséhez. Legalább augusztus 8-áig vagy 9-éig kitart a hőség Magyarországon. A Hungaromet előrejelzése szerint napról napra egyre nagyobb területen emelkedhet 40 Celsius fok közelébe, vagy fölé a délutáni hőmérséklet. Túlnyomóan napos csapadékmentes idő várható majd csak az északi határ közelében, illetve a jövő hét második felében alakulhat ki néhol rövid zápor vagy hőzivatar. Az éjszakák sem hoznak jelentős felfrissülést, egyre több felé 20 fok fölött marad a minimum, a nagyvárosokban, hegyvidékeken és a vízpartokon pedig 25 foknál is melegebb lehet hajnalban. És nézzük a mai napra jósolt időjárást. Perzselő napsütéses időben telik a délután. A munkából hazaindulók akadálytalan, teljesen száraz útviszonyokra számíthatnak az egész régióban. Így tehát csapadékra és felhőre nem számíthatunk, ami esetleg még árnyékot adna. A mai napra jósolt maximum már 36-37 fok körül tettőzik, harmadfokú hőségriadó van.
2: Ági, köszönjük szépen a híreket. Már is szétnézünk az utakon, kezd élénkülni a főváros forgalma, sokan hajtanak a Széll Kálmán tér környékén, az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Károly körúton az Asztória felé, illetve a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, és nehezíti az autósok dolgát, hogy a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában történt egy baleset Újpest felé a Tahi utcánál, itt különösen óvatosan hajtsanak keresztül, és egyre erősebb a délutáni forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán is, az M1-es autópálya a csomópontjától Martonvásárig szakaszosan torlódik a forgalom, és már a 7-es főúton is sokan haladnak, így aki teheti, az választa inkább az M6-os autópályát Ráckeresztúrig. Emellett tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton, továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig ez az út. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca közt, mert itt beszakadt az útpálya, Soroksáron pedig a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak, vezessenek óvatosan.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Amíg önök isznak egy nagy pohár vizet, addig veszünk egy nagy lendületet, és nekiugrunk ennek az órának. A Ketszá érkezik már is, és a Gabriella, előtte azonban Elton John-tól és Britney Spears-től a Hold Me Closer-t forgatom. Én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk.

0: AC/DC zúzott nekünk itt a Sláger FM-en, akik megállíthatatlanul menetelnek ma is, holnap is Las Vegasban adnak koncertet, jövő héten szerdán pedig már Santa Clarán csinálnak egy nagy bulit, aztán Kanada felé veszik az irányt, szóval az AC/DC koncertnaptárja is tele van. Hogyha az önök koncertnaptárja még nincsen tele, akkor érdemes továbbra is nagyon-nagyon fülelni a Sláger FM-et, mert bármikor jöhet egy újabb koncertbelépőt érő dal. Aki azonban egy kicsit nyugisabb programra vágyik és alkotna, hát azt várja ezen a hétvégén a szabadtéri festés a Türbekkertben. Ingyenes rózsafestő workshopot tartanak majd itt holnap délelőtt 11 és délután 5 óra között. A workshop középpontjában az oszmán díszítő művészet egyik legismertebb motívuma a rózsa áll. A résztvevők megismerkedhetnek a hagyományos mintavilág jellegzetességeivel, majd elkészíthetik saját festményüket természetesen szakmai irányítás mellett. Garai Nagy Norbert festőművész segít majd egyébként nekünk elsajátítani az oszmán rózsafestés minden csínyát, bínyát. Ugye említettem, hogy ingyenes a programon való részvétel, viszont korlátozott a férőhelyek száma, úgyhogy az előzetes regisztráció mindenképpen szükséges, hogyha szeretnénk ott lenni ezen a programon. Itt a Sláger FM-en is lehet regisztrálni a Hollywood Vampires játékunkra. Csak ennyit írjanak nekünk, Hollywood Vampires, aztán mehetnek a Hollywood Vampires budapesti koncertjére, és egy valakit Londonig röpítünk, hogy ott találkozzon személyesen a zenekar tagjaival, megnézze a koncertjüket, megnézze a róluk készült dokumentumfilmet, és eltöltsön pár fantasztikus napot Londonban. No, de itt a Sláger FM-en most London helyett Olaszország felé megyünk, hiszen onnan érkezik Damiano David dala, a The First Time.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan 6 perccel múlt el 3:30, közeledik a munkaidő vége, úgyhogy lassan ott kell hagynunk a légkondicionált irodákat is kimerészkedni a forróságba, szinte perzsöl a beton, úgyhogy aki most indul el haza a munkából, számítson rá, hogy szinte elviselhetetlen a meleg, 38 fokot mutat egyébként most a Sláger FM hőmérője, de mindjárt megnézzük, hogy a hétvégén hogy alakul az időjárásunk, utána pedig Bruno Mars dalát hallgatjuk meg, jön majd az I Just Might. No, de még az I Just Might előtt megnézzük, hogy mire figyelmeztetnek bennünket a meteorológusok. Holnap még a mainál is melegebb időre számíthatunk, és vasárnap még tovább emelkedik a hőmérséklet. Holnap 38-39, vasárnap 40-41 fok várható, és a hét végével nem ér véget a hőség sem. Még jövő héten is maradnak a 38 és 40 fok közötti hőmérsékletek. Talán jövő héten vasárnap kezd majd egy kicsit alább hagyni a nyár heve. A szél alig mozdul, felhő nem jön, így hát eső sem frissít bennünket a következő napon. Ebben a melegben pedig nem csak a szánkban olvad a málna, de a lábunk és a kerekeink alatt a beton is, úgyhogy csak óvatosan az utakon. Telített sávokon autózhatunk a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé, de a Szél Kálmán téren is sokan hajtanak. Városon kívül pedig az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán egy műszaki hibás autó állt meg a külső sávban Biatorbágy közelében. A 17-es kilométernél csak egy sáv járható, így a kialakult torlódás már meghaladta a 2 kilométert, és hatással van az M0-as autóút felől érkezőkre. Az M7-es autópályán is erős a forgalom Letenye felé, az M1-es autópálya csomópontjától Martonvásárig szakaszosan torlódik a forgalom, és már a 7-es főúton is sokan haladnak, úgyhogy aki teheti, az inkább az M6-os autópályát választa Ráckeresztúrig. Az M5-ösön pedig szintén torlódás van a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét elkerülő szakaszán, itt ugyanis portáltáblák telepítenek, és a 75-ös kilométernél lezárták a belső sávot. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
1: Hazugságban éltem.
0: Sláger FM.
1: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Dua Lipa dala, a Physical, és ez volt már a sláger napközben, én pedig elbúcsúzom önöktől, és kívánok további kellemes rádiózást. A hírek után érkezik Kisorsi Kisó és Kovács Áron, velük indul a slágerlista, úgyhogy remek társaságban hagyom itt önöket. Ugye a hétvégén nagyon meleg lesz, úgyhogy tényleg vigyázzanak magukra nagyon, a legforróbb órákat, ha tehetik, töltsék majd hűtött, vagy legalább árnyas helyen. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel a Blaha Louisiana dalával, köszönök el, jön a Ha élni felejtek. Ja, és még egy közlekedési infóval visszatérek, majd viszont hallásra!

0: változásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első az

0: Hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
2: Havasi Zongora Show. Augusztus 9-én dupla koncert a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. Vadonatúj show, egy zongora és a legújabb szerzemények. Jegyek broadway.hu. Augusztus 9-e, Havasi Balatonfüreden.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
9: Sláger FM.
8: Sláger FM.
9: Sláger FM.
8: Köszönjük.
10: A reklám után.

0: Tartós vízhiányos helyzetre kell felkészülni. 1200 néző ünnepelte a 80 éves pápai fúvós zenekart. Veszprém ad otthont a korosztályos szumó Európa bajnokságnak. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Tartós vízhiányos helyzetre kell felkészülni, mert a következő napokban sem várható érdemi csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, közölte Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter szerint a Dunában jelenleg nagyon kevés víz érkezik, a folyószintje pedig napokon belül kritikus érték alá csökkenhet Paksnál. A csapadék hiány miatt a felszíni vízkészletek sem töltődnek megfelelően. A miniszter ezért felelős vízhasználatra kérte a lakosságot, és arra figyelmeztetett, hogy hosszabb távú alkalmazkodás nélkül néhány éven belül akár 1 millió ember élhet sivatagosodó környezetben Magyarországon. Jubileumi gálakoncerttel ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját Pápaváros fúvós zenekara az Eszterházi kastély szabadtéri színpadán. A teltházas rendezvényen mintegy 1200 néző idézte fel együtt a zenekar legemlékezetesebb pillanatait, miközben a közönség kedvenc művek és az újévi fúvós show legsikeresebb produkciói csendültek fel. A szervezők szerint a jubileumi est kivételes hangulatban zajlott, a közönség együtt ünnepelt a zenészekkel. A több mint 8 évtizedes múltra visszatekintő együttes ma is meghatározó szereplője Pápa kulturális életének, és a rövid nyári pihenő után már a következő újévi fúvós show előkészületei kezdődnek. Tombol a nyár, egyre többen vannak közvetlen napsugárzásnak kitéve, mégis a magyarok 48%-a soha nem vett részt melanóma szűrésen vagy bőrgyógyászati anyajegyvizsgálaton. Ugyanakkor egyre többen ismerik a fényvédelem fontosságát, derült ki egy friss kutatásból, amelynek részletei dr. Kósa Péter, az Afidea bőrgyógyásza ismertette a Sláger FM-nek.
1: Budapesten évente kb. 600 új melanómás beteget diagnosztizálunk. Veszprém vármegyében ez kb. 100. Ennek oka részben az, hogy jóval kisebb a lakosságnak a száma. Másrészt meg azért Budapestre sokan bejárnak, és nagyon sok anyaegyszűrű állomás működik. Itt tehát hozzám a statisztika miatt is Budapestre adhatja ezeket. A bőrdaganatoknak kb. 90%-át a napnak az UV hatása és a szoláriumoknak az UV hatása okozza. 9 bőrdaganat megelőzhető lett volna egy megfelelő UV védelemben, és ez egy nagyon nagy arány. Figyeljük az anyajegyeinket, és hogyha bármi változást észrevesztünk

0: gasztronómiai programok is kísérik, emellett bemutatkozik az iskolásoknak szánt soft sumo is. A Vándor Róbert kormányozta Eresen katamarán győzött az 58. Kékszalag Raiffeisen nagydíjon, Európa leghosszabb tókerülő vitorlás versenyén. A hajó 13 óra 27 perc 42 másodperc alatt teljesítette a Balaton körüli távot, egy rendkívül szélcsendes, taktikailag nehéz versenyen, ahol többször is változott az élmezőny sorrendje. A második helyen a Litkei Farkas vezette Process Solutions végzett. Még a címvédő 50-50 harmadikként ér célba, az utolsó szakaszon nagy csatát vívva a dobogós helyezésért.
1: Köszönjük szépen a híreket. Gyorsan megnézzük, hogy mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Bogáti Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Ülő és Monor között a felső vezetéke veszélyes faágák eltávolítását végezték a délutáni órákban. A monori S50-es vonatok ismét Kőbánya, Kispest és Monor között járnak, azonban késések még előfordulhatnak a tegvédi fővonalon. Karbantartás miatt a H5-ös hév augusztus 7-ig rövidebb útvonalon csak Kaszásdülőig közlekedik. Pótóbusz jár Kaszásdülő és a Batthyány tér, valamint a Göncárpád városközpont között. Felújítás miatt a Mátra Interrégiók helyett pótlóbuszok járnak augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a vágányszer alatt tapozni járatokat javasoljuk. A hőség miatt kérjük utasainkat, hogy megfelelő mennyiségű ivóvízzel induljanak útnak. A kiürült palackok utántöltésére állomásainkon és a buszpályaudvarokon több mint 300 ivókút áll rendelkezésre. Emellett napközben a nagyobb állomásokon vízosztással is készülünk. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének Bogáti Bencének köszönjük az összefoglalót, jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most... indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Los Angeles! Ez itt a hivatalos magyar slágerlista a nyár vége felé járva. Megkezdtük az augusztus, drága barátaim. Akárhonnan nézem. A kereskedelmi rádiók összesítés alapján dolgoztunk, és a 2026-os év 31. adása. Itt van Orsi, hozza a múltból a dalokat, a hét sztárja pedig fiatal korában, mielőtt gitárt ragadott volna kezébe, dobolt és zongorázott. Az egyiket gondolom az apja unta meg, a másikat pedig a barátai. Ez is hozzájárult a világhírű bandája komplex zenei világához.
5: Nocsa!
4: Megosztanak a vélemények, de azért induljon az Opelval is legelista, egy kicsit mással, jön Medúza és a Good Boys. A jó fiúk Medúzával. Nem csodálatos. Peace of your heart, a 40.

0: Max és a Kings and Queens 8 helyet rontva a 38. Felix Jenő és Sushi Walk With Me-e pedig a 22-ről esett a 39-re, ezt azért egy jó placcsanásnak lehet nevezni. Orsi viszont itt van, és hoz nekünk valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Szinte napra pontosan 35 évvel ezelőtt az amerikai kislemezlista élére ért az IMF, méghozzá az Unbelievable című dallal. Már 14 hete a listán volt, lassan, de biztosan haladt a csúcs felé. Irány 1991 jön az Unbelievable.

0: TMF, Unbelievable! Köszönjük szépen, mindig elmondom, amikor ez a dal előkerül, hogy a 90-es években ez az egyetlen dal volt a mondjuk az MTV-n, amiben ilyen gitárszóló szerűségeket lehetett hallani.
1: Valóban?
0: És popzene volt. Ugyanis mindenből kiírtódott a gitár. Tehát volt egy legalább 10 év, amíg gitárosnak lenni nagyon kellemetlen volt. Rádióban biztos nem játszottak Magyarországon. Magyar, köszönjük Orsinak, hogy tényleg újra gyógyszerre ihatok, mire ezt elfelejtem.
1: Köszönöm.
0: Némi info a hétsztárjáról. Augusztus 3-án ünnepli 63. születésnapját. Na tessék, középső neve Alan.
2: Mi?
0: Vagy Ellen. De mondjuk jó, hogy nem Tas volt a harmadik neve, nem? Kovács Alantas. Milyen szép lenne!
2: Befejezte?
0: Vannak angol, ír és német felmenői is, és egy darab lemenője a nap. Gyűjti a gitárokat, én kérek elnézést. A legnagyobb hatással az Aerosmith volt rá, ami kitűnő ízlésre val. Na, hát óriási, óriási rejtély, hogy ki lehet a Metallica énekese, minden esetre a Regard és a Ride It visszatért a 37-re.

0: Impala, meg a Dracula, köszönjük szépen a 35. helyen, Teddy Sims és a Lose Control pedig Control vesztetten elszabadult hajóágyúként visszatért a 36-ra, és hasonló stílusban érkezik hozzánk Korsi. Jó, ő egyébként mindig egy elszabadult hajóágyú, de most különösen.
1: Visszapillantó.
2: 52 éves lett Joseph Edgar Foreman, művész nevén Afro Man. Az amerikai rappertől 2001-ben volt hangos a sajtó, Because I Got High című dala miatt, ami óriási sláger volt. Csupán pár perc alatt írta meg marihuána hatása alatt és a marihuána fogyasztásról szól, amit én természetesen maximálisan elítélek. Afro Man énekel, itt a Sláger FM-en.

0: Afro Man, Because Én Be Vagyok Tépve című dal. Nem is tudom, hogy ment át ez egyáltalán tényleg ezeken a szűréseken.
1: Nézd rá.
0: Hát a betépés lénekelt Afro Man. Szabad ezt? Szabad ezt, kérem!
2: Mikig, Jani?
0: Köszönjük Orsinak, lazuljon le mindenki. Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók összesítése alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re, mert mindig hazabeszélek. Drágám, nem sokára otthon vagyok, tessék most is. Elárulom ki a hét sztárja, James Hetfield. Tudjátok, a Barkós csávó a Metallicából. Augusztus 3-án lesz 63 éves. Énekes, gitáros, a Metallica frontembere, és nem csak ritmusgitárosa, mert hülyeség, mert szólókat is játszik.
1: Na tessék.
0: Édesapja kamionsofőr volt, édesanyja opera énekes.
1: Nagyon
0: prima. Hát nyilván a papa azért ment kamionsofőrnek, mert ugye anyuka otthon gyakorolt.
3: Ezt nem bírom tovább! Adjatok egy fuvat Grönlandra!
0: És kapott. Na, hát így nőtt föl. Mindketten szigorúan hívő keresztények voltak, ezért gondolom verték a gyereket. Sok Metallica szöveg kapcsolatban van a Bibliával. Na, köszönjük szépen. Hát nem lehetett könnyű élet egyébként egy operaénekes anyával, aki mindig otthon volt, meg egy kamionsofőr apával, aki meg soha.
1: Nem.
0: Mondjuk fordítva is érdekes lett volna, de erről most inkább ne beszéljünk.
1: Jó.
0: Kid Laroi és Justin Bieber Stay-e visszatért a 34-re.

0: Julia Binna és Sash Rock My Body a 32. Iman Beck és Bayer Belly Dancerje pedig a 33. Orsi pedig jön, és azt a mindenit! Na hát erről a darról majd megosztok egy élményt.
1: Visszapillantó.
2: Ma igazi időutazást teszünk, meg sem állunk egészen 1999-ig. Ugyanis a mai adásban 27 évvel ezelőtti slágerlistáról válogattam magyar dalokat, minden órában egyet hozok. Jön az első, tedd fel a kezed, na aki a kocsiban ülne

0: leesz, és ott tedd fel a kezed.
1: Már is.
0: Ezt muszáj elmesélnem, gyerekek, nagyon fontos. Egy DJ barátommal, DJ Morpheusszal éppen a Balaton közepén szórakoztattunk egy céges rendezvényen nagyon sok embert. Hajnali 3:30 volt, Balaton közepe, rohadt fáradtak voltunk, már el akartunk aludni. Berakta ezt a dalt a DJ barátom, Splash, és a tedd fel a kezed, mire óriási sikó és az egész hajó elkezdett tombolni. Mi ültünk fáradtan, mint a Muppet Show két öregje az erkélyen, rám nézett a DJ, és ennyit mondott.
2: Borzalmas ez a zene.
0: Mintha nem ő rakta volna be. Majdnem a vízbe estünk, úgy rögtünk. Na mindegy, beszéljünk inkább Anne Hathaway-ről, oké?
2: Oké. Okay.
0: Mert a rajongók szerint ő maga, mármint Anne Hathaway és Adam Schulman valójában William Shakespeare és felesége reinkarnációi lehetnek. Az elmélet alapja az, hogy Schulman arcvonásai feltűnően hasonlítanak az angol drámaíróról William Shakespeare-ről készült portrékra. A történetet még különösebbé teszi, hogy Shakespeare feleségét szintén Anne Hathaway-nek hívták.
2: Döbbenetes.
0: A teória már évek óta kering az interneten, most azonban ismét felkapta a közösségi média. A jelenleg harmadik gyerekét váró színésznő mosolyogva reagált, ah, jó lenne, igaz volna, de szerinte enélkül is csodálatos az egybeesés. Ó, drága barátaim, ha mindenki rokonságban lenne azzal, akivel hasonló néven fut, hát izgalmas lenne a világ, de sajnos nem így van. Ráadásul ezek a családfák amúgy is annyira szövevényesek, meg ágas-bogasak, mert állandóan a férjek például eltűnnek.
2: Hogy érted ezt?
0: Ray, Where is my husband? A 31.

0: és hol a férjem? A 34. helyen, reméljük megtalálta az óra végére, mert hogy szünet, hírek, időjárás, közlekedés, és csak ezek után folytatjuk az Opel-val is slágerlistát. Addig még lehet keresni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
3: Egy a hosszú utazásokhoz.
2: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
3: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
2: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján.

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására? Múltból épített jövő. A Koncertsó színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
3: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
4: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
5: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
6: Az egyik szamuráj kardomat.
5: Nem már. NASA ajándékba?
6: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
7: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
8: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! klubtihany.hu.
9: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek. Felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban. Augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
11: Ugye tudja, hogy a balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Prémium Hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Szombattól teljes kapacitással újraindulhat a Dunamenti erőmű. Javulnak a hazai vérkészletek, de a véradókra továbbra is szükség van. Reagált a Budapest Airport a behajtási díj vitájára. Szerintük nem romlik az utasok kiszolgálása. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A péntek esti próbaüzem után szombattól teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, miután megérkezett a hiba elhárításához szükséges alkatrész, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a közel 400 megawattos termelőkapacitás helyreállása nagy segítség az ország egyik legnehezebb energiahelyzetében. A kormányfő szerint a csúcs terhelés az előző naphoz képest 151 megawattal alacsonyabb volt, amit a nagyfogyasztók és a lakosság önkéntes korlátozásai tettek lehetővé. A kritikus időszak továbbra is 17 és 22 óra között van, ezen belül 18 és 21 óra között a legmagasabb a hálózati terhelés. Magyar Péter péntek délután bejelentette azt is, hogy kedden vagy szerdán teljesen leáll a paksi atomerőmű. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt napokban véradással segítették a hazai vérellátást. A növekvő véradási számoknak köszönhetően kedvező irányba mozdultak el a vérkészletek, ugyanakkor a biztonságos ellátás csak folyamatos véradásokkal tartható fenn, különösen azért, mert a vérlemezke készítmények mindössze 5 napig tárolhatók. A következő napokban ismét tartós hőség várható, ami visszavetheti a véradási kedvet, ezért arra kérik az önkénteseket, hogy már most tervezzék meg véradásukat. A helyszínek és időpontok a véradás.hu és az ovs.hu oldalon érhetők el. A Budapest Airport reagált a repülőtéri behajtási díj körül kialakult vitára, és azt közölte, hogy az új szabályok nem rontják az utasok kiszolgálását, valamint nem jelentenek többet költséget a taxisoknak, mert a főváros által jóváhagyott hatósági tarifa emelés ezt ellensúlyozza, írja a HVG. A társaság hangsúlyozta, hogy a módosítás nem változtat a jelenlegi kis beszállási gyakorlaton, az utasoknak továbbra sem kell hosszabb utat megtenniük. Eddig csak a budapesti engedéllyel rendelkező taxik voltak mentesek a behajtási díj alól, míg más szolgáltatóknak fizetniük kellett, ezért az új rendszer egyenlő piaci feltételeket teremt. A kedvezmény megszüntetése kizárólag a budapesti taxikat érinti, napi egy alkalommal továbbra is díjmentes az 5 perces behajtás. Az elmúlt napokban a Fővárosi Taxi Egyesület bírálta a repülőtér döntését. A Pünkösfürdői strand Budapest egyetlen vérbeli retro hangulatú strandja szombaton vérpesdítő retro partival várja a vendégeket. Animációs programok, a Brass Dance produkciója, valamint kerámia és kavicsfestés is lesz nem csak gyerekeknek.

0: csak Bengálinak hívott villamos közlekedik. Augusztus 2-án vasárnap a budai oldalon az N19-es villamossal utazhatnak az érdeklődők, akik pedig az aszfalt koptatóira kíváncsiak, az N4-es járaton az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Zugligeti libegő között ikonikus Ikarusz buszokkal tehetik meg az utat. A járművek részletesebb leírása és története megismerhető a BKK oldalán. A Sláger FM híreit Ortuteik Dórától hallották. Szombaton napos igazi nyári időre van kilátás, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A legmagasabb hőmérséklet szombaton 36 és 39 fok között alakul, igazi strandidő lesz. Vasárnap tovább tart a napos forró idő, az északi határ mentén nem kizárt egy-egy futózápor vagy zivatar. Hajnalban 14-24, délután 34-40 fok között alakul a hőmérséklet. Korábban egy műszaki hibás személyautó állt meg az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az átterelt sávon, a járművet már elszállították, de a 48-as kilométernél mintegy 8 kilométeres torlódás alakult ki, aki teheti, legkésőbb a Tatabánya Centrum csomópontban hajtson le az autópályáról. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán egy műszaki hibás autó állt meg a külső sávban Biatorbágy közelében. A 17-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás itt már meghaladta a 2 kilométert. A helyszínen és a 14. kerületben a Csömöri úton a Rákospatak utca közelében. Telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér közelében, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Lassú a haladás a budai alsó rakparton, a Margit hídtól délre, a Széll Kálmán tér környékén és a Margit körúton.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján, és hát igazából azért odafigyeltünk a Sláger FM lejátszási listáira is.
3: Aha.
2: Sőt, arra nagyon.
3: Akkor jó.
2: Orsi a múlbolos dalokat, a hét sztárja pedig James Hetfield, aki a Metallica első éveiben extrém félénk volt a színpadon, csak játszott, de nem énekelt.
3: Van ilyen.
2: Aztán elvették tőle a legókat, és akkor végre tudott a közönséggel is foglalkozni.
3: Úgy tűnik.
2: Egyébként sokáig külön kerestek mellé egy frontembert, tehát hogy van egy énekesünk, meg egy frontember. Tudjátok, mint a Schuster Lóri a P-Mobilban. De aztán fölnőtt a feladathoz. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Mark Ronsonnal és Miley Cyrus-szal. Ez a Nothing Breaks Like a Heart. A 30.
3: Ugyan, fiúk, nem kell izgulni. This world.

0: Talán te vagy a probléma, című dala visszatért a 28-ra, és Ava Max, nagyon édes, de tiszta idióta a 29-re.
1: A régi nóta, mi?
0: Úgyhogy Ava Max, most azért így az elmúlt időkben nagy dózisban lenyeltük. És ha már így, akkor jön Orsi, és akkor hoz valamit a múltból, amit szintén az én torkomon azért nehéz lesz letuszkolni.
2: Visszapillantó.
3: 64 éve született a Soul Asylum basszusgitárosa, alapító tagja Karl Müller. Már 2005-ben elhunyt, a banda hivatalos oldalán a mai napig tagként emlegetik, emlékét megőrizve. A Soul Asylum világslágerét indítottam 1993-ból, ez a Runaway Train.

0: Soul Asylum, Runaway Train. Oh, hát azt tudom mondani, mint a DJ barátom, ha tedd fel a kezedre, hogy
1: borzalmas ez a zene.
0: Na mindegy, köszönjük szépen, remélem nektek tetszett. Tudom, sok ember szereti, és én csak itt egy izé vagyok, bemondó. A lényeg, hogy nektek tessen. Ez itt még mindig az Opelval is legelista, ahol a hésztárja Drumsetfield! 9 éves korában először zongora leckéket vett, aztán később a bátyja dob felszerelésén próbált zenélni. Ja, és emellé még kalkuláltok bele az operénekes anyát, meg a kamionos apát.
2: Ennek rémlátomásai van.
0: Egy rossz ütés a dobra, és már a kamion mögé volt kötve a gyerek. Gitározni 14 évesen kezdett el, az Aerosmith volt rá a legnagyobb hatással, de azért ott volt mellette még a ZZ Top, a Black Sabbath, Johnny Cash, Jimi Hendrix, a Kiss, az Iron Maiden, az AC/DC, a Led Zeppelin és a Black Sabbath. Hát azért nem kis lista, azt kell mondjam, de... Milyen jó, hogy most már emellé egyébként fölkerült a Metallica is, hiszen nagyon sok embert megihletett, tehát simán ma, aki elkezd zenélni, ezek mellett a nevek mellett ott lesz a Metallica is, és szerintem ez a legnagyobb dolog, amit elérhet egy ember.
2: Így van.
0: Meg hogyha nem öli meg a feleségét hosszú házasság alatt sem. Az is nagyon szép teljesítmény.
3: Tiltakozom!
0: Mert magának nincsen felesége. David Guetta és a One Republic I Don't Wanna Wait-je a

0: Teddy Sims ránk csapta az ajtót a 25-en, Jennifer Lopez és David Guetta pedig megmentette az esténket a Save Tonight-tal a 26-on. Na, gyere, én nem tudom, mi van Orsival, de figyelj, te nem kéne neked nyaralnod menni, mert olyan dalokat hozol, most tényleg már itt volt a Splash, itt volt a Runaway Train, erre most hozol egy TNT-t, tehát azért figyelj, Orsi, mindennek van határa.
1: Sajnos nem.
2: Visszapillantó.
3: Továbbra is 1999-ből hozok magyar dalokat, minden órában egyet. 27 évvel ezelőtt ezt a dalt is imádtuk. TNT, bele vagyok zúgva. Ez következik itt a Sláger FM-en.

0: jelentés, bele vagyunk zúgva. Nagyon szépen köszönjük.
1: Csak egy telefon.
0: Orsikám, mennyi pihenni egy kicsit, nyaraljál, nem tudom. Tehát így, oké, értem, hogy James Hetfield a hét sztárja, és próbálod ellensúlyozni, de ennyire nem kell.
2: Ne.
0: Mert hogy a hét sztárja James Hetfield! A dalszövegeket is, és az ének dallamokat is ő írja. Tehát minden, továbbá Lars Ulrichal közösen hangszerlik a dalokat. Tehát ügyes a csávó. Sok színpadi balesete volt, a leghíresebb a montreali olimpiai stadionban. A koncertjükön pirotechnikai baleset 92-ben. A Guns N' Roses-zal turnéztak, aztán véletlenül belelépett egy lángosztop útjába.
2: Ne jó.
0: Dolgozom én is egyébként ilyen lángosztopokkal. Az tényleg olyan, hogy az fél méterre állsz tőle, és már akkor sokkot kapsz, annyira meleg. Ő meg ebbe így belelépett. Mint aki halkan belelépett, cosplay-i paródia, mindegy, nézzetek utána, a kultúra műsorban gyorsan vegyük is ki. A tűz megperzselte a karját, a szemöldökét, arcát és a haját. Másod és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett, azt tudjátok, milyen a harmadfokú égési sérülés?
3: Nem.
0: Nagyon rossz!
4: Megijesztett.
0: Annyit mondok. Nagyon! Aludj el a napon tejfehér bőrrel valamikor július közepén, utána még szolizz egyet este. Na olyan!
5: Majd egy másik alkalommal.
0: 17 nappal később már újra színpadon állt, igaz, hogy csak énekelt, amíg teljesen fel nem épült, más gitározott. De nagyon kemény srác ez a James Hetfield!
3: Befejezte?
0: Kashmir és a Wild Ride közben a 24.

0: Ray Dalton, Do It Again a 22-en, Kígyó és One Republic Chasing Paradise a 23-dik, és most jön Orsi, könyörgöm, hozz valami olyat, amitől ne akarom ezt a villát beleszúrni a szemembe, köszönöm.
1: Visszapillantó.
2: 2006. július 30-án 4 hetes listavezetésbe kezdett Nagy-Britanniában Shakira és Wyclef Jean. A Hips Don't Lie összesen 50 országban volt listavezető 2006-ban. Én sem kamuzom. Hips Don't Lie.
3: No fighting. We got the refugees.
4: No fighting.

Shakira és Wyclef Jean Heaves Don't Lie-át hallottuk. Jó, hát történt valami kis előrelépés, köszönjük Orsinak, de továbbra is javasolnám, hogy nyaraljon. Folytatjuk az Opel Vadis slágerlistát, gyerekek, azzal a hírrel, amit már sokszor elmondtam, nyilván tudjátok, de nem árt megerősíteni, hogy nem csak slágereket hozunk nektek a nyáron, hanem koncertjegyeket is. Méghozzá olyan koncertjegyeket, amik már elfogytak. Pillanatok alatt legalábbis elfogynak, de mi félretettünk nektek, hogyha játszotok, megnyerhetitek. Morcsiba, Zara Lawson vagy épp Louis Capaldi is fellép majd nem sokára a szigeten, tehát rájuk is lehet majd nyerni. Nem egyszerű nyereményjáték, hanem egy sorozat. Úgyhogy játszatok, tartsatok velünk, figyeljétek, hogy mit nyertetek, mert a kód kell állni és le kell csápolni a morcsibát. Az nem az a plüss majom, akiben tudja dugni a hüvelykujjat a szájába. Jó, Moncsicsi. Ha! Mindig keverem. Lady Gaga és az Abrakadabra a 21.

0: Abrakadabra varázslatos dalával elérkeztünk a félpályához. A hírek után már csak a top 20 van hátra, folytatjuk az Opel-val is slágerlistát Lego.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget.

0: Natasha Bedingfield. Szomber. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motus és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg? Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése. Gaz és avar égett Várpalotánál. Újra legóvadászat tesz Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése, miután egy felmérés szerint a gazdák kétharmada a jéges szüneteltetését támogatta. Az agrárminiszter bejelentette, azokban a vármegyékben, ahol a többség ezt kérte, nem indítják el a rendszert. Még ahol támogatták a működést, ott csak akkor kapcsolják be, ha a hungaromet legalább 80%-os valószínűséggel jelez jégesőt. A gazdák azért szavaztak a jégkármérséklő ellen, mert egyes feltételezések szerint a rendszer az esőt is visszafogja, és így fokozza az aszályt. A tárca hangsúlyozta, hogy a döntés nem bizonyítja, hogy a rendszer összefügg az aszállyal. Ezért egy független tudományos vizsgálat is megkezdődik a jéger környezeti és mezőgazdasági hatásainak feltárására. Veszprémben egyelőre nem alakult ki olyan mértékű vízellátási probléma, mint az ország több térségében, azonban a tartós hőség itt is jelentősen növeli a vízfogyasztást. A nyári időszakban a lakosság és a turisták megnövekedett száma egyaránt fokozza a vízhálózat terhelését, ezért kiemelten fontos a takarékos vízhasználat, írja a Vehír. A szolgáltatók folyamatosan figyelemmel kísérik a vízellátás biztonságát. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék a felesleges vízpazarlást, főleg a legmelegebb napokon. A tudatos vízfelhasználás hozzájárul ahhoz, hogy a város ivóvízellátása a nyári csúcsidőszakban is zavartalan maradjon. Mintegy 5-6 hektáron égett a gaz és az avar Várpalotától északra csütörtök este. A lángok több helyszínen is felcsaptak, a tűzben egy kilátó is megrongálódott. A székesfehérvári, kisbéri és siófoki hivatásos tűzoltók, valamint a Honvédség tűzoltó alegysége dolgozott a lángok megfékezésén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet sikerült eloltani, a szakemberek az utómunkálatokat is elvégezték. Teljes akadálymentesítésre készülnek a veszprémi vasútállomáson. A MÁV a Veol kérdésére azt írta, már zajlik a tervezése annak a beruházásnak, amely a peronokat és a gyalogos aluljárót is érinti. Az állomás épületét az Európa Kulturális Fővárosa program előtt részben felújították. A beruházás során korszerűsítették a felvételi épületet, megújult a pénztárcsarnok, a váróterem, a mosdók és az utastájékoztatási rendszer. Emellett modern burkolatok, új bútorok és energiahatékony világítás is helyet kapott. Ugyanakkor a teljes akadálymentesítés forráshiány miatt elmaradt. Az újbóli fejlesztés része lehet a nyugat-magyarországi vasútállomások korszerűsítését célzó projektnek, amelyben a Gyesev is közreműködik. A tavaszi siker után augusztus 8-án ismét megrendezik a LEGO minifigura vadászatot Veszprém belvárosában. A különleges játék során apró LEGO figurákat rejtenek el

0: harmadikán zárul. A férfi döntőt május 24-e és június 6-a között rendezik. A Magyar Kupa 4-es döntője a férfiaknál április 10-én és 11-én, a nőknél május 15-én és 16-án lesz.
1: Szombaton az ország túl nyomó részén folytatódik a derült forró idő, északon és északnyugaton jelenhet meg több felhő az égen, de kicsi a csapadék esélye. A hajnali 14-24 fokról délután 36-39 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a napos, nagyon meleg idő, az ország északi felén kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Trópusi éjszaka jön 16-25 fokos minimumokkal, vasárnap pedig ismét 34-40 fok várható. Az M0-as autót keleti szektorában Pécsel környékén egy autószállító tréler borult fel az M3-as felé vezető oldalon. Az 52-es kilométernél csak a belső sáv járhatói, több mint 4 kilométeres a torlódás. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán egy műszaki hibás autó állt meg a külső sávban Biatorgybák közelében. A 17-es kilométernél csak egy sáv járható, 2 kilométeren torlódnak a járművek. Az M7-es autópályán a főváros felé Érd térségében két autó ütközött össze, a külső és a középső sávot lezárták, így a belső és a leálló sávban halad a forgalom, a torlódás már közel 3 kilométeres. Telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blahalújzatér közelében, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Szélkámán tér környékén és a Margit körúton.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Orsi a múltból dalokat hoz, a hét sztárja pedig James Hetfield!
4: Engem meggyőzött.
3: Gyűlöli a technológiát és az okostelefonokat. Nem használ közösségi médiát, sokáig mobiltelefonja sem volt. Hol hallottam ilyet? Országot is vezethetett volna. Na mind, lehet, hogy mindenki jobban jár. A digitális világot elszemélytelenítőnek tartja. Most mindenki gyorsan, mondjál háromszor gyorsan azt a szót, hogy elszemélytelenítő.
5: Ez most komoly?
3: És ha megy, akkor büszke lett magára. Folytatjuk az Opel-val is legellistát, Accent, Szeram és a Miller, Don't Leave Kylie-a, a 20.

0: Gaga és a Death a 18. Szigala Giacomni Illy Kid Roll Riptide-ja a 19. Orsi pedig hoz egy olyan dalt végre a múltból, amit még szeretek is. Jó, kellett várnom rá 3 órát, de megérkezett.
1: Visszapillantó.
2: Pontosan 40 évvel ezelőtt Peter Gabriel vezette az amerikai kislemezlistát Sledgehammer című dalával. A sláger és a hozzákészült videoklip is rengeteg díjat, elismerést hozott az énekesnek. Peter Gabriel következik itt a Sláger FM-en.

0: Gabriel és a Sledgehammer, köszönjük szépen! És hogy egy másik rocker, aki nem annyira jól öltözött, mint Peter Gabriel, de viszont a hit sztárja, jön hozzánk, James Hetfield! Már a szimbadi baleseteiről meséltem, úgy, amikor leégette magát teljesen, mármint nem úgy, hogy már többen megtettük ezt a színpadon, hanem ő tényleg, a szószoros értelmében kigyulladt az ember, de a világot jelentő deszkákon kívül is gyakran összetöri magát, hát most nem egy matek tanár otthon. Például többször eltörte a karját, gördeszkázás közben. Orsival kezdet is foghattok, mert Ors is gördeszkázás közben tölte el azt a könyökét ráadásul, tehát hogy édes jó Isten, mi van ezzel a lányal. Ilyenkor egyébként szintén nem gitározott a színpadon, csak énekelt. De milyen zenekar az, nem, ahol itt próbál mindenki azon imádkozik, hogy nehogy gördeszkázni menjen a hülye, mert másnap koncertjük van. A hülye meg elmegy gördeszkázni. Na mindegy. A Saint Anger album felvételei közben elvonóra is kellett mennie, mert hogy alkohol problémái is voltak.
1: Már csak ez hiányzott.
0: Na ez meg a másik, mert a szagyán, hogy gördeszkázik valaki, de akinek alkohol problémái vannak, és úgy gördeszkázik...
1: Csak óvatosan, ha meg nem sértem.
0: Nem egy életbiztosítás. Ezt a korszakát egyébként egy dokumentumfilm is feldolgozta. Meg a család is. Előbb-utóbb. Ami nem volt könnyű, higgyétek el, de feldolgozták. 2009-ben beiktatták a rock and roll hírességek csarnokába, természetesen a többi Metallica taggal egyetemben. Ám mondjuk teljes joggal teszem hozzá. Fastboy és a Good Life a 17.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombaton napos igazi nyári időre van kilátás, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A legmagasabb hőmérséklet szombaton 36 és 39 fok között alakul, igazi strandidő lesz. Vasárnap tovább tart a napos forró idő, az északi határ mentén nem kizárt egy-egy futózápor vagy zivatar. Hajnalban 14-24, délután 34-40 fok között alakul a hőmérséklet. Az M0-es autót keleti szektorában Pécel környékén egy autószállító tréler borult fel az M3-as felé vezető oldalon. Az 52-es kilométernél csak a belső sáv járható, több mint 4 kilométeres a kocsisor. Az erős teherforgalom miatt torlódik az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldala Komárom és Biatorbágy között több helyen is. A 48-as kilométernél, Szálligetnél, illetve a 35-ös kilométernél Bicske környékén is kifejezetten lassan haladnak a kocsik. Aki teheti, személyautóval továbbra is válassza a belső átterelt sávot, vagy kerüljön az egyes főúton. Erős a délutáni forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán. Az M1-es autópálya csomópontjától Székesfehérvárig szakaszosan torlódik a forgalom, így aki teheti, válassza a 7-es főutat. Baleset történt Soroksáron a Haraszti úton a János Apostol utcánál. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, valamint a Szél-Kálmán tér környékén és a Margit körúton.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik az Opel Vallis Slágerlista.

0: Kottó néni, Jani bácsi a Turn the Lights Off-val három helyet javítva 15. Taylor Swift és az Apple Light pedig a 9-ről leesett 16-ra, úgyhogy Taylor Swift egy kicsit laposabb, mint amilyen volt az elmúlt héten.
1: Lálkodom!
0: Érkezik Orsi!
2: Visszapillantó!
3: 27 évvel ezelőtt is lágerlistáról válogatok magyar dalokat, ezek a dalok bizony kiállták az időpróbáját, ma is lágerek. 1999-ből jön a Kockahas a Vénusztól.

0: Janus és a Kockahas. Köszönjük szépen, mekkora sláger volt, Atya úristen. Volt egy időszak, amikor nyilván, amikor ez a dal ment, minden karaoke bárban minden lány ezt énekelte. És közben nézte a szép fiúkat, és így mondta, hogy üres fej, kirakat bábú vagy, és akkor ott minden csaj bosszút állt azokon a srácokon, akik soha nem kérték fel őket táncolni. Köszönjük a Vénusznak azért, hogy a nők is levezethették a frusztrációjukat rajtunk.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
0: Most akkor ne köszönjen?
3: Nem tudom.
0: Szerintem is kellene olyan dolog, ahol a nők levezetik a frusztrációjukat a férfiakon. Nem, ez tök okés.
3: Valóban?
0: Meg persze mi is levezetjük a nőkön. Nem sokkal jobb zenében, mint bármi másban.
3: Hát kezdetnek elég ennyi.
0: Ez itt a Hivatalos Magyar Slágerlista, a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján érkezik a hétsztárja.
4: Dream Slatford!
0: Amikor nem ír, akkor sem angol, hanem énekel, vagy hangszereken játszik. A kedvenc hobbiának is hódol, tehát ami nem zene, az a következő az életében. Vadászat. Nem a Hobo album, gyerekek, nem. A vad úgy maga, tehát ő szeret vadászni. A gördeszkázás, snowboardozás és jetskizés. Ha megunja ezeket külön-külön, akkor érdemes ebből valami kombót csinálni. Tehát el tudjátok képzelni mondjuk a gördeszkás vadászt?
5: Igen, azt hiszem.
0: Micsoda vadász balesetek lehetnének ebből, édes jó Istenem. Meg hát egy cirkuszi szám, tehát amikor a gördeszkás vadász rámegy a bicikliző medvére.
2: Tiltakozom!
0: Jó, hát ez ellen én is szegény medve. Na mindegy, ezek mellett rajzol és a garázsban bütyköli a kocsiját, meg a motorjait. A kedvenc foci csapata az Oakland Raiders, és ezek meccseit folyamatosan nézegeti, tehát nem unatkozik a srácna. És gyakran jár autókiállításokra, gyűjti a gitárokat, meg a régi autókat. Ennél egyébként tényleg olcsóbb, amikor az ember a régi gitárokat gyűjti és az új autókat, vagy lehet, hogy pont ugyanannyira drága, mind a kettő.
3: Aha.
0: Ne, igen, autók, gitárok gyűjtése évszámtól függetlenül nem olcsó, Múri. Minden esetre itt van velünk Martin Garrix, Mathis, Szatko és Barbs, akik négyen csináltak egy dalt, tehát nekik még azért sokat kell dolgozni, hogy autókat és gitárokat gyűjtessenek. Ez a Butterfly, a 14.

0: 12. a Kamerával, Switch Disco, meg Rehab, meg és még sokan mások, Sleep Tonight-ja a 13. helyen volt. Orsi jön egy kiadós visszapillantóval a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Pontosan 27 évvel ezelőtt, tehát 1999-ben a mai napon Christina Aguilera vezette az amerikai és a brit kislemezlistát méghozzá bemutatkozó dalával. Ez volt a Genie in a Bottle. A dal 5 hétig volt listavezető az Egyesült Államokban, és meghozta első Grammy győzelmét is az énekesnőnek. Jöjjön ez a 27 éves sláger, Genie in a Bottle.

0: Én a bátor vagyok.
1: Jó, belépőnek nem rossz, azért ezt ismerjük el.
2: Miért is nem?
1: Na, de akkor nézzük a nagy kortársát, Christina Aguilera, ugye konkurenciája abban az időben Britney Spears volt, aki most egyetlen Instagram bejegyzéssel teljesen összezavarta a rajongóit.
2: Jó!
1: Ugyanis Britney egy babaruháról készült fotót osztott meg, és azt írta, hogy van valaki, akit remélhetőleg még az idén szeretne bemutatni a követőinek. Hoho! A posztban egy régi kép is szerepelt az egyik fiával, valamint egy csecsemőt tartó nőt ábrázoló műalkotás. Ez a Britney, ez mennyire titokzatos.
3: Volt már ilyen.
1: Alig egy hónappal korábban már arról beszélt, hogy szeretne még egy gyereket, sokan arra gyarakodnak, hogy újra anya lesz.
3: Van ilyen.
1: Egyelőre azonban ezt nem tudni, mert terhességről, örökbefogadásról vagy jelképes üzenetről van szó, fogalmunk sincs, és a képviselője se kommentálta a találgatásokat. Ő gondolom csak a képet kommentelte.
4: Kusolj, Britney.
1: Na de se baj, azt, hogy milyen anya Britney Spears, senki nem tudja, én legalábbis nem tudom, de sosem késő felrántani a zuhanógép orrát. Tehát a harmadik lehet, hogy összejön. Tóth Abigail, Ex on the Sugar Daddy, a 11. Az egyik ebből a dalcímból.

0: Abigail és a Sugar Daddy cukros bácsi a 11. és ezzel elérkeztünk a top 10-hez, de ez csak a szünet után, tudjátok, időjárás közlekedés, és jönnek a legjobbak a top 10. Folytatjuk az Opel-val is legerlistát azon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza a kulturális támogatások kedvezményezettjei. A Hőségben is folytatódik az M1-es autópálya szélesítéséhez kapcsolódó Torvágyi út felújítása. Pályázatot írtak ki a Madách Színház és az Új Színház vezetésére. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot, közölte a paksi sajtótájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő elmondta, hogy Nógrád vármegye 54, Zala 29, Hajdúbihar számos településén léptettek életbe korlátozást. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a Honvédség biztosított vizet. A magyarországi energiahelyzete tekintettel a Budapest Airport az elkövetkező 10 napban csökkenti energiafogyasztását, különösen a 17 és 22 óra közötti időszakban. Ekkor a kettes terminálon a megszokottnál valamivel magasabb hőmérséklet várható. Az intézkedések elsősorban a nem létfontosságú energiafelhasználást érintik, így egyes épületgépészeti és elektromos rendszereket. A reptér biztonságos működése, a kritikus infrastruktúra üzemeltetése és a járatok kiszolgálása ezzel párhuzamosan továbbra is zavartalanul biztosított. Már 3,3 milliárd forintot is meghaladja az az összeg, amelyet a kulturális támogatások kedvezményezettjei önként visszafizettek az államnak, miután kétségessé vált a juttatások jogszerűsége, az úgynevezett Hankó botrány kapcsán számolt be Facebook bejegyzésében Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca korábban arra kérte az előző kormányzat alatt kulturális támogatásban részesülőket, hogy amennyiben úgy érzik, a források odaítélése nem állt biztos alapokon, inkább utalják vissza a kapott összegeket. Az M1-es autópálya szélesítéséhez kapcsolódó Torvágyi út felújítása a Hőségben is folytatódik. Az útépítők 160-180 fokos aszfaltot terítenek, amelynek egy rétegének kihűlése 12-24 órát vesz igénybe. A Biatorvágyot pátyjal összekötő út alagútját a stráda alatt kibővítették, hossza 93 méterről 117 méterre nőtt, hogy elférjen a kiszélesített pálya is az új töltést, tudatta a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. Csütörtökön a kötőréteget, ma a kopóréteget terítették, hétvégén pedig a burkolati jelek felfestése és a táblázás zajlik. Hétfő napközben már egy sávon váltakozó irányban indulhat a forgalom, a jövő héten sóvédelmi munkák és patkaépítés lesz. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pályázatot írt ki a Madách Színház Nonprofit Kft. És az Új Színház Nonprofit Kft. Ügyvezetői igazgatói posztjára. A megbízás 2027. január 31-től 2032. január 31-ig tart, a pályázatok benyújtására 30 nap áll rendelkezésre. A Madách Színház több tagozatos prózai és zenés színház évente legalább 300 előadással, saját társulattal, évi két bemutatóval és legalább 80%-os látogatottsággal. Az Új Színház egy tagozatos prózai színház évente legalább 200 előadással, szintén két bemutatóval és 80%-os látogatottsági elvárással. Mindkét intézmény vezetőjének feladata a gazdaságüzemeltetési program kidolgozása és megvalósítása. Az ügyvezetők havi bruttó bére 2.560.000, illetve 2.300.000 forint. Megjelent a pályázat a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit ZRT elnök vezérigazgatói munkakörére is a kormány.hu oldalon. A pályázat benyújtásának határideje szeptember

0: Út előtt lezárják a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárják. A negyedik kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárják a belső sávot, tart az átépítés a Fehér úton. A Gyógyszergyári utcában a Fehér út felé lezárják a belső sávot. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, továbbra is egy irányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig. Lezárják ma 22 órától hétfőn hajnal 5 óráig a félútpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a változó irányú áthaladást jelzőrök segítik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
2: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján, különös tekintettel a Sláger FM listájára, mert azért abból dolgozunk mi is. Tehát nyilván ezek a lejátszási listák. Tudjátok, hallgatjátok, jelzitek, hogyha valami nem jó, meg azt is, ha jó. Nyugodtan tegyétek, megtegyetek ajánlatokat. Nekem is jöhetnek az ajánlatok, nyugodtan. Mert hogy jön a top 10 is, Orsi a múltbolos dalokat, a hétsztárja pedig James Hetfield. Szenvedélyes autóépítő, veterán járműgyűjtő, sajátkezűleg épít és restaurál klasszikus hotrodokat, és több általa épített autó is múzeumba került. Ő meg többször kórházba. Tehát, hogy van ez a klasszikus játék. Az autók múzeumba, ő kórházba. Folytatjuk az Opel-val is legellistát Lucky-val, mármint a Get Lucky-val, mert hogy Lloyd maradt a 11.

0: Ray Dalton és a Blood Running a 8. Hip Hopton és Norma Jean Martin, valamint Henny Out of My Head-je a 9. helyen szólt, Orsi pedig megint előásott valamit a múlt homokjából.
1: Visszapillantó.
2: 14 évvel ezelőtt, 2012 nyarán kezdte meg hódító útját az amerikai indie rockbanda, a Gossip, méghozzá 5. albumok 2. kislemezével. A Move in the Right Direction minden korábbi sikerüket felülmúlta Európában, így hazánkban is a listák élén szerepelt. A Gossip következik a Sláger FM-en.

0: Gossip és a Move the Right Direction. Köszönjük szépen, mi is a jó irányba megyünk, a legjobbak felé, mert hogy ez itt az Opel Wallis legelista, ahol érkezik a hétsztárja, James Hetfield! I'm your dream, make you real. I'm your riot when you must steal. Van egy csomó tetoválása, ami egy rockénekesnél talán nem annyira kirívó eset. Az egyik négy kártyát ábrázol, van egy ász, ez egyetér, aztán jön a 9-es, 6-os, 3-as. Nyilván a születési évét rakta ki kártyából.
1: Aha.
0: Nagyon jó. Fölmaradta volna magára esetleg tényleg a 1963-as meztelen fali naptárt az autóműhelyből, mert nem tudom, hogy valaki tegye fel a kezét, aki volt úgy már autóműhelyben, hogy nem volt a falon egy régi naptár meztelen csajokkal.
2: Előfordul.
0: Én még soha. Tehát valahogy az autó oda nem is szabad menni. Tehát egy olyan műhelyben mész autót csináltatni, hogy nincsen egy fali naptár meztelen nőkkel, rossz helyen jársz, az valami múzeum, vagy valami átverés. Nem szabad. Na, hát azt is felvarratta volna.
3: Értem.
0: A januárt, a szeptembert, a júniust, meg a márciust. Sokkal nagyobb rejtély lett volna négy melből kitalálni az évszámot.
4: Tiltakozom!
0: Igaz, nyolc melből.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
0: Vannak neki lángtetoválásai, a 92-es balesetének a történéseit szimbolizálják, meg hát lehet, hogy így lehetett eltüntetni az égési sérülést. Ezt sokan csinálják egyébként sajnos, hogy akik így megégnek, azok tetováltatnak, mert az úgy eltakarja valamelyest.
1: Erre varják gombot.
0: A jobb karján található egy M betű, ami a Metallicát jelképezi, vagy a Matyi és a Hegedűs, ezt nem tudhatjuk. A bal karján pedig egy F betű, ami a családot, Family. Vagy a Futrinka utcák, mert ott lakott. Mindegy, 97 óta házasságban élt Francesca Tomasszal. Tomasz?
4: Mi a baj?
0: Hűha, jó, de legalább Francesca. Hát, hallottunk már ilyenről transvertikulárisan.
4: Tiltakozom!
0: Jó, van, hűlök, három gyerekük van. 2022-ben aztán 25 év házasság után elváltak.
3: Oh. Jog és emlő van.
0: Aztán egy évvel később kapcsolatot kezdett Adriana Gillettel. Egyszerűen vágott a nő. Egyszerűen vágott az esze a nőnek. Adriana Gillett. Egyébként ő egy fitness szakember volt, tehát hogy igen, értjük. Idén márciusban búvárkodás közben a víz alatt megkérte a kezét.
3: Na tessék.
0: Nyilván azért a víz alatt, mert nem lehet hallani, hogyha nemet mond.
2: Valóban.
0: Vagy legalábbis néhány ollomöv az asszonyra, és hát elsüllyed a problémával együtt.
4: Tiltakozom!
0: Mi van, máma, megszólalni se, már ötletelni se lehet?
2: Ne!
0: Taylor Swift és a Fade of...
2: Menni fogasz.
0: És a Fade of Ophelia a hetedik.

0: Sheeran azt hiszem az ötödik, Cameron a B-Mine-nal pedig a hatodik. Köszönjük szépen, Orsi pedig jön, és hozza valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 1999-ből válogatok magyar dalokat, volt már TNT, Splash, Vénusz, a folytatásban egy szóló előadó érkezik. 27 évvel ezelőtt imádtuk ezt a dalt, és most is jó. Vagyis most jó. Ágnes Vanilla következik.

0: Ágnes Vanília a Most Jóval. Köszönjük szépen, most tényleg jó.
1: Akkor jó.
0: És azért jó az idén nyáron, mert az Opel-val is slágerlista elárulja nektek, hogy élményekhez is hozzájuthattok, nem csak a zenehallgatás élményéhez, amit ugye naponta tolunk nektek, hanem például a szigetjegyeket lehet nyerni, a Luis Capaldi Morcsiba vagy Yves Zara Lawson lép fel, és tudjátok, ezek a jegyek elég korán elkelnek, de mi félretettünk, hogy nyerhessetek. Nem egyszeri alkalom, folyamatos játékélmény, meg folyamatos koncertélmény, hogy játszatok, nyerjetek, azt menjetek csápolni. Ha esetleg küldtök nekünk egy képet, hogy köszi, nagyon jól fog nekünk esni. Addig pedig Bibi Rixa és a Faithless New Religion-je a negyedik.

0: a Faithless és a New Religion a negyedik helyen köztük szépen, Orsi pedig jön és hoz valamit a hét sztárjától. Na vajon mit? Na vajon mit?
1: Visszapillantó.
2: Augusztus 3-án ünnepli 63. születésnapját James Hetfield, gitáros, énekes, a Metallica alapító tagja, frontembere. Zenei tehetségét édesanyjától örökölte, aki opera énekesnő volt. James 9 évesen vett először zongora leckéket, majd dobolt, 14 évesen pedig gitározni kezdett az Aerosmith hatására. 1981-ben alapította a Metallicát Lars Ulrich. Az utóbbi évtizedek egyik legsikeresebb együttese. 1991-es lágerük szól most, ez az Enter Sandman.

0: Metallica és az Enter Sandman. Köszönjük szépen! Ezzel búcsúztunk a hét sztárjától, James Hetfield-től.
1: Jól érzi magát?
0: Már csak a top 3 van hátra, úgyhogy nézzük meg, vagy hallgassunk bele abba, hogy kik voltak benne az első 10-ben. Ügyesek voltak, hallgassuk meg, nem? Loy és a Get Lucky a 10.

Ray Dalton és a Blood Running a 8. Taylor Swift beúszta a 7-est, a Fate of a Philia.

Ed Sheeran 5. helyen az Azt hiszemmel. És nemrég hallgattuk a 4. Bibi Rixet és a Faithless-t a New Religion-nál. A bronzérem pedig ezen a héten a Bamboleo, Bambolea, Alex Kettő.

0: Kenji és a Bambolé a 30. helyen, köszönjük szépen. És akkor egy kis pulvár.
1: Új híre.
0: 6 évvel Chadwick Boseman halála után csúnya jogi vita robbant ki a színész özvegye és a családja között. Tudjátok, ő volt a Fekete Párducnak a sztárja. Szemtelenül fiatal volt, tényleg azért ezt kikérem magamnak, hogy ilyen idősen is halnak meg emberek. Na mindegy, tehát ez... Ilyenkor mindig magam alá kerülök. Miért kell a Fekete Párduc sztárjának meghalni?
2: Elnézést tőlem kérdezi?
0: Annyira fiatal volt nyilván, hogy végrendelet nélkül hunyt el, több mint 3,8 millió dolláros, vagyis 1,2 milliárd forintos hagyatékot hagyva maga után. A bíróság korábban úgy döntött, hogy a vagyon fele az özvegyé, a másik felét pedig egyenlő arányban a színész szüleinek kell megkapniuk. Chadwick két bátyja azonban azt állítja, hogy a szülők 4 év alatt egyetlen fillért sem láttak az örökségből. Ezért most azt követelik, hogy Taylor Simon Ledwardot fosszák meg a hagyaték kezelőinek szerepétől, mert hogy azzal vádolják, hogy eltitkolja jogdíjakat, és kisajátította férje szellemi tulajdonát.
2: Ez most komoly?
0: Tehát jött az asszony, és úgy gondolta, hogy az 1,2 milliárdból minden az övé. Legalábbis ezt állítják a testvérek. És akkor itt van egy jó tanácsom mindenkinek 50-en túl. Ha tényleg, sőt, lehet, hogy 30-on túl. Hát nézzek a Fekete Párduc sztárját. Szóval, na mindegy, kikérem magamnak, de hogy végrendelkezzen mindenki.
2: Miért?
0: De tényleg, én magam is mindjárt abba adjam a műsort, és megmondom, hogy kire fogom hagyni a 67-es Fender Stratocasteremet.
2: Számíthat rám.
0: Jó, hát nincs is olyanom sajnos. De minden esetre hagyjatok magatok után tiszta terepet, meg tiszta jogi helyzetet, mert ez annyira csúnya, mikor marakodnak a vagyonon. Gyűlölöm.
3: Tudom, hogy az.
0: Gyűlölöm. 1,2 milliárd forintnak megfelelő dollár. Nem lehetne ezt úgy elosztani tényleg, hogy mindenki fogja be a pofáját, mert nem is az övé.
1: Sajnos nem.
0: Azt egy olyan ember szedte össze, aki ez semmi közű. Az, hogy a testvére vagy valakinek, vagy hogy a felesége vagy valakinek, az nem jelenti azt, hogy te a vagyonhoz bármi között van. Az ő, az ő tehetségével, az ő kitartásával, és az, hogy te letetted mellé a levest, vagy néha elmentél neki segíteni autót szerelni, az tök mindegy, mert azt megteszi az is, akinek nem vagyonos az elhuntja.
1: Jogi.
0: Szóval, nagyon földultam magam?
2: Jogi, semmi baj.
0: Oké, leikadok. Na, pénnek örüljön a kap valamit egy olyan embertől, aki elhunyt. És hagyja a másikat is hozzáférni.
2: Így ne figyeljen, fogja be a száját, mert őrizetbe veszem.
0: Szenfeld és Rosalind Heart Like Mania a második. Én meg addig lej.

0: Ruffelt és Rosalind Hunt Like Mania a második. És akkor most egy jó hír, jó hír!
1: Jó!
0: Az 52 éves Mel C, ezt a nevet sose fogom megszokni, kimondta a boldogító igen.
2: Igen.
0: Így ő lett az utolsó férjhez menő Spice tag a Spice Girls-ök közül. Uh-huh. Ez csodálatos! Az énekesnő a Lake District Nemzeti Parkban házasodott össze modell szerelmével Chris Tingwall-lal. A nagy napon Mel B.
2: Legyen óvatos.
0: Ezt hogy adták ezeket a neveket, hogy volt a B-kosaras nagy mellű nő, meg a C-kosaras, és akkor akinek nagyobb volt a melle, az lett a Mel C, és a Mel B volt a ez, hogy az ő meg a kisebb.
2: Pontosan.
0: Emma Bunton és Gary Horner is jelen voltak, Victoria Beckham azonban nem tudott elmenni.
2: Sajnos nem.
0: Boy Spice mégis kulcsszerepet kapott az esküvőn, ugyanis ő tervezte Mel C menyasszonyi ruháját, amelyet ajándékba készített a barátnőjének. Az esküvő különösen szép lezárása egy nehéz életútnak, hiszen Mel C korábban depresszióval, evészavarral és kényszeres edzéssel is küzdött.
1: Ugyan már.
0: De már elnézést, de ez az egész nem egy házasságprogram ajánlója?
1: De igen.
0: Depresszió, evészavar, kényszeres edzés. Szóval nem biztos, hogy kim vagy a vízből, Mel.
2: Hogy érted ezt?
0: Na ennyi volt már az Opel-val is slágerlista. Gyerekek, mondjatok ami okosat, ha nekem nem sikerült volna.
2: Én is rájöttem. Igen.
0: Mindig többet vár az ember. Hurts és a Purple Disco Machine Wonderful Life-ja ismét lista vezető. Hogy történhetett?
2: És tudod, hogy miért?
0: Nem tudom, de ez van. Oh. A héten tehát a Hurts a győztes. Találkozunk nem sokára, addig is szavaztak.
3: Ne vegye szó szerint. Ismétlem, ne vegye szó szerint.

0: Slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel. Jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis keresse. www.opelvallis.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyett teszíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél leveg. Teljesíteni a küldetést.
7: Runner futár. Az én hősöm.
6: Runner futár szolgálat. 061-20-30-100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
9: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
11: Köszönjük.
2: A reklám után. 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek.
12: Tartós vízhiányos helyzetre kell felkészülni. 1200 néző ünnepelte a 80 éves pápai fúvós zenekart. Veszprém ad otthont a korosztályos szumó Európa bajnokságnak. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Tartós vízhiányos helyzetre kell felkészülni, mert a következő napokban sem várható érdemi csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, közölte Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter szerint a Dunában jelenleg nagyon kevés víz érkezik, a folyószintje pedig napokon belül kritikus érték alá csökkenhet Paksnál. A csapadék hiány miatt a felszíni vízkészletek sem töltődnek megfelelően. A miniszter ezért felelős vízhasználatra kérte a lakosságot, és arra figyelmeztetett, hogy hosszabb távú alkalmazkodás nélkül néhány éven belül akár 1 millió ember élhet sivatagosodó környezetben Magyarországon. Jubileumi gálakoncerttel ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját Pápaváros fúvós zenekara az Eszterházi kastély szabadtéri színpadán. A teltházas rendezvényen mintegy 1200 néző idézte fel együtt a zenekar legemlékezetesebb pillanatait, miközben a közönség kedvenc művek és az újévi fúvósó legsikeresebb produkciói csendültek fel. A szervezők szerint a jubileumi est kivételes hangulatban zajlott, a közönség együtt ünnepelt a zenészekkel. A több mint 8 évtizedes múltra visszatekintő együttes ma is meghatározó szereplője pápa kulturális életének, és a rövid nyári pihenő után már a következő újévi fúvós show előkészületei kezdődnek. Tombol a nyár, egyre többen vannak közvetlen napsugárzásnak kitéve. Mégis a magyarok 48%-a soha nem vett részt melanoma szűrésen vagy bőrgyógyászati anyajegyvizsgálaton. Ugyanakkor egyre többen ismerik a fényvédelem fontosságát, derült ki egy friss kutatásból, amelynek részletei dr. Kósa Péter, az Afidea bőrgyógyásza ismertette a Sláger FM-nek.
11: Budapesten évente kb. 600 új melanomás beteget diagnosztizálunk. Veszprém vármegyében ez kb. 100. Ennek oka részben az, hogy jóval kisebb a lakosságnak a száma. Másrészt meg azért Budapestre sokan bejárnak, és nagyon sok anyai célú állomás működik. Itt, tehát valószínűleg a statisztika miatt is Budapestre adhatja ezeket. A bőrdaganatoknak kb. 90%-át a napnak az UV hatása és a szoláriumoknak az UV hatása okozza. 9 bőrdaganat megelőzhető lett volna egy megfelelő UV védelemben, és ez egy nagyon nagy arány. Figyeljük az anyajegyeinket, és hogyha bármi változást észreveszünk benne, tehát hogyha azt látjuk, hogy megváltozott az anyajegynek a méretet, megváltozott az alakja, besötétedett az anyajegy, ezek mindig fontos tényezők.
12: Szeptember 18-a és 20-a között Veszprém rendezi meg az U15-ös és U18-as szumó Európa-bajnokságot. A kontinens viadalnak a Veszprém Aréna ad otthont, ahol Európa legtehetségesebb fiatal versenyzői mérik össze tudásukat. A házigazda Centrum Sport Egyesület nem csak társrendezőként vesz részt az eseményen, hanem 14 sportolója is a magyar válogatott színeiben lép tatamira. Az ingyenesen látogatható Európa-bajnokságot japán kulturális, zenei és gasztronómiai programok is kísérik, emellett bemutatkozik az iskolásoknak szánt soft sumo is. A Vándor Róbert kormányozta Eresem katamarán győzött az 58. Kékszalag Raiffeisen nagydíjon, Európa leghosszabb tókerülő vitorlás versenyén. A hajó 13 óra 27 perc 42 másodperc alatt teljesítette a Balaton körüli távot, egy rendkívül szélcsendes, taktikailag nehéz versenyen, ahol többször is változott az élmezőny sorrendje. A második helyen a Litkei Farkas vezette Process Solutions végzett. Még a címvédő 50-50 harmadikként ért célba, az utolsó szakaszon nagy csatát vívva a dobogós helyezésért.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.

Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila. Hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb dance slágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

Lassan véget ír az első óra, de senki ne csüggedjen, hiszen a hírek után megy tovább a Sláger DJ. A lemezjátszóknál Náksi Attila, és várok vissza mindenkit a 90-es évektől a 2000-es évek elején át a közelmúltig tartó legjobb zenékkel.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten a közutakon. A magyar közút is energiatakarékossági lépéseket vezet be a feszült energiapiaci helyzetben. Szombattól könnyebben hazajuthatnak a délpesti agglomerációban élők éjszaka. Köszöntöm Önöket, Ordutai Dóra vagyok. A rendőrség jövő héten Roadpol Speed néven országos sebességellenőrző akciót tart a közutakon. A hétfőn induló egyhetes ellenőrzést az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózatának műveleti csoportja szervezi, a magyar rendőrség ehhez csatlakozik. Az országos rendőrfőkapitányság közleménye szerint a gyors hajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok. A rendőrség szerint fontos, hogy ne a büntetés tartsa vissza az autósokat, hanem az a cél, hogy mindenki épségben hazaérjen. A magyar közút is energiatakarékossági lépéseket vezet be a feszült energiapiaci helyzetben, erről írt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Ennek értelmében a következő napokra lekapcsolják az országos közúthálózat hídjainak hétvégi díszkivilágítását. Az országos közutakon működő változtatható jelzésképű táblák csak akkor üzemelnek, ha baleset vagy más közlekedés biztonsági ok ezt indokolja. A közvilágítást nem érinti a döntés. Új budapesti napi melegrekord született pénteken. A Hungaromet újpesti mérőállomásán 39,4 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet. Ez 2 fokkal haladja meg a korábbi 37,4 fokos fővárosi csúcsot, amelyet 1921-ben a Gellért-hegyen és Törökvészen mértek. Az országos rekord ugyan nem dőlt meg, de két helyen is sikerült beállítani. Újpest mellett Győrlikócson is 39,4 fokot regisztráltak, ami megegyezik az 1917-ben szerepen mért július 31-i országos csúccsal. A Hungaromet friss előrejelzése szerint a hétvégén 35-40 fok várható, a jövő hét közepén pedig helyenként már 41-42 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. A jelenlegi prognózis alapján legalább augusztus 7-ig maradhat a hőség. Augusztustól Ócsa térsége és Dömsöd is bekapcsolódik az éjszakai közösségi közlekedésbe, a júliusban indult bővítés folytatásaként jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a Népligettől 699-es számmal indulnak buszok hétköznap 0 óra 15 perckor, hétvégi napokon 1 óra 15 perckor, csatlakozást biztosítva a 3-as metrótól. A táncavezető kiemelte, hogy korábban Alsó-Némedire, Ócsa, Inárcsra, Kakucsra, Újhartyánra és Dabasra egyáltalán nem közlekedett éjszakai busz. A bővítés Pest vármegye déli részén és szinte minden agglomerációs településen jelentős 2 lépcsőben valósul meg. A buszok indulása a metró, a hév és az elővárosi vonatok menetrendjéhez igazodik. Céljuk pedig, hogy este is kiszámítható, versenyképes alternatívát kínáljanak az autózással és taxizással szemben. Fiatalokra tervezett lakások épülnek a Puskás stadion közelében. A Wing megvásárolta a Hungária körút egyik jellegzetes irodaházát, és az Olimpia projekt részeként egy 74 000 négyzetméteres területen indít új fejlesztést. A Puskás stadion metró megálló közelében több mint 500 lakás épülhet, az első ütemben több mint 200 otthon jön létre a szerkezetkész épület átalakításával. A koncepció kisebb alapterületű, fiataloknak szánt városi lakásokkal számol, az első otthonokat 2028-ban készülhetnek el. A fejlesztő 300 négyzetméteres helyiséget ingyen átad az önkormányzatnak közösségi célokra. A Sláger FM híreit Ordutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozást!
1: Táncolj Budapest, porádé!

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Elmarad az országgyűlés jövő heti ülése. Egyre több cég és önkormányzat jelent be megszorító intézkedéseket a következő napok várható energiakrízise miatt. A főváros megvizsgálja a holtérfigyelő eszközök kötelező vételének lehetőségét. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése, közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke. A politikus közleményében azt írta, hogy Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését, ami augusztus 3-ára és 4-ére hívta volna össze a parlament rendkívüli ülését. A visszavonás indoka a harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós szárazság és az aszályhelyzet által előidézett villamos energiaválság. Helyzet. Zárásként azt írta, hogy az országgyűlés hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz. Egyre több cég és önkormányzat jelent be megszorító intézkedéseket a következő napok várható energiakrízise miatt. A második kerületi önkormányzat több szervezeti egységében ügyeleti rendre áll át, sokan otthonról dolgoznak majd. A Megvartligetben a szökőkút szivattyúi takarékos üzemmódra váltanak, a díszkivilágítás megszűnik, a sporttelepeken kisebb energiaigényű világítást használ. A közmédiánál fogyasztás optimalizációs intézkedéseket vezettek be. A Telekom augusztus 3-a és 17-e között országszerte otthoni munkavégzést rendel el azoknak, akiknek a munkaköre ezt lehetővé teszi, és lekapcsolják a digitális kijelzőket is. Egyre több vendéglátóhely is úgy dönt, hogy saját eszközeivel csökkenti az energiarendszer terhelését. A kezdeményezést a zuglói Szaletli étterem indította. A főváros egy halálos gázolás után vizsgálja annak lehetőségét, hogy a Budapest...
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém, Sláger FM.
1: A BKK pedig soron kívüli tájékoztatást kért a rendőrségtől a baleset részleteiről. A nagykörút felújításának eddigi terveit felülvizsgálják és szükséges esetén módosítják.

Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza a kulturális támogatások kedvezményezettjei. A Hőségben is folytatódik az M1-es autópálya szélesítéséhez kapcsolódó Torvágyi út felújítása. Pályázatot írtak ki a Madách Színház és az Új Színház vezetésére. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot, közölte a paksi sajtótájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő elmondta, hogy Nógrád vármegye 54, Zala 29, Hajdú-Bihar számos településén léptettek életbe korlátozást. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a Honvédség biztosított vizet. A magyarországi energiahelyzete tekintettel a Budapest Airport az elkövetkező 10 napban csökkenti energiafogyasztását, különösen a 17 és 22 óra közötti időszakban. Ekkor a kettes terminálon a megszokottnál valamivel magasabb hőmérséklet várható. Az intézkedések elsősorban a nem létfontosságú energiafelhasználást érintik, így egyes épületgépészeti és elektromos rendszereket. A reptér biztonságos működése, a kritikus infrastruktúra üzemeltetése és a járatok kiszolgálása ezzel párhuzamosan továbbra is zavartalanul biztosított. Már 3,3 milliárd forintot is meghaladja az az összeg, amelyet a kulturális támogatások kedvezményezettjei önként visszafizettek az államnak, miután kétségessé vált a juttatások jogszerűsége az úgynevezett Hankó botrány kapcsán, számolt be Facebook bejegyzésében Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca korábban arra kérte az előző kormányzat alatt kulturális támogatásban részesülőket, hogy amennyiben úgy érzik, a források odaítélése nem állt biztos alapokon, inkább utalják vissza a kapott összegeket. Az M1-es autópálya szélesítéséhez kapcsolódó Torvágyi út felújítása a Hőségben is folytatódik. Az útépítők 160-180 fokos aszfaltot terítenek, amelynek egy rétegének kihűlése 12-24 órát vesz igénybe. A Biatorbágyot Pátyjal összekötő út alagútját a stráda alatt kibővítették, hossza 93 méterről 117 méterre nőtt, hogy elférjen a kiszélesített pálya és az új töltés, tudatta a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. Csütörtökön a kötőréteget, ma a kopóréteget terítették, hétvégén pedig a burkolati jelek felfestése és a táblázás zajlik. Hétfő napközben már egy sávon váltakozó irányban indulhat a forgalom, a jövő héten sóvédelmi munkák és patkaépítés lesz. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pályázatot írt ki a Madách Színház Nonprofit Kft. És az Új Színház Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatói posztjára. A megbízás 2027. január 31-től 2032. január 31-ig tart, a pályázatok benyújtására 30 nap áll rendelkezésre. A Madách Színház több tagozatos prózai és zenés színház, évente legalább 300 előadással, saját társulattal, évi két bemutatóval és legalább 80%-os látogatottsággal. Az Új Színház egy tagozatos prózai színház, évente legalább 200 előadással, szintén két bemutatóval és 80%-os látogatottsági elvárással. Mindkét intézmény vezetőjének feladata a gazdasági üzemeltetési program kidolgozása és megvalósítása. Az ügyvezetők havi bruttó bére 2 millió 560 ezer, illetve 2 millió 300 ezer forint. Megjelent a pályázat a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit ZRT elnök vezérigazgatói munkakörére is a kormány.hu oldalon. A pályázat benyújtásának határideje szeptember 14-e. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza a kulturális támogatások kedvezményezettjei. A Hőségben is folytatódik az M1-es autópálya szélesítéséhez kapcsolódó Torvágyi út felújítása. Pályázatot írtak ki a Madách Színház és az Új Színház vezetésére. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot, közölte a paksi sajtótájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő elmondta, hogy Nógrád vármegye 54, Zala 29, Hajdú-Bihar számos településén léptettek életbe korlátozást. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a Honvédség biztosított vizet. A magyarországi energiahelyzete tekintettel a Budapest Airport az elkövetkező 10 napban csökkenti energiafogyasztását, különösen a 17 és 22 óra közötti időszakban. Ekkor a kettes terminálon a megszokottnál valamivel magasabb hőmérséklet várható. Az intézkedések elsősorban a nem létfontosságú energiafelhasználást érintik, így egyes épületgépészeti és elektromos rendszereket. A reptér biztonságos működése, a kritikus infrastruktúra üzemeltetése és a járatok kiszolgálása ezzel párhuzamosan továbbra is zavartalanul biztosított. Már 3,3 milliárd forintot is meghaladja az az összeg, amelyet a kulturális támogatások kedvezményezettjei önként visszafizettek az államnak, miután kétségessé vált a juttatások jogszerűsége az úgynevezett Hankó botrány kapcsán, számolt be Facebook bejegyzésében Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca korábban arra kérte az előző kormányzat alatt kulturális támogatásban részesülőket, hogy amennyiben úgy érzik, a források odaítélése nem állt biztos alapokon, inkább utalják vissza a kapott összegeket. Az M1-es autópálya szélesítéséhez kapcsolódó Torvágyi út felújítása a Hőségben is folytatódik. Az útépítők 160-180 fokos aszfaltot terítenek, amelynek egy rétegének kihűlése 12-24 órát vesz igénybe. A Biatorbágyot Pátyjal összekötő út alagútját a stráda alatt kibővítették, hossza 93 méterről 117 méterre nőtt, hogy elférjen a kiszélesített pálya és az új töltés, tudatta a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. Csütörtökön a kötőréteget, ma a kopóréteget terítették, hétvégén pedig a burkolati jelek felfestése és a táblázás zajlik. Hétfő napközben már egy sávon váltakozó irányban indulhat a forgalom, a jövő héten sóvédelmi munkák és patkaépítés lesz. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pályázatot írt ki a Madách Színház Nonprofit Kft. És az Új Színház Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatói posztjára. A megbízás 2027. január 31-től 2032. január 31-ig tart, a pályázatok benyújtására 30 nap áll rendelkezésre. A Madách Színház több tagozatos prózai és zenés színház, évente legalább 300 előadással, saját társulattal, évi két bemutatóval és legalább 80%-os látogatottsággal. Az Új Színház egy tagozatos prózai színház, évente legalább 200 előadással, szintén két bemutatóval és 80%-os látogatottsági elvárással. Mindkét intézmény vezetőjének feladata a gazdasági üzemeltetési program kidolgozása és megvalósítása. Az ügyvezetők havi bruttó bére 2 millió 560 ezer, illetve 2 millió 300 ezer forint. Megjelent a pályázat a Nemzeti Filmintézet közhasznú nonprofit ZRT elnök vezérigazgatói munkakörére is a kormány.hu oldalon. A pályázat benyújtásának határideje szeptember 14-e. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva,

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szép Művészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Az van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállított darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mintsem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Szombattól teljes kapacitással újraindulhat a Dunamenti erőmű. Javulnak a hazai vérkészletek, de a véradókra továbbra is szükség van. Reagált a Budapest Airport a behajtási díj vitájára. Szerintük nem romlik az utasok kiszolgálása. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A péntek esti próbaüzem után szombattól teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, miután megérkezett a hiba elhárításához szükséges alkatrész, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a közel 400 megawattos termelőkapacitás helyreállása nagy segítség az ország egyik legnehezebb energiahelyzetében. A kormányfő szerint a csúcs terhelés az előző naphoz képest 151 megawattal alacsonyabb volt, amit a nagyfogyasztók és a lakosság önkéntes korlátozásai tettek lehetővé. A kritikus időszak továbbra is 17 és 22 óra között van, ezen belül 18 és 21 óra között a legmagasabb a hálózati terhelés. Magyar Péter péntek délután bejelentette azt is, hogy kedden vagy szerdán teljesen leáll a paksi atomerőmű. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt napokban véradással segítették a hazai vérellátást. A növekvő véradási számoknak köszönhetően kedvező irányba mozdultak el a vérkészletek, ugyanakkor a biztonságos ellátás csak folyamatos véradásokkal tartható fenn, különösen azért, mert a vérlemezke készítmények mindössze 5 napig tárolhatók. A következő napokban ismét tartós hőség várható, ami visszavetheti a véradási kedvet, ezért arra kérik az önkénteseket, hogy már most tervezzék meg véradásukat. A helyszínek és időpontok a véradás.hu és az ovs.hu oldalon érhetők el. A Budapest Airport reagált a repülőtéri behajtási díj körül kialakult vitára, és azt közölte, hogy az új szabályok nem rontják az utasok kiszolgálását, valamint nem jelentenek többletköltséget a taxisoknak, mert a főváros által jóváhagyott hatósági tarifa emelés ezt ellensúlyozza, írja a HVG. A társaság hangsúlyozta, hogy a módosítás nem változtat a jelenlegi kis beszállási gyakorlaton, az utasoknak továbbra sem kell hosszabb utat megtenniük. Eddig csak a budapesti engedéllyel rendelkező taxik voltak mentesek a behajtási díj alól, míg más szolgáltatóknak fizetniük kellett, ezért az új rendszer egyenlő piaci feltételeket teremt. A kedvezmény megszüntetése kizárólag a budapesti taxikat érinti, napi egy alkalommal továbbra is díjmentes az 5 perces behajtás. Az elmúlt napokban a Fővárosi Taxi Egyesület bírálta a repülőtér döntését. A Pünkösfürdő és Strand Budapest egyetlen vérbeli retro hangulatú strandja szombaton vérpesdítő retro partival várja a vendégeket. Animációs programok, a Brass Dance produkciója, valamint kerámia és kavicsfestés is lesz nem csak gyerekeknek. Augusztusban is folytatódik a 2026-os Nosztalgia szezon Budapesten, a főváros muzeális értékű járművei a forró nyári napokban is várják az érdeklődőket. Szombaton és vasárnap Dunaparti panorámát kínáló Nosztalgia villamosok, vasárnaponként pedig a legendás Ikarusz buszok idézik fel a fővárosi közösségi közlekedés múltját, de ebben a hónapban különleges trolikkal is lehet majd utazni. Augusztus 1-én, vagyis szombaton a Jászai Mari tér és a Boráros tér között lehet majd utazni az N2 villamossal. A pesti Dunaparton a jellegzetes hangja miatt csak Bengálinak hívott villamos közlekedik. Augusztus 2-án, vasárnap a budai oldalon az N19-es villamossal utazhatnak az érdeklődők, akik pedig az aszfaltkoptatóira kíváncsiak, az N4-es járaton az Erzsébet királyné útja, aluljáró és a Zugligeti libegő között ikonikus Ikarusz buszokkal tehetik meg az utat. A járművek részletesebb leírása és története megismerhető a BKK oldalán. A Sláger FM híreit Ortuteik Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rog,

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a Műcsarnokban Berecz András Harangokép gyűrűi című kiállítása. Berecz András makrofotóink a harangnyelvet palástól hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, súrlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva Berecz a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött fejselő közösségek és egyének sorsát. Berecz nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrá János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük, ezért és még sok más mindenért érdemes a Berecz kiállítása harangok évgyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a Műcsarnokban.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Elmarad az országgyűlés jövő heti ülése. Egyre több cég és önkormányzat jelent be megszólító intézkedéseket a következő napok várható energiakrízise miatt. A főváros megvizsgálja a holtérfigyelőeszközök kötelező vétételének lehetőségét. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése, közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke. A politikus közleményében azt írta, hogy Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését, ami augusztus 3-ára és 4-ére hívta volna össze a parlament rendkívüli ülését. A visszavonás indoka a harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós szárazság és az aszályhelyzet által előidézett villamosenergiaválság helyzet. Zárásként azt írta, hogy az országgyűlés hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz. Egyre több cég és önkormányzat jelent be megszólító intézkedéseket a következő napok várható energiakrízise miatt. A második kerületi önkormányzat több szervezeti egységében ügyeleti rendre áll át, sokan otthonról dolgoznak majd. A megvált ligetben a szökőkút szivattyúi takarékos üzemmódra váltanak, a díszkivilágítás megszűnik, a sporttelepeken kisebb energiaigényű világítást használ. A közmédiánál fogyasztás optimalizációs intézkedéseket vezettek be. A Telekom augusztus 3-a és 17-e között országszerte otthoni munkavégzést rendel el azoknak, akiknek a munkaköre ezt lehetővé teszi, és lekapcsolják a digitális kijelzőket is. Egyre több vendéglátóhely is úgy dönt, hogy saját eszközeivel csökkenti az energiarendszer terhelését. A kezdeményezést a zuglói Szalet Létterem indította. A főváros egy halálos gázolás után vizsgálja annak lehetőségét, hogy a Budapest kijelölt övezeteibe behajtó nehézgépjárművek számára kötelezővé tegyék a holtér figyelőeszközök használatát vagy a megfelelő közvetlen rálátást. Karácsony Gergely közölte, hogy egyeztetett a BKK és a Budapest közút vezetőivel, a BKK pedig soron kívüli tájékoztatást kért a rendőrségtől a baleset részleteiről. A nagykörút felújításának eddigi terveit felülvizsgálják és szükség esetén módosítják, a tervezés közúti biztonsági auditot is tartalmaz. A főpolgármester bejegyzése szerint London példáját követve vizsgálják a holtér figyelőeszközök kötelező vététét. Sikeresen lezárult az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Norma Instruments ZRT közös kutatásfejlesztési projektje, amely egy új generációs, moduláris felépítésű optikai mérőrendszert és detektoregységet hozott létre. A fejlesztés jelentős előrelépést jelent a vérvizsgálatok pontosságában. Az eredményekről Németh József, a Norma Instruments ZRT fejlesztési igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
4: A hematológiai automaták feladata, hogy megszámolják és megkülönböztessék a vérmintában lévő sejteket. Ezekből a számokból az orvos azonnal látja, ha baj van, ezért létfontosságú, hogy a mérés a lehető legpontosabb legyen. Az ELTE és a Norma Instrument ZRT közös fejlesztésével elértük, hogy a rendszerünk ebben a villanásnyi időben fotót készítsen a fény szóródásáról. A sok ezer apró képpel egy olyan digitális fotóalbumot kapunk, amit később tetszőlegesen elemezhetünk, így eddig láthatatlan sejtcsoportokat is azonosítani tudunk. A végeredmény egy olyan új generációs mérőeszköz, amely egyszerűen, mégis pontosabban segít a humán és állatorvosi minták vizsgálatában a mi gyorsabb és jobb gyógyulásunkért.
3: A fejlesztés új szintre emeli a hematológiai diagnosztika pontosságát és alapot ad a jövő automata rendszereinek tervezéséhez. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos